0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én forrult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl, fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
7: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Komu reklám?
1: Azt a viccet ismerik, amikor Móriczka biciklizik, és még produkálja is magát az édesapjának?
2: Apu, nézd, kéz nélkül!
3: Nagyon ügyes vagy, kisfiam!
2: Apu, nézd, láb nélkül!
3: Hát milyen ügyes, ugye?
2: Apu, nézd, fog nélkül!
0: Komu reklámot hallottak?

0: Komu reklám?
1: Békés Csaba mentők.
2: A kórház?
1: Békés Csaba mentők.
2: Ja, a kórház?
1: Milyen kórház?
2: Békés Csabai kórház?
1: Békés Csaba mentőállomás. Harmadszorra mondom, a kórháznak a száma 441-411.
2: Igen? Onnan igen. Kell a mentőket hívni?
1: Nem, ha a mentőket akarja hívni, akkor most jó helyre
2: igen, telefon. Igen, de hát én nekem negyedikére írta ki az orvos, hogy negyedikén, de hívjam már másodikán.
1: Jó, de még csak 30-a van.
2: Máma?
1: Igen.
2: Na, ma 30-a van?
1: Igen.
2: És akkor mikor lesz negyedik? Milyen napon?
1: Csütörtökön.
2: Csütörtökön?
1: Szerdán.
2: Szerdán? Igen. Akkor másodika mikor lesz?
1: Hétfőn.
2: Hétfőn? Máma vasárnap van, ugye?
1: Szombat.
2: Szombat van?
1: Igen.
2: Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Akkor mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a 444-844-et.
2: 444-844. Köszönöm.
1: Szívesen.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én forrult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, Baluval.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: jobb rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb, az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Kamureklám.
2: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Kamu reklámot hallottak.

ahol minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak, elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Della Streettel a titkárnőivel jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben, bronzban az ócska fűszerüzlet fölött a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a hajnal.

narancsok repülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó ház kapuján, székek egymáshoz vágva, kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Felejtse el a Titanicot. Már a mozikban a világ legkatasztrofálisabb katasztrófa filmje, a Habci. Minden idők legkisebb hajója, a Habci elindul a Jászai Mari térről, hogy átszelje a Dunát.
2: Ó, Béla, látod, azok már ott a Margit sziget partjai.
3: Igen, Irénke, föl, föl.
1: De ekkor bekövetkezik, amitől mindenki rettegett.
4: Kapitány, egy kenú, vigyázz!
1: A hajó kőbán Rita kenújának ütközik. Szerelem, utazás, kalandok, tragédia. Dráma az alsó rakpart és a Margit sziget között. Habci, új magyar katasztrófa film. A főszerepekben Dunai Tamás, mint Béla, Vizi András, mint Irénke, és Rózsa Norbert, mint Kőbán Rita.
5: Mától a mozikban, Habci. A zsebkendőjét ne felejtse otthon.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
5: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg van.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én forrult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság megjelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes

játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot, méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
6: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Pille Show, érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től, a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció, Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: 27.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Gotta think for a while, look to the sky, gotta decide if we're gonna see tomorrow.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfő hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
10: UK.
11: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
12: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
13: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
14: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
14: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 4. napján Ulrik nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű férfi név az Ulrich névből ered, jelentése pedig birtok és uralkodó, valamint hatalmas. Július 4-én kívülők ünnepelnek még március 11-én és augusztus 7-én is. Becézése ennek a névnek Uli, Ulika, Ulri, Ulrika és Riki. Jeles őselői ennek a névnek Cillei Ulrik hadvezér, német birodalmi herceg, a hunyadiak politikai ellenfele, valamint önkedves Ulrik. Július 4-én köszöntjük még Aggeusz, Babett, Berta, Betta, Betty, Bettina, Fédra, Illés, Ince, Izabella, Karityász, Odiló, Odó, Ódor, Prudencia, Rajmund, Ramón, Svetlána, Udó, valamint Ulra nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 4-én üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1753. július 4-ével kezdünk. Megszületett Jean-Pierre François Blanchard, francia léghajós, aki először repülte át a La Manche csatornát. Folytassuk 1776-tal, ugyanis azóta július 4-e Amerikában a függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Ugarjunk a 19. század közepére, 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál festőművész. Egyik leghíresebb alkotása a Majálisz című festménye. Maradunk még a 19. században, 1872. július 4-én Plymouthban, az USA-ban megszületett Calvin Coolidge politikus, aki 1923 és 29 között az Egyesült Államok 30. elnöke volt. Folytassuk a 20. század elejével, 1912. július 4-én született Camille Bédouard cseh költő, műfordító, Petőfi Sándor verseinek kiváló átültetője. Híresebb kötete a Nekik lakoma volt. És még mindig a 20. század eleje, 1918. július 4-én született Ann Landers, amerikai újságírónő, akinek tanácsadó rovata több mint 1000 újságban jelent meg egyszerre. És még mindig a 20. század, 1927. július 4-én született Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő. Folytassuk 1934. július 4-ével, ekkor az olaszországi San Kellemozban 66 éves korában egy addig ismeretlen betegségben meghalt Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus. 1903-ban férjével, Pierre Curie-vel és Antoine Becquerel-lel megosztva fizikai Nobel-díjat, 1911-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1948. július 4-én született Verebes István színész, rendező, író. És hogy mindig a 20. század közepe, 1951. július 4-én Budapesten megszületett Grand Pierre Attila, csillagász, zenész és költő, a fizikai tudományok kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. július 4-e, szombat. Vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Evangélium Szent Máté könyvéből, 9. fejezet 14-től a 17. versig. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik. Vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való, akkor mindkettő megmarad. Elmélkedés. Jézus tanítványai nem böjtölnek, és ez kérdéseket vet fel. Miért nem tartják meg a vallásosság hagyományos formáit? Jézus válasza nem a böjt értelmetlenségéről szól, hanem annak idejéről és jelentéséről. Ő a vőlegény, akinek jelenlétében ünnep van, tehát ez nem gyász, nem a böjt ideje. A hasonlatok a ruhafoltról és a boros tömlőről arra mutatnak rá, hogy Jézus nem pusztán javítani jött a régit, hanem valami teljesen újat hozott. Az ő örömhíre nem fér bele a megszokott vallásos formákba. A régi törvény és a hozzá kapcsolódó emberi szabályok nem tudják befogadni az evangélium erejét. Tudunk-e megújulni, vagy mindenáron ragaszkodunk a megszokott formákhoz? Készen áll-e a szívünk arra, hogy új bor legyen benne? Azaz a Szentlélek öröme, szabadsága, lendülete. Jézus nem azért jött, hogy a múltat elvessük, hanem hogy új életre keltsen mindent. Az új bor szétfeszíti a régi tömlőt, és kiömlik belőle. Az új tömlőt is feszíti, de az bírja, nem szakad szét. Sokszor azt érezzük, hogy a változás fájdalmas. De ha Isten lelke dolgozik bennünk, akkor új távlatok nyílnak. Merjük elengedni azt, ami csak látszólag biztonság, és engedjük, hogy Krisztus valóban megújítson minket. Uram Jézus Krisztus, te nem toldozgatni jöttél az életemet, hanem újjáteremteni. Ne engedd, hogy szívem csak a szokások szerint éljen, vagy a hitem kiüresedett formává merevedjen. Adj bátorságot, hogy kilépjek abból, ami régi, ami már nem hordoz téged, és adj nyitottságot, hogy be tudjam fogadni a te új borodat, az evangélium frissességét, a tanúságtétel örömét és a Szentlélek erejét. Uram, ne hagyd, hogy féljek a változástól, amit te hozol. Taníts engem együtt mozdulni veled, és örülni annak, amit ma akarsz tenni bennem. Légy velem, Uram, mert veled minden nap lelki újjászületés. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy amikor az első kacsacsőrű emlős megérkezett a British Múzeumba, a vezetőség azt gondolta, hogy hamisítvány, és megpróbálták a csőrét kihúzni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. Hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojássárgája, zsíros füstölcsonka, vöröshagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölcsonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér borunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsozzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majorannával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojássárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártást néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Még többen tesztelhetik mostantól a bubit. Rengetegen haltak meg a hőség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Még többen tesztelhetik mostantól a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a teszt célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg éves, bármilyen típusú bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 25-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én forrult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrség.

0: segítségnek. Cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az egészségügyi világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

szomr, támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 4. napján Ulrik nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű férfi név az Ulrich névből ered, jelentése pedig birtok és uralkodó, valamint hatalmas. Július 4-én kívülők ünnepelnek még március 11-én és augusztus 7-én is. Becézése ennek a névnek Uli, Ulika, Ulri, Ulrika és Riki. Jeles őselői ennek a névnek Cillei Ulrich hadvezér, német birodalmi herceg, a hunyadiak politikai ellenfele, valamint önkedves Ulrich. Július 4-én köszöntjük még Aggeus, Babett, Berta, Betta, Betti, Bettina, Fédra, Illés, Ince, Izabella, Karityász, Odiló, Odó, Ódor, Prudencia, Raimund, Ramón, Svetlána, Udó, valamint Ulra nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 4-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1753. július 4-ével kezdünk. Megszületett Jean-Pierre François Blanchard, francia léghajós, aki először repülte át a La Manche csatornát. Folytassuk 1776-tal, ugyanis azóta július 4-e Amerikában a függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Ugarjunk a 19. század közepére, 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál festőművész, egyik leghíresebb alkotása a Majálisz című festménye. Maradunk még a 19. században, 1872. július 4-én Plymouthban, az USA-ban megszületett Calvin Coolidge politikus, aki 1923 és 29 között az Egyesült Államok 30. elnöke volt. Folytassuk a 20. század elejével, 1912. július 4-én született Camille Bédoire cseh költő, műfordító, Petőfi Sándor verseinek kiváló átültetője. Híresebb kötete a Nekik lakoma volt. És még mindig a 20. század eleje, 1918. július 4-én született Anne Landers, amerikai újságírónő, akinek tanácsadó rovata több mint 1000 újságban jelent meg egyszerre. És még mindig a 20. század, 1927. július 4-én született Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő. Folytassuk 1934. július 4-ével, ekkor az olaszországi San Kellemozban 66 éves korában egy addig ismeretlen betegségben meghalt Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus. 1903-ban férjével Pierre Curie-vel és Antoine Becquerel-lel megosztva fizikai Nobel-díjat, 1911-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1948. július 4-én született Verebes István színész, rendező, író. És hogy mindig a 20. század közepe, 1951. július 4-én Budapesten megszületett Grand Pierre Attila, csillagász, zenész és költő, a fizikai tudományok kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. július 4-e, szombat. Vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Evangélium Szent Máté könyvéből, 9. fejezet 14-től a 17. versig. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványait viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik. Vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való, akkor mindkettő megmarad. Elmélkedés. Jézus tanítványai nem böjtölnek, és ez kérdéseket vet fel. Miért nem tartják meg a vallásosság hagyományos formáit? Jézus válasza nem a böjt értelmetlenségéről szól, hanem annak idejéről és jelentéséről. Ő a vőlegény, akinek jelenlétében ünnep van, tehát ez nem gyász, nem a böjt ideje. A hasonlatok a ruhafoltról és a boros tömlőről arra mutatnak rá, hogy Jézus nem pusztán javítani jött a régit, hanem valami teljesen újat hozott. Az ő örömhíre nem fér bele a megszokott vallásos formákba. A régi törvény és a hozzá kapcsolódó emberi szabályok nem tudják befogadni az evangélium erejét. Tudunk-e megújulni, vagy mindenáron ragaszkodunk a megszokott formákhoz? Készen áll-e a szívünk arra, hogy új bor legyen benne? Azaz a Szentlélek öröme, szabadsága, lendülete. Jézus nem azért jött, hogy a múltat elvessük, hanem hogy új életre keltsen mindent. Az új bor szétfeszíti a régi tömlőt, és kiömlik belőle. Az új tömlőt is feszíti, de az bírja, nem szakad szét. Sokszor azt érezzük, hogy a változás fájdalmas. De ha Isten lelke dolgozik bennünk, akkor új távlatok nyílnak. Merjük elengedni azt, ami csak látszólag biztonság, és engedjük, hogy Krisztus valóban megújítson minket. Uram Jézus Krisztus, te nem toldozgatni jöttél az életemet, hanem újját teremteni. Ne engedd, hogy szívem csak a szokások szerint éljen, vagy a hitem kiüresedett formává merevedjen. Adj bátorságot, hogy kilépjek abból, ami régi, ami már nem hordoz téged, és adj nyitottságot, hogy be tudjam fogadni a te új borodat, az evangélium frissességét, a tanúságtétel örömét és a Szentlélek erejét. Uram, ne hagyd, hogy féljek a változástól, amit te hozol. Taníts engem együtt mozdulni veled, és örülni annak, amit ma akarsz tenni bennem. Légy velem, Uram, mert veled minden nap lelki újjászületés. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy amikor az első kacsacsőrű emlős megérkezett a British Múzeumba, a vezetőség azt gondolta, hogy hamisítvány, és megpróbálták a csőrét kihúzni?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
7: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ubi Radio. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Duna House szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csaknem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsodabaú-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés annak adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Uniói 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Szeles napos gomoly felhős idő valószínű, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbi Rádió.

0: www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Mi ismételten csak bevetettük magunkat a konyhába, de csak kis időre, mivel hamarosan átköltözünk a Szomi által frissen lenyírt gyepre ki a fűre, hiszen csodálatos nyár van, gyakorlatilag a július és augusztus a kerti sütögetések, nagy ivások ideje, ugye hát nyáron. Szomi erről különösen jó empirikus dolgokat tud majd nekünk mesélni. Természetesen erre is sor kerül, no de hát, hogyha már emlegettem, akkor meg kell valljam, ahogy a lassan séf kvalitásokkal bíró Szamer Gábor László Vazul is itt van velünk.
5: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, és hát Nacsa Móni természetesen még mindig azért büszkélkedik a konyha főnökének címével, bár mondjuk, ahogy mondtad, hamarosan lehet, hogy veszélybe fog kerülni, netalántán majd kihívnak egy ilyen séf párbajra. Aztán, hogy ki lesz majd a döntő bizottság, szerintem a hallgatók lesznek a legjobb döntés erre. No hát kérem szépen, ahogy Móni is mondta, én már hajnalba fölkeltem füvet nyírni, hogy semmiféle gond ne adódhasson a mai kerti partinkkal, ugyanis a stúdióból kiköltözünk a kertünkbe, és hát egy remek kis kerti sütögetést fogunk rendezni a következő egy órában. Természetesen így az éteri kertet tessék maguk elé képzelni, hiszen azért valljuk be, a nyár elengedhetetlen kellék egy ilyen kerti sütögetés, hogyha nem szeretnénk a konyhában vagy a grill mellett átsorogni egész nap, és fontos, hogy a parti se szabotálja a nyári diétánkat, akkor gyorsan mindenképp hangosítsanak a rádión és hallgassák meg ötleteinket, hiszen olyan ételeket készít, ami azért nem fekszi meg annyira az ember gyomrát, meg nem nyom olyan sok plusz kilót rám, de hát azért mégis finom, na meg hát nem utolsó sorban a kertben készül.
4: A szabadtéri főzőcske, a szalonna sütéstől a bográcsozáson át a grillen sütésig rengeteg lehetőséget szokott biztosítani, épp csak ki kell választani, hogy mi a legmegfelelőbb számunkra, illetve az alkalomra. Ha nálunk rendezünk mondjuk adott esetben Szominál és nálam kerti mulatságot, fontos, hogy ne legyünk a kulináris élvezetek áldozatai. Készüljünk elő megfelelően az eseményre, akkor ugyanúgy élvezhetjük a partit, mint azok, akiket ugye oda szoktunk magunkhoz csábítani, tehát ez azt jelenti, hogy ha este 8-ra hívunk valakit sütögetni, akkor ne fél hétkor álljunk neki kipakolni, mert totális káosz és időszűkében leszünk.
5: Akár húst, akár pedig bármi mást grilleznénk, az mindig egy macerás kis zűrzavaros folyamat. Általában arrébb van a kert sütő a konyhától, soha nincs kéznél az, amire éppen szükség van, és hát mintha háromszor annyi mosatlan képződne a kinti sütéskor, mint egyébként. Szánjuk rá az időt, és készítsünk el mindent előre, amit csak lehet, így mire megérkezik a társaság, nekünk már tényleg csak a grillre valókkal kelljen foglalkoznunk. A többieket meg felszólítjuk arra természetesen, hogy mivel pincét nem tudunk alkalmazni, az italok és egyéb mások fogyasztása önkiszolgáló rendszerben működik.
4: Aki pedig olyan nőket, hölgyeket hív, akik igyekszenek vigyázni alakjukra, no hát azoknak tanácsoljuk azt, hogy készítsenek elő valamilyen levest. Ha éhes a banda, az akár előételnek is nagyon jó, amíg ugye sül maga a hús. A húsokat és akár a zöldségeket pácoljuk be még előző nap. Erre vásárolhatunk fűszerkeveréket, de a sima olaj, citromlé, szójaszósz vagy Worcestershire szósz pác is nagyon finom. Ez egyrészt puhítja a húst, másrészt zamatot ad neki, ezen kívül pedig süléskor segít odabent tartani a levét, amitől puha és omlós lesz.
5: Egy könnyű krémleves nyugodtan elkészíthetünk már a sütés előtti napon, és hogyha nem tombol a kánikula, akár még meg is lehet melegíteni, amikor megérkeznek a vendégek, ezzel elbíbelődnek a gyomor nedveik is egy darabig, és senki sem lesz türelmetlen, amikor még sül a hús, és még fogyasztásra azért nem kész állapotban van.
4: Ilyenkor a levest zöldségből a legjobb készíteni, akár borsó krémlevest is főzhetünk, azt ugye melegen tálaljuk, és bármekkora adagot készíthetünk belőle, senkinek sem lesznek belőle gondjai.
5: Mondjuk azért a borsó levessel vigyázni kell, mert ugye elkészíti az ember, és hogyha már nem esznek belőle, mindenképpen be kell rakni a hűtőbe, nehogy kint hagyjuk éjszakára a tűzhelyen, mert egyszerűen megsavanyodik.
4: Úgyhogy Szomi, mint mondtam, hatalmas empirikus történetekkel fog minket megörvendeztetni az elkövetkezendőekben, lám az első tapasztalat, ne ígyunk annyit, hogy a borsólevest kint felejtjük.
5: Hogyha pedig előre bepárcolunk különböző zöldségeket is a hússal együtt, azokat is meg lehet grillezni, ami egyrészt egészségesebb is, másrészt pedig egyszerűbb, mint ha a köretekkel kellene bíbelődni. A friss saláta másnapra megszottyat, ha pedig helyben készítjük, megint csak beragadunk a konyhába, úgyhogy jobb, hogyha mindenki maga grillezheti a zöldségét, így akár a házigazda is felszabadul valamennyire. Süssünk előre húst mutatóban, hogy a vendégek megkóstolhassák, hogy milyen is lesz, majd pedig mindenki kiki kedve szerint sütögethet. Ilyenkor a hosszában szeletelt cukkini, a centisre karikázott parmezsán, a paprika szeletek és a hagyma nagyon nagy favorit szokott lenni.
4: Na hát miután Szomit kiküldöm a kertbe, ő lassan elkezdi ezeket a zöldségeket feldarabolni, én pedig megbirkózom a hússal, illetve a fűszerekkel. Szomi közben előránt két igazán jó leves receptet is, és hát az igazán alakjukra vigyázó hölgyeknek természetesen el fogja készíteni, hogy aztán megkapja azt, ami neki jár, egészen pontosan a gratulációt érte.
1: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Szóval, ahogy a mi konyhafőnökük mondta, várom a gratulációkat továbbra is, és hát kedves hölgyek, tényleg akik kerti partira hivatalosak, de hát mégis szeretnének formában maradni, tökéletes testüket, illetve hát ennek alakját megőrizve, hát akkor szóljanak előre a házigazdának, hogy levessel mindenképp készüljön, mondjuk ötletként lehet mondani neki, hogy a kedves hölgy nyári borsó krémlevest szeretne akár előételként fogyasztani a kerti partin.
3: Ehhez Szomit elküldtem bevásárolni, aminek örömére Szomi rögtön vett is fél kiló mirelit zöld borsót, egy nagy póri hagymát, amit aztán könnyek között apróra vágott, egy evőkanál vajat, egy bögre húslevet vagy biohúsleves kockát vízzel fölhígított. Szomi igyekszik egészségesen élni, két mentálgat is hozott nekem, ennek örült a legjobban, két evőkanál tejszint, sót, frissen őrölt borsot ízlés szerint adagolt ehhez, miközben készítette, és hát a tejföl és a mentát a tálalásnál sem hagyta el.
2: No, és akkor nézzük, hogy ezekből hogyan is kellene összeállítani ezt a nyári borsó krémlevest. Először is olvasszuk fel a vajat közepes lángon egy nagyobb lábosban, pároljuk rajta puhára a hagymát néhány perc alatt, azonban ne hagyjuk, hogy megpiruljon. Adjuk hozzá a levest, vagy öntsük fel vízzel, és amikor felforrt, keverjük bele a leveskockát, valamint a menta ágakat is. Forrás után tegyük bele a friss vagy a mirelit borsót, sózzuk, borsózzuk ízlése szerint, kislángon főzzük körülbelül olyan 10 percig, amíg a borsó megpuhul. Aztán vegyük ki a mentát belőle, és turmixoljuk simára a borsólevest, keverjük bele a tejszint, ez ad igazi látságot az egésznek, tálalhatjuk felmelegítve, de hidegen is nagyon finom, pöttyözünk bele tejfölt, és végül szórjuk meg mentalevelekkel, és már is lehet kínálni az alakjukat megőrizni kívánó hölgyeknek.
3: Azok, akik különlegességre vágynak, hát azoknak tudom ajánlani az Ajo Blancót, azaz az andalúz mandula krémlevest.
2: Ami pedig ennek elkészítéséhez mindenképpen szükséges, az nem más, mint 20 deka mandula, 2 deci olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, méghozzá meghámozva, 1 kanál vörösborecet, 2 teáskanálnyi só, 10 deka nagyszemű szőlő félbevágva, kimagozva, ezzel aztán el lehet babrálni, illetve egy alma vékony szeretekre vágva, ez mind szükséges az andalúz mandula krémlevesünkhöz.
3: Először blansírozzuk a mandulát, sokkal finomabb lesz, ha frissen hámozzuk. Ez jó sok időt vesz igénybe, és a blansírozásnál nagyon ügyeljünk arra, hogy nehogy megégjen a mandula. Tegyük forró vízbe 3-4 percre, majd szűrjük le és nyomjuk ki a szemeket a bőrükből. Tegyük a mandulát turmixgépbe vagy aprítóba, és öntsük rá az olajat, adjuk hozzá a fokhagymát, az ecetet és a sót, és keverjük pépes símára. Természetesen turmixgép tetejére rakjuk föl a tetejét, mert különben szörnyű dolgokat fogunk tenni a konyhában, aminek nálunk jobban már csak a festő fog örülni. Keverés közben adjuk hozzá apránként 3-4 deci hideg vizet, keverjük homogénre, ne legyen túl sűrű. Tálalásig lefóliázva tegyük ezt a hűtőbe. Magozzuk ki a szőlőt, vágjuk fel az almát, és hűtsük le a levestálkákat. Tálaláskor helyezzük bele a szőlőt, adjuk mellé az almát, és akár jégkockákra is merhetjük a levest, hogy sokáig hideg maradjon.
2: Úgyhogy igazi kis andalusz különlegességgel is meglephetjük vendégeinket. No de hát, hogyha már ugye beszéltünk olyanról, hogy érdemes valamivel bepácolni a sütögetés előtti napon a húsainkat, hát legtöbbször valamilyen fűszerkeverékkel szoktuk mi ezt megtenni. Házilag elkészíthető fűszerkeverék ötleteink is vannak, no de hát ezt még egyelőre nem áruljuk el, hanem mi is elkészítjük gyorsan ezeket itt a mi saját konyhánkban, aztán, hogyha jól sikerül, akkor eláruljuk a receptet önöknek.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Folytassuk, Szomi úgy döntött, hogy elkezd jobbnál jobb szószokat készíteni azért, hogy amikor este megérkeznek a vendégeink, illetve holnap este, akkor a húsokat, amelyek már legalább 24 órája álltak ezekben a jobbnál jobb pálcokban, igazán zamatosra sikerüljön sütnünk úgy, hogy Szomi, avasd be a titokba minket.
1: A házilag összeállított keverékek alapanyagai jóformán ugyanazok, cukor, só, bors és valamilyen egyéb fűszer. A felhasználása pedig hát eléggé egyértelmű, hogy közvetlenül sütés előtt szórjuk az ételre, vagy folyadékkal, tehát olajjal, ecettel hígítva, pácként lehet használni, tehát a sütés előtti napon ezt már érdemes megcsinálni. Fogunk egy nylon zacskót, ebbe belöntjük az elkészített pácunkat, beledobáljuk a húst, bekötjük, bevágjuk a hűtőbe, aztán másnap lehet dolgozni a hússal. No, nagyon kedvelt, ízvilágú ilyen fűszerkeverék a barbecue. Nézzük, mi is kell ehhez. Mindenek előtt kell egy evőkanál barna cukor, egy evőkanál durva szemcséhű só, egy evőkanál őrölt fekete bors, egy kávéskanál cayenne bors, egy kávéskanál édes, vagy hát éppen aki jobban szereti, akkor erős piros paprika, két kávéskanál fokhagymapor, kettő kávéskanál vörös hagymapor, és hát ezt hogyan is kell elkészíteni? Egy nagyobb tálba öntjük, mindezeket jól összekeverjük az összes hozzávalót, majd pedig jól záródó üvegben tesszük felhasználásig, a maradékot pedig hőtől fénybe védve fél évig is el lehet tárolni. Nagyon nagy előnye a barbecue fűszerkeveréknek, hogy marha, sertés vagy szárnyas húsokhoz is egyaránt nagyon jól passzol.
0: Aztán, aki nem szereti az ilyen szárazföldi állatokat, azoknak javasoljuk azt, hogy gondoskodjanak halfűszerkeverékről is. Ehhez szintén kell 4 evőkanál barna cukor, 1 evőkanál durva szemcséjű só, 1 evőkanál őrölt fekete bors, 1 evőkanál szárított kapor, de ez akár ki is hagyható, ha valaki nem szereti a kaprot, 1 evőkanál őrölt mustármag, ezt ugyancsak kihagyhatjuk, de hát nem érdemes, mert valljuk meg őszintén, a fűszerkeverék akkor jó, hogyha minél sokoldalúbb ízvilágot tudhatunk abból. Nézzük, hogy hogyan készül. Azonos módon összeállítjuk, mint a barbecue fűszerkeveréket, tehát mindent összeöntünk egymás után. Édesvízi vagy tengeri halak fűszerezéséhez egyaránt használható, azt azonban ne feledjük, hogy lazacot normál har fűszerkeverékkel nem lehet bepácolni.
1: Aki a zöldebb ízeket szereti, készített akár zöld fűszerkeveréket is, egy evőkanál szárított tárkony, egy evőkanál szárított oregano, egy evőkanál kapor, természetesen minden szárítva, ugye, egy evőkanál kakukkfű, rozmaring, durva szemcséjű só, őrölt bors, reszelt citromhéj, illetve fokhagyma por felhasználásával minden hozzávalót egyenlő arányban rakunk bele, tehát egy evőkanállal, vagy kettővel, vagy hárommal, de mindegyiket azonos arányban. Azonos módon állítjuk össze, mint akár a barbecue, akár a halfűszerkeveréket, egybeöntjük, báránynak, csirkének, halnak, nagyszerű ízszer a zöld fűszerkeverék.
0: Ez a mindenre jó típusú fűszerünk, és hát van egy igazán magyaros fűszerkeverékünk is, mégpedig a csípős, ugye a magyarok klasszikusan szalonnát szoktak sütni, de hát a globalizációval hozzánk is bekopogtatott az esti sütések, ilyen-olyan grillezések kora, úgyhogy nézzük, hogy hogyan készül a csípős fűszerkeverék.
1: Kell mindenképp hozzá egy csili paprika, két kávéskanál szemes fekete bors, egy kávéskanál köménymag, egy kávéskanál koriandermag, mustármag, egy evőkanál só, evőkanál enyhén csípős piros paprika, ugye azért kell már csak enyhén csípős, mert már csili paprikát rakunk bele. Egy evőkanál barna cukor, két kávéskanál szárított fokhagyma, két kávéskanál szárított vörös hagyma, illetve ugyancsak ennyi szárított oregánóra van szükségünk.
0: És akkor nézzük, hogy hogyan készítjük. Egy teflon serpenyőt üresen előmelegítünk, beletesszük a kettévágott csili paprikát, ezt ki is magozhatjuk, majd a borsot, a köményt, a koriandert, a mustármagot, és addig pörköljük, amíg illatozni kezd, ez olyan 2 és 4 perc között lett, attól függően, hogy mennyire frissek ugye azok, amiket belerakunk a serpenyőbe. Ha túlpirítjuk, megkeseredik, úgyhogy azt mondjuk, hogy kezdő szakácsok azért ezzel ne próbálkozzanak, mert hát nem lesznek jó élményeik, és hát mi azt egyáltalán nem akarjuk, hogy bárkit elbizonytalanítsunk egy olyan veszélyes fronton, mint a konyha. A fűszereket hőállótálba öntve hagyjuk kihűlni, majd fűszer darálóban finomra őrüljük, de akár az is jó, hogyha valaki elővesz egy mozsarat, és abban jól összetöri ezeket a fűszereket. Végül belekeverjük a megmaradt hozzávalókat, a megmaradt keverék szorosan záró tartályban, hűtől, fénytől védve legalább fél évig eláll. Elsősorban marhahúsokhoz, például bélszínhez, hátszínhez vagy szegyhez ajánljuk ezt a típusú csípős fűszerkeveréket.
1: No hát ez lett volna a mi fűszerkeverék ajánlatunk, ami pedig a folytatásban érkezik, nagyon-nagyon finom kis nyári sütögetős kerti partira való ételek, gondolunk itt olyanokra, mint csirke melfilis szalonnában grillezve.
0: Illetőleg bárányt is fogunk készíteni, de lesz itt nyárson sült sajtos tarja, vagy akár
1: mézes oldalas, ami a szabadban készült, vagy éppen ahogy mondottad, bárányt is fogunk készíteni igazi magyarosan, hagymásan. Szóval hamarosan nekiállunk a grillezésnek, illetve a kerti sütögetésnek, ne menjenek önök se sehova.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió.
1: Előtte való nap, mint amire meghirdettük ugye a mi saját kerti bulinkat, mindent előkészítettünk, minden húst bepácoltunk, hiszen négyféle remek étellel is szeretnénk megörvendeztetni a mi barátainkat, úgyhogy először is csirkemellfilét fogunk grillezni, méghozzá szalonnában. 4 darab 15 dekás csirke mellfilére mindenképp szükség van, emellé pedig 3 evőkanál olajra, 1 fél citromra, 2 kereszt fokhagymára, fél csokor petrezselyemre, fél csokor mentallevélre, só, bors, 8 nagy levél saláta, 4 hosszú szeletelt, füstölt, jó kis zsíros szalonna, na meg hát, amint mondtam, olaj szükséges ehhez az ételnek az elkészítéséhez.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A citromhéját lereszeljük, a levét kinyomjuk. A fokhagymát összezúzzuk, a petrezselymet és a mentát metéltre vágjuk, és fontos, hogy mindezek frissek legyenek. Az olajat a citromlével, a citromhéjjal, a fokhagymával, a zöld fűszerekkel, a sóval, borssal összekeverjük. A csirkemellfilét fóliába burkolva enyhén kiklopfoljuk, és a fűszeres keverékkel jól bekenjük. A salátaleveleket megmossuk, elsősorban azért, hogy egyéb bogarakkal ne találkozzunk a főfogásnál. Szárazra itatjuk, a vastag erejét kivágjuk, a csirkeszeleteket először a salátalevélbe, majd a szalonna szeletekbe burkoljuk, és nem túl forró grillen gyakran forgatva, a mérettől függen körülbelül 10-15 percig sütjük. Roston sült padlizsán, cukkini és krumpli szeletek remekül illenek hozzá.
1: Már is nekifoghatunk, hogyha ez elkészült a következő kerti partis ételünknek, ami nem más, mint a nyárson sült sajtos tarja, igazi kis S-betűkben dúsgazdag étel. No, kérem szépen, 70 deka sovány sertés tarját mindenképpen vegyünk, emellé társítsunk sót, borsot, egy nagy mozzarellát, bazsalikomot, egy piros paprikát, 4 darab kisebb burgonyát, a pácshoz pedig szükségünk van 4 evőkanál olajra, 1 deci vörösbor, egy teáskanálnyi balzsamecetre, cukorra, vágott rozmaringra, illetve egy gereszt fokhagymára.
2: Nézzük, hogy hogyan készül. A pácshoz a fokhagymát összezúzzuk, utána olajjal, vörösborral, ecettel, cukorral és a rozmaringgal jól összekeverjük, a burgonyát vastag karikákra vágjuk, sós vízben úgy 8 percig előfőzzük. A paprikát darabokra vágjuk, a bazsalikumot lecsipkedjük a száráról, majd ezt durvára vágjuk. A húst 12 szeletre vágjuk, a mozzarellát felszeleteljük, a húst beborítjuk vele, megszórjuk bazsalikommal, összecsavarjuk és burgonya meg paprika darabokkal felváltva nyársra tűzzük. Lapostában leöntjük a páclével és egy órán át pácoljuk. Papírszalvétán leitatjuk, majd forró rostélyon gyakran forgatva megsütjük. Ha elkészült, sóval és borssal tovább fűszerezhetjük.
1: Én nem tudom, hogy a kedves hallgatók hogy vannak azzal, de hát szerintem a magyar konyha egyik kiválósága az a húsfajta, amit én mindenféle fűszerezéssel egyszerűen imádok. Ez nem más, mint az oldalas, és hát hogyha ráadásul ezt mézesen, ráadásul még szabadban is készítik el, szerintem senkinek nem lehet ellene kifogása. 2 kiló oldalast vásároljunk be mindenképp hozzá, 1 deci akácméz, 2 evőkanál citromlé, 1 evőkanál köripor, 1 teáskanálnyi kelyemborst, na meg hát só, mindenképpen szükséges a mézes oldalas szabadban való elkészüléséhez.
2: És annak örömére, hogy Szomi gyönyörködhessen ebben a közel 2 kiló oldalasban, most én fogom elkészíteni. Az oldalast fölvágtam körülbelül 6 cm-es darabokra. Forraltam hozzá sós vizet, és főztem és megfőztem az oldalasokat úgy körülbelül 10-15 percig, mégpedig darabonként. Utána leszűrtem mindezt, és hagytam kihűlni. Eközben összekevertem a mézet, a citromlevet, a körit és a cayenne borsot, ezzel a keverékkel bekentem a húsdarabokat, majd feltettem ezt az egészet, már ugye a meglocsolt oldalasokat a grillrácsra. Sütés közben folyamatosan kenegettem a köris mézzel, így kapott igazán jó színt, az ízéről már nem is beszélve.
1: És hát aki még mindig nem ette volna tele magát kerti finomságokkal, ne aggódjon, már is készül a hagymás báránysültünk. 8 személyre mindenképpen szükségünk van 25 a bárányhúsra, egy gereszt fokhagymára, egy teáskanálnyi rozmaring és kakukkfű keverékére, 4 teáskanálnyi olajra, 4 teáskanál szójaszószra, 1,5 teáskanál mézre, ugyanennyi almaborecetre, 16 mogyoróhagymára, hogyha valakinek jobban tetszik, akkor mondom úgy, hogy gyöngyhagymára, illetve 8 darab hideg vízben mártott fanyás. Mindenképpen szükségeltetik a hagymás bárány sült elkészüléséhez.
2: Ami nagyon fontos, hogy előzőleg már nem árt, hogyha a bárányhúst kockákra vágjuk, erre akár megkérhetjük ugye a család férfi tagjait is, a fokhagymát pedig felaprítjuk. Nézzük, hogy hogyan készül. A rozmaring és kakukk fűkeveréket, a fokhagymát, az olajat, a szójaszószt, a mézet, az almaborecetet és fél teás fanásút összekeverünk. A húsdarabokat egy kisebb nejlonzacskóba rakjuk, ráöntjük a szószt, ugye ez Szomi kedvenc művelete, és lezárva legalább 2 órára hűvös helyre tesszük, hívjuk ezt a hűtőnek. A húst kivesszük a szószból 2 óra elteltével, és a gyöngyhagymákkal felváltva a nyársakra tűzzük. A nyársakat szobatéri grillen, vagy a sütőben, grill programon is megsüthetjük, de hát ugye aki a sütőben süt, az csal, az nem is igazán szabadtéri sütögetést hajt végre.
1: Természetesen kerti partin, ugye hát azért fogyasztani is kell valamit az ételeken kívül, gondolok itt az italokra, és hát azért mondjuk nem árt szerintem tisztában lenni azzal, hogy a társaság különböző részei milyen féle fajta italokat részesítenek előnyben, gondolok itt a sörre, a borra, töményekre, koktélokra, nem árt ezügyben felkészülni, mi azonban a folytatásban, mint mindig szoktuk, inkább a borokra specializálódunk, és hát ezen a héten Szekszárdra kalandozunk el hamarosan bor ügyben itt a Konyhafőnök ajánlatában.
0: A Konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Borban az igazság.
1: Mónit, konyhafőnökünket kérdezem, mivel az első ilyen kerti partis bulink van, milyen sorrendben legyen sör, bor, tömény, koktélok, vagy éppen mindenki választ fakultatív módon.
2: Én azt mondom, hogy csináljuk úgy, mint általában szoktuk, kedves Szomi, aperitív, aztán sör vagy bor, aztán sör vagy bor, és a végén egy kis digestív.
1: Azt azonban ne felejtsék el, tudják a jó öreg mondást, hogy sörre bor bármikor, viszont borra sör meggyötör, hogy tessék ezt észben tartani. Vagy hogyha gondolják, akkor válaszanak mindig egyféle italt, akár lehet ez bor. Szekszárdi borvidék az a hely, illetve borvidék itt a magyarországi finom bortermelő vidékek közül, amelyre ezen a héten ellátogatunk. Egyébként a Sió és a Duna között terül el ez a régi, méltán híres borvidékünk. A török elől menekülő rácok révén került erre a vidékre a kadarka és a délszláv vörös bor kultúra. A borvidék a szőlőkultúráját a 18. században betelepült német telepesek gazdagították, ennek is köszönhető, hogy a szekszárdi bor főleg német nyelvterületen híresült el. Egy kis érdekességként mindenképpen említésre méltó, hogy Schubertet a Pisztráng ötös megírásához a szekszárdi vörös borok inspirálták, sőt Kodály Zoltán is az itteni hagyományokból merítve írta meg a Hári János szímű taljátékát. A szekszárdi termesztési jellegzetesség az a teraszos ültetvényeken a magas kordon műveléses szőlő termesztés, egyébként jelentősen több mint 60%-ban vörösbor termő a vidék, de azért a szekszárdi fehér borok sem hanyagolhatóak el. Hogyha fehér bort adó szőlők esetéről beszélünk, akkor tudjuk ajánlani a Chardonnay-t, az olasz rizlinget, a rajnai rizlinget, a Riesling Silvanit, a Traminit, amely a völgységben már azonban nem ajánlott fajta. Viszont, hogyha vörösbort szeretnénk inni, akkor választjuk a Cabernet Francot, a Cabernet Sauvignont, a Kadarkát és a Kék Frankost, a völgység pedig kimondottan ajánlott a Zweigelt. A talaj adottságai miatt egyébként a fehér borok lágyak, savakban pedig szegények. Ennek köszönhető, hogy nem értek el soha olyan közkedveltséget, mint a szekszárdi vörösek. Az alkohol tartalmuk tehát a fehér boroknak viszont jó magas. A vörösborban találta meg a vidék az igazi műfaját, a talajfeltételek ellenére magas savtartalmú vörösborokkal találkozunk, amelyet a magas csersavtartalmú fajtáknak és a hosszú héjon érlelésnek köszönhetünk. A testes, tüzes, alkoholban és taninban gazdag, szinte fekete színbe hajló vörösborok mellett megjelennek a könnyed, üdem, de magas alkoholtartalmú rozéborok is. A magyar bortörvény értelmében eger mellett szekszárt használhatja egyébként egyedül a Bikavér nevet, amellyel 2-3 vörös szőlőfajta keverékéből készült bort jelölnek meg.
2: Köszönjük szépen, Szomi! Miután ekkora hatalmas körutat tettünk a borok körül, én azt javaslom, hogy te foglaljál helyet az asztal mellett, és végre vesd bele magad ténylegesen a borkóstolásba, ennyi jó hús mellett, nem is beszélve a levesekről.
0: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Lepörgött a lakáspiac júniusban, egyre

0: Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es-50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb, itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csak nem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turistaadót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Szeles napos gomoly felhős idő valószínű, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
3: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Murányi Andrással beszélgetek, aki néhány héttel ezelőtt lett az Index felelős szerkesztője. Ezzel nagy meglepetést okozva sokak számára, hiszen korábban a Párbeszéd Magyarország kommunikációs igazgatója volt, illetve régebben, ugye volt is nálunk vendég többször a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként, történt időszakról beszélt. És most egyszer csak ugye itt az Indexnél bukkantál föl. Szia András!
4: Szia Dani! Szia Dani! Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi a kérdésed?
3: Hát, hogy nagy meglepetést okoztál. Te magadat is meglepted, vagy te azért így erre már úgy készültél, vagy vágyakoztál rá, hogy alakult így?
4: Szóval érdekes, hogy a legtöbb szó, amit a kinevezésemmel kapcsolatban kaptam, az a meglepetés volt. Nagyon sokan meglepődtek, nagyon sokan egyébként pozitíve lepődtek meg, és nagyon sokan, vagy hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy van egy nagyon erős réteg, amik negatíve lepődött meg. Nyilván ez

0: nagy ugrás volt a számomra is, hiszen ahogy említetted a bevezetőben, 7 éven keresztül, tehát ezt pontosan nem mondtad, de 7 éven keresztül politikai kommunikációval foglalkoztam. Ugye Karácsony Gergely mellett és a Párbeszédnél dolgoztam. Büszke vagyok a 2 győztes Budapest kampányunkra, ezt hadd mondjam el, hiszen a NER-nek a falait azzal sikerült azért kitörnünk valamennyire, hogy azért Budapest felszabadult. Előtte pedig nyilván ugye újságíróként, klasszikus sport, illetve közéleti újságíróként dolgoztam, hogy még nem kaptam a lehetőséget, hogy főszerkesztő legyek a Népszabadságnál, illetve később az UNNÁ hírigazgatóként dolgozhassak. Az elmúlt időszakban, bár kommunikációval foglalkoztam, nagyon erős készítésem volt, hogy ha ledől az Orbán rendszer, akkor a megújuló sajtómédia területén jó lenne újra munkába állni, és azokat az értékeket behozni ebbe a rendszerbe, amelyek engem mindig is jellemeztek. Nyilván most felkapják a fejüket az emberek, hogy jó, de hát az Indexhez jöttél. Az elmúlt 16 évben gyakorlatilag a NER és a Fidesz az szétverte az amúgy sem jó állapotban lévő és meg annyi kihívással már akkor is küzdő sajtó- és médiapiacot. És miután most ugye hatalmas romokat látunk magunk előtt, nem csak azért, mert a Fidesz propagandásította a teljes sajtómédiát, illetve a majdnem teljes sajtómédiát, illetve azok az intézmények, amelyeket a Fidesz állami pénzből fenntartott, azok most összeomlottak, ezért minél nagyobb, minden eddiginél nagyobb kihívás a sajtóban és a médiában dolgozni, szerintem akármelyik területen, és majdhogy nem azt mondhatnám, hogy majdhogy nem mindegy, hogy melyik felületnél, persze nem mindegy, hogy milyen felületnél, mert azért vannak olyan területek, ahova én sem mentem volna el. Megleptem magamat is, Dani, igen, megleptem magamat is. Másik azért is, mert ugye az Index előéletében nagyon erősen benne volt, már a kampányidőszakról beszélek, az a fajta politikai kitettség, amelyről az előbb is beszéltem. Ne beszéljünk mellé, az Indexen jelentek meg propaganda anyagok, miközben egy kiváló csapat készített kiváló tartalom mennyiséget. De hát ugye, ahogy mondani szokták, hogy hiába a kiváló, meg annyi tartalom, hogyha vannak olyan elemek, amelyek elfogadhatatlanok. Úgyhogy ezek megtörténtek, a helyreigazítások megtörténtek, voltak ennek személyi konzekvenciái is, hiszen új főszerkesztő és új felelőszerkesztő irányítja már az Indexet, és szerintem mindenkinek le kellett vonnia a konzekvenciát ebből a turbulens időszakból, amelyben egyébként az Index továbbra is ott maradt a piacvezetők között, hogy újságot csak úgy érdemes csinálni, ahogy egyébként a klasszikus értelemben médiakészítésnek kell zajlania, ideológiamentesen, tárgyilagosan és objektíven. Én azért dolgozom itt az Indexnél, hogy ezeknek a kívánalmaknak megfeleljünk, a szerkesztőség jó munkát tudjon végezni, és mindenfajta befolyástól mentesen tudjunk egy olyan újságot készíteni, amelyik méltó az olvasók bizalmára.
1: Mondtad egy másik interjúban már, hogy valamiféle garanciákat kaptál arra, hogy normálisan lehet majd itt dolgozni. Melyek ezek a garanciák, hogyan tudod érvényesíteni, illetve hát az nem nehezítette meg a gondolatot, vagy ezt ennek a garanciának az elfogadását, hogy a tulajdonosi körben nincsen változás, vagy nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatban tudsz-e bármit, hogy változott-e a tulajdonosi kör?
0: Igen, hát a garancia mindenek előtt arra irányult, hogy a szerkesztőség függetlenül működjön, de ahogy itt szétnézek a szerkesztőségben, nincs olyan ember szerintem, aki ne azt mondaná, hogy szeretne egy ideológiamentes, társszerű és objektív újságot, amiben egyébként is utazik az Index. Úgyhogy e tekintetben olyan hatalmas dolgot nem kellett említenem. Én azt kértem, hogy nyilván, hogyha beesne egy bármilyen jelentés, aminek nincsen valóságtartalma, hát akkor az ellehetetleníteni az én munkámat is, úgyhogy nyilván ez alapvetés, hogy ilyen ne legyen. Tehát a garancia az megvan e tekintetben, és arra is, hogy normálisan lehet dolgozni. Gedei Norbert főszerkesztővel, Borsi Gergő főszerkesztő helyettessel és teljes csapattal, teljes csapatot is említhetném. A tulajdonosi szerkezetet illetően hát nyilván nem ez a legerősebb lánceme az én érvelésemnek, azt azért el kell ismerni. Ugyanakkor arra az álláspontra jutottam, hogy egyrészt a szerkesztőség csinálás, a munkacsinálás, a szerkesztőség tartalom csinálás az nálam most felülír mindent, tehát én ennek szeretném teljesen alárendelni magam, és ezzel szeretnék foglalkozni. Világéletemben ezzel foglalkoztam akkor is, amikor szerencsétlen mondom, Heidrich Pecina volt 100%-ban fölöttünk, a tulajdonos ügyen Népszabadságról beszélek. Szóval, hogy A szerkesztőségre szeretnék fókuszálni, ez nálam most gyakorlatilag felülírt mindent, hogy tényleg végleg az igazság keserű poharát teljesen kinyom itt a beszélgetés során. A másik pedig az, hogy ha tulajdonosi oldalról nézem, akkor bármi is történt, két dolgot biztosan lehet állítani. Az egyik az, hogy a tulajdonosnak az az érdeke, hogy ne úgy működtesse az újságot, ahogyan erre alatt működtette. Ez ugye gazdasági érdek is, meg egyébként reputációs érdek is. A másik pedig, és akkor egy kicsit most globálisan igyekszem rátekinteni erre az iparágra, illetve az iparágot körülvevő közéleti közegre. Szóval azért én azt gondolnám, hogy persze csinálhatjuk azt, hogy mindig mindenkit elhordunk mindennek, csinálhatjuk azt, hogy akár független pozíciókból elbeszéljük a bármilyen sajtónak a létezési körülményeit, akkor is, hogyha mit tudom én, évi 500 millió forintot kaptunk hirdetésekben, vagy éppen az összes nyomdaszámlánkat mi fizetse, a NER fizette, tehát hogy ezt lehet csinálni. De szerintem egy idő után arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy igazából mindenkinek jár egy esély, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebben a borzalmas helyzetben, amikor napilap sincs már, hiszen a magyar nemzet is meg fog szűnni, bár nehezen nevezem napilapnak, a Népszava sorsa még kérdés ez, szóval amikor napilap sincs, meg összedőlő szerkesztőségek vannak, fogalmunk sincs még arról, hogy milyen irányba megy mondjuk a közmédia, azt sem tudjuk, hogy mit jelent például az a sajtóalap, amely ugye az új kormánynak törvénytervezetében van, hogy ki milyen módon részesülhet onnan, hogyan lehet majd, milyen metódus szerint onnan micsoda pályázatokat, pénzeket érdekel kérni, akkor szerintem az a legjobb, hogyha összefogunk, és arra az álláspontra helyezkedünk, hogy csináljunk együtt, mindenki is persze a saját keretei között egy normális sajtó és médiarendszert, és mindenki találja meg a helyét, aki, és ez nagyon fontos, harmadszorra fogom mondani, ideológiamentesen, tárgyszerűen és objektíven tudja azt a munkát elvégezni.
1: Ugye annak idején, amikor a tömeges távozások voltak az Indexnél, akkor ugye Szombati Pál is azt mondta, hogy ő is valamiféle garanciákat kapott arra, hogy majd itt jól lehet dolgozni, és aztán hát nem sokkal később viszont távozott, távozik kényszerült, és azt mondta neki, hogy máshol dolgozott, de most már azóta nem is nagyon hallunk igazán az ő közéleti aktivitásáról, inkább a sport vonalon lett újra aktív. Tehát nem tartasz el attól, hogy esetleg újra ugyanez előfordul, hogy végül egy darabig itt vagy, a te nevedet használják, a te megítélésedre esetleg valami rosszulhat, ami így sül el, és akkor utána végül hasonlóképpen alakulunk Szombati Pállal.
0: De vagy nem, mert ez ugyanúgy benne van a pakliban, hiszen a magyarországi sajtó média rendszerben dolgozunk, és 2016. október 8-án megtanultam, amikor kivégezték a Népszabadságot, én voltam a főszerkesztő, és arra ébredtem, hogy már nincs újság, hogy bármi, de tényleg bármi megtörténjen. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy meglepődnék-e, hogyha, vagy hogy mondjam, váratlanul érne, vagy furcsán érintene, hogyha bármilyen történne, azt mondanám, hogy miután itt élek Magyarországon, és ebben a sajtó média rendszerben 30 éve, nem tud már olyan dolog meglepni. Tehát nincs már olyan dolog, ami meg tudna engem lepni. Ezzel együtt nyilván nem erre készülök, hanem arra készülök, amiről az előbb beszéltem, hogy egy normális újságkészítési metódus folytán megerősítsük az Index média vezetői pozícióját, hiszen a NER lapokkal szemben, mert ugye azért meg ennyi összehasonlítás van az Index meg a NER lapok között, a NER lapok az április 12-i választás után rögves bezuhantak, például számban látogatottságban, olvasottságban, nézettségben, az Index pedig továbbra is ott van a vezető pozícióban, hiszen az olvasók értékelik azt a tartalom folyamot, amelyet az Index előállít. Ha megtörténne az a helyzet, hogy tovább kéne innen lépnem, akkor nyilván megteszem azt, de egyébként említetted itt, hogy hányan álltak fel az Indextől, és hogy nem tudom, őszintén szóval én már azt sem igazán értem, hogy itt milyen folyamatok voltak korábban, tehát most annélkül, hogy belemennék nagyon itt a mélységi dolgokba, amiket rendszeresen rávennek az Indexre. Szóval hát, ugye itt volt már egy politikai kitettség miatti tömeges távozás. Ugye amikor Új Péter volt az Index főszerkesztője, akivel még volt szerencsém annak idején együtt dolgozni a Népszabadságban is. Új Peti volt az Index főszerkesztője, és súlyos politikai nyomásra hivatkozva ő is több társa kilépett innen, és megalakították a 444-et. És hát ugye felvetődik ez az emberben, hiszen ez a 2010-es évek elején, közepén volt, amikor már bőven NER volt, hogy egyrészt miért mondta ezt Új Péter, illetve hát akik itt maradtak, akkor milyen lapot csináltak 2020-ig. Politikai kitett lapot csináltak, vagy nem csináltak politikai kitett lapot. És Isten ments, hogy ezzel rúgózzak, csak amikor beszélünk az elmúlt 16 év sajtó médiájáról, és lekerekített válaszokat adunk, és olyan emberek is, akinek fogalmuk sincs a média működéséről, és egyből megbélyegzünk embereket, egyből rásütünk valakire valamit, akkor szerintem fontosabb lenne, hogyha pláne ilyen turbulens időszakban egyet hátralépnénk, és higgadtan az asztalra tennénk az elmúlt 16 évet. Mert hogyha higgadtan az asztalra tesszük az elmúlt 16 évet, akkor egyrészt végig tudnánk beszélni, hogy mi történt, szerintem ez nagyon fontos lenne. Kettő, azokat a nüanszokat is el tudnánk varni, amelyek azért itt rónak a fejünk felett. Az előbb említettem például, hogy vannak olyan független tartalomkészítő bástyák, amelyek évente több 100 millió forintot nyertek el állami hirdetésből. Ilyenkor nyilván azért azt is megkérdezni az ember, hogy bocsánat, hogy te a független szcénában dolgozol, és mindenki mást elutasítasz, és a propagandát, a NERT, a bármit elutasítasz, miért fogadtál el évi több 100 millió forint hirdetési pénzt, hiszen az azért elég nehezen indokolható egy ekkora volumennél, hogy azt tud mondani, hogy nem vagy politikailag kitett. De hát akkor politikailag kitett vagy, hiszen nem tudom, hogyha visszagondolok a Népszabadságos időszakomra, akkor az én másfél éves időszakom alatt 0,001%-nyi állami hirdetést kapott a Népszabadság, az egy ilyen, az a 0,01 az ilyen kötelező hirdetmény volt, hogy a legolvasottabb lapilapban kell közzétenni egy ilyen egyoldalos hirdetés volt, illetve egy olyan Fidesz hirdetés, egy 2,5 millió forintot kóstáló ötödik oldalon megjelenő Fidesz hirdetés, amelynél bár lett volna tartalmi vétójogom, de nem tudtam tartalmilag, hiszen nem volt benne semmi olyan megvétózni, így bekerült az újságba. De hát akkor is, hogyha az egészet összeszámolom, akkor maximum néhány millió forintról beszélek, és nem 100 millió forintokról. Tehát azért mondom, hogy miközben maximálisan megértem a kritikákat, és magam is elbeszélem azt, hogy az Index múltjában milyen fekete foltok vannak, nagyon fontosnak gondolom, hogy inkább arról beszéljünk, hogy hogyan építkezünk majd, és hogyan lehet majd ezt a szcénát felemelni, és visszatéríteni a normális útra úgy, hogy óriási kihívásokkal küzd. Tehát, hogy a tech óriások által elvont pénzeket nézem, az, hogy a terjesztési, nyomtatási, nyomdai piac az gyakorlatilag meghalt Magyarországon, nemhogy napilap nincs, gyakorlatilag most már hedilapok is végveszélyben vannak, arra az álláspontra kell, hogy jussak, hogy persze lehet itt veszekedni, bélyegezni, meg mindenkit elküldeni egymás nem tudom én hová, de a legfontosabb az lenne, hogy gyakorlatilag újra gondoljuk együtt végig azt, hogy hogyan lehet ebből a borzalmas 16 évből kijönni.
1: Ugye neked is volt azért erős kijelentésed az Indexről, amikor a tömeges távozások voltak, ez a bizonyos hiteltelen ajadékok, vagy olyan hasonló kijelentés volt, ami az Index igazgatóságára is vonatkozott. Ezt megbeszéltétek, ezt tisztáztátok azóta az Indexen, amikor téged megkerestek? Tehát hogy volt ez, hogy egyszer csak megkerestek, vagy fejvadászon kereszt? Hogy történik egy ilyen?
0: Fejvadász, fú, de jól lett volna, hogy ilyen szinten van az iparánk. Egy beszélgetés kezdődött el, és amennyire én beárasztam azt, hogy mit kapok azzal, hogyha ide jövök az Indexhez, nyilván az Index is beáraszta azt, hogy mit kap azzal, hogyha én ide jövök. Tekintettel arra, hogy valószínűleg senki előtt nem volt ismeretlen az, amit én a Facebook posztomban mondtam, és amelyet most is vállalok. Ezzel nem nekem van dolgom, hanem a tulajdonosoknak, a vezetőknek van dolguk, hogyha
1: Bocsánat, még az ATV-ben is együtt voltunk egymás mellett az egyenes beszélben, ott is mondtál olyasmit, hogy talán, hogy hülye, aki oda megy ebben a helyzetben, valami ilyesmi az Indexhez.
0: Vissza lehet nézni, és nyilván most, hogyha ez a média engyen elhangzik, akkor gyorsan majd a különféle újságok munkatársai gyorsan megnézik, hogy pontosan miket mondtam. Akármiket is mondtam, én azt vállalom. Ugye a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként, amikor azt látom, hogy az Indexnek egy teljes garnitúrája feláll és átmegy máshova, az egy borzalmas érzés. És akik azt előidézték, akkor azokról azt gondolom, amit. Más kérdés, hogy ugye erről azóta is, ahogy hallom, vita van, és mondom, ilyen több osztatú indexről beszélünk, mert van a 444-es árvák, meg van a telexes árvák, és most nem ironizálok, hanem tényszerűen igyekszem beszélni. Ők is időnként azért elbeszélnek egymás mellett, tehát nem hasonlóképpen látják a dolgokat, ahogy a mostani indexesek sem. Tehát ez egy nagyon furcsa viszonyrendszer, amit kialakult. Szóval abban ők is megegyeznek, hogy, vagy arra, azt ők is elbeszélik, hogy az a tömeges távozás, az például az mennyire volt a tényekre alapozva megalapozott, és mennyire volt, hogy mondjam, egy ilyen úgynevezett ilyen hevült állapotból kifolyó lépés. Engem ezt szóval akkor sem érdekelt, és most sem érdekelt, hiszen amit mondtam az egyenes beszédben, hogy ez borzalmas, és nem akarok ilyet látni, és ez egy morcsos olyan jó garnitúra, amelyik majd valahol nagyon jó újságot fog csinálni. Én ezt mondom, és azt is mondom, hogy nem lehet olyan tulajdonosi helyzetet előállítani, hogy ez egyáltalán megtörténjen. Ezeket továbbra is tartom magam. Az a garnitúra, amelyik elment az indextől annak idején, az bizonyított, hiszen kiváló újságot készítenek, és ők is ott vannak a topon. Én a jövőben csak sok sikert tudok kívánni nekik is, meg a 444-nek is, meg a mostani indexnek is, hogy ebből a helyzetből kilépve fél év után már ne arról beszéljünk, hogy kinek milyen kitettsége volt, meg mit tudom én, hanem hogy ki mennyivel vert éppen a másikat a napi nézettségi versenyben.
1: Tisztázzuk a hallgatók előtt és az olvasók előtt is, hogy mi a különbség egy főszerkesztő és egy felelős szerkesztő között, ezek között a hierarchiában milyen a viszony, hogyan működik együtt, tehát a te dolgod az jelenleg mi, és a főszerkesztő az neked a főnököd, vagy hogy van ugye ez az egész?
0: Igen, ugye elvileg ez egy ilyen, most lehet ilyen szakmai titkot árulok el, és akkor lehet, hogy majd a fejemre koppintanak, de igazából ez egy ilyen hasonló pozícióra futott volna ki, és fut is ki, csak az elnevezés más, mint amilyet a Zoomban betöltöttem a népszabadság után. Ugye a Zoomban volt egy ilyen, a népszabadság után egy ilyen zöldmezős beruházás, amelyet még annak idején Tarjányi Péter indított, és ugye ott fölkért engem, én mondtam, hogy nem főszerkesztő nem szeretnék lenni a népszabadság után, mert az ember, hogyha a népszabadság főszerkesztője, akkor és pont. És ugye akkor abból állapodtunk meg, hogy egyfajta ilyen hírigazgatói szerepet vigyek, aminek az a lényege, hogy ír is anyagot, szerkeszt is anyagot, reprezentál is, elmegy különféle helyekre, tárgyal, részt vesz különböző akvizíciókban, meg egyebekben. Ugye akkor a Zoom még úgy állt, a Zoom szénája még akkor úgy állt, hogy esetleg terjeszkedik is rádiós vonalon is, illetve ilyen elemzői, kutatói vonalon is, meg annyi ilyen tárgyaláson vettem részt. Szóval akkor kitaláltuk ezt a hírigazgatói pozíciót, amelyik igazából az akkori főszerkesztő mellett volt, akkor ilyen Szappe Gábor indította főszerkesztőként a Zoomot, majd Kustánci Norbert lett a főszerkesztővel, dolgoztam nagyon sokat együtt, ő most ugye a magyar kormányban, a miniszterelnökségen, a kommunikációért felelős államtitkár. Szóval, hogy kvázi a főszerkesztő mellett, de másfajta feladatokkal is, mint a főszerkesztő mellett, a főszerkesztő az a szerkesztőség feje, és pont. Innentől kezdve ezt nem is kell ragozni, viszont a hírigazgatónak van meg olyan hozzáadott értéke, főleg olyan, aki volt főszerkesztő is, amelyet tudja ezeket a napi szerkesztői, napi cikkírási, napi ötletelési folyamatokat generálni, ugye én ebben vagyok, és például nagyon örülök annak, hogy az Index volt az első, amelyik exkluzív interjút készített Gyárfás Tamással a Kecskeméti börtönben, ezt nekem volt szerencsém legyártani ezt az interjút múlt szerdán. És hasonló anyagokban is gondolkodunk természetesen, nem csak említett a hír és információ érzékenység legyen, stb. Most a felelős szerkesztői pozíció az hasonlóképpen írható le, mint amit az előbb elmondtam, és mint amit a Zoomban betöltöttem, de nem biztos, hogy ennek olyan jó akusztikája van a mai világban egy hírigazgatói pozíciónak, és akkor ezt a kérdést most nem nyitnám ki. Amma maradtunk, hogy ez a felelős szerkesztői pozíció az, amelyik most leképezi ezt az egész feladatkört, és én őszintén szóval, hogyha most az lett volna, hogy nem tudom, Tuja 2. Murányi András az lett volna a nevem mellett, még azt is örömmel fogadtam volna, mert nem a pozíció lényeg, hanem az, hogy az ember mit csinál. Engem az motivál, hogy iszonyat erős, fiatalos, lendületes szerkesztőségnek vagyok a tagja, hogy ez a szerkesztőség be tudja futni azt a pályát, amelyre hivatott, minél több exkluzív tartalom legyen benne, ugyanúgy, mint a Népszabadságban, minél több olyan jól leíró valóságot, szépen elbeszélő és az olvasó számára közérthetően elbeszélő tartalom legyen benne, mint hogy egyébként korábban is volt, tehát ezek azért nem voltak hiányok, de hogy minél több legyen belőle, és igyekezzek a kapcsolatrendszeremmel is segíteni azt a munkát, amelyik az Index, hát mondjuk így, nem tudom, integrációjára vonatkozhat itt az elmúlt időszakban.
1: És akkor a főszerkesztő az neked beosztottad, tehát te tudod utasítani, vagy fordítva, ahogy a főszerkesztő utasíthat téged, vagy egyik sem?
0: Erről a testvérem, Murányi Marcell, Isten nyugosztalja, jut az eszembe, aki ugye 12 évig volt nagyjából főszerkesztő, 8 évig volt a Blicknél, utána a Népszabadságnál is volt, illetve kétszer volt a mai nap főszerkesztője még az Átkosban, és ő azt mondta, hogy ha már bárkit utasítgatni kell, meg bárki őt főnöknek hívja, akkor már ég rossz, meg akkor mindenki ki van rúgva. Tehát ugye a Blikben az volt, hogy valaki azt mondta a tesó, hogy Marci az rendben volt, azt mondta, főnök, akkor a tesó megfegyelmezte, hogy figyelj, még egy főnök, és ki van rúgva. Szóval nincs egy ilyen főnök beosztás. A nap végén, mint mondtam, a főszerkesztő a főnök, és pont. Tehát ez nagyon fontos, ezt le kell szögezni. Gedei Norbert a főszerkesztő, aki kiválóan látja a feladatát. De a viszonyunk Norbival sem olyan, hogy akkor most itt karddal megyünk be, és akkor milyen anyag volt, meg mit tudom én, hiszen nagyon flottul, és nagyon pontosan tudunk együttműködni. Nagyon sok mindenben azonosan gondolkodunk a világról, a cikkekről, a tartalomgyártásról, az ügyeleti rendszerről, bármiről. Tehát itt igazából mi megbeszéljük a dolgokat. Nyilván a nap végén, hogyha olyasmi van, akkor a főszerkesztőnek kell döntenie. Nyilván nekem is van egy csomó mindenben döntési jogköröm, vagy van olyan menedzselni való dolgom, amit nekem kell döntenem. De ha tartalmi kérdés van, akkor nyilván legalábbis az eddigi gyakorlat ezt mutatja. Itt a szerkesztőség, a főszerkesztő helyettesek, a felelős szerkesztő, vagy éppen turnusvezetők, vagy címlapszerkesztők, azok együtt döntenek. Az, hogy nap végén kinek a hangja a mélyebb, és kinyomja meg a gombot, amikor meg kell. Nyilván ez egy speciális helyzet is, de hogy mondjam, ilyen kérdések azért nem szoktak felvetődni.
1: És ez hány napot jelent, hány napi munkát jelent? Hétvégén is dolgozó időnként, vagy hétköznap? Tehát magyarán ezt hogy kell elképzelni?
0: Igen, hát mondjuk, amikor erre az exkluzív Gyártás Tamás interjúra készültem, akkor nyilván ugye az egész ügyiratot végig kellett olvasnom, modelleznem kellett az, hogy a börtönben, ahol egy óra van rendelkezésemre, miről tudunk beszélni, miről nem, milyen állapotban lesz a Tamás, hogy tudjunk-e beszélni, akik nagyon jó állapotban van, ahhoz képest, hogy milyen helyen van. És egyáltalán a kérdéseket hogy tudjam úgy irányítani, hogy az érdeklődés is fennmaradjon, leírjam azt a hangulatot is, ami, meg azt a helyzetet is, amelyben Gyárfás Tamás ott él a kecskeméti börtönben, és egyébként az ügy részletei, amelyek nem biztos, hogy egy halandó ember számára, akik átlagos médiafogyasztó, azok számára érthető, tehát a közérthető is legyen az, hogy éppen most miért vagyunk ott. Mert perújítás van, mert vannak olyan tanúk, akik új bizonyítékokkal álltak elő, kik ők, miért, stb. Szóval, ha így nézem, akkor az elmúlt 2-3 heten az összefolyt, tehát nem volt hétvégesen, hiszen az a felkészülés az gyakorlatilag olyas fajta, mint amikor valaki labdarúgó bajnokok ligája döntőt kommentálként, Hrutka János, aki ugye a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét közvetett az RTL-en Gundel Takács Gáborral. Ő mondta, hogy amikor erről beszélgettünk, hogy az emberek csak azt látják, hogy kimegy az ember, és 2 órán, vagy hogyha hosszabbítás van 11-esek, akkor 2,5 órán keresztül beszélünk. Hát nyilván erre 1-2 nap alatt felkészül. Nem, hát erre gyakorlatilag az egész évben készül az ember, hogy a legjobb pillanatban mondja a legfontosabb információkat, és így tovább, és így tovább. Aki egyébként is ilyen folyamatosan frissülő periódikánál dolgozik, hatalmas versenyharcban, hiszen azért hatalmas versenyharc van itt a legfőbb piaci pozíciókért, az gyakorlatilag hétvégén sem tud kiengedni és pörgeti ezeket a dolgokat. Valamikor csak, nem tudom én, előkészít egy véleménycikket szombat délelőtt, mit tudom én, hétfő reggelre, vagy hétfő délutánra, valamikor exkluzív Gyárfás Tamás interjúra készül, és akkor reggeltől estig azzal kell fekszik, valamikor éppen ügyeletes szombat vasárnap, és akkor benn van reggel 6-tól este 12-ig, és pörgeti a minél jobb eredményeket az újságot. Szóval ez egy egész hetet és egy egész embert igényben vévő elfoglaltság.
1: Rögtön folytatjuk a Média Egyet Murányi Andrással, az Index új felelős szerkesztőjével. Maradjanak velünk, rögtön jövünk vissza.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ez itt továbbra is a média, egy vendége Murányi András, az Index felelős szerkesztője, és arról beszéltünk, hogy nemrég vettél át ugye ezt a pozíciót, és hogyan indult el a munka, de még egy pillanatra visszaugranék arra, hogy a párbeszéddel mi lesz most, vége a pártnak, és azért már te távozol, vagy hogy, tehát milyen jövő áll a párbeszéd előtt?
1: Ezt nem tudom, ezt a párbeszédben tudják megmondani. Ugye, amikor én arra vállalkoztam, hogy az újságkészítés után új vizekre elvezek, ez 2018. októberében volt, akkor azt mondtam, hogy akkor van ennek értelme, hogyha olyan szereplő mellé csekkolok be, akit nem lehet leírni a klasszikus politika attribútumaival, tehát aki civil, tisztességes, normális és egy jó világot akar, most nagyon patetikusan leegyszerűsítve a dolgokat. Ha nem Karácsony Gergely hív a politikába, akkor nem jövök. Karácsony Gergely pont azt mondom, amit az előbb elmondtam, és azt hiszem a főpolgármestersége ezt bizonyított is, és miután neki az anyapártya a párbeszéd, nyilván Karácsony Gergelyhez és a párbeszédhez mentem, ahol hasonló emberek dolgoznak, ugyanilyen emberek dolgoznak, mint Gergő. Tehát, hogyha ez a párt, ez nem tudom, korrupt lett volna, vagy bármilyen csúszók, vagy akármit olvastam volna róla, akkor nyilván nem megyek oda. Tehát ez egy teljesen tisztességes, civil, jobb világot akaró garnitúra volt, és még most is az, amelyikhez becsatoltam. És ugye az volt a célom, hogy ha már ez így van, akkor segítsem hozzá Karácsony Gergelyt ahhoz, hogy be tudja futni azt a közéleti pozíciót, ami szállható neki. Ugye 2018. októberében, amikor csatlakoztam, ő éppen vesztes miniszterelnök volt, ugye 2018-ban az MSZP párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje volt, és ha jól emlékszem, a pártszövetség 13,1%-kal került be a parlamentbe. Nem volt ez vereség, de a tekintetben igen, hogy a Fidesz újabb kétharmadot szerzett, és sajnos ez a baloldali szövetség, ez nem baloldali liberális szövetség, baloldali liberális zöld szövetség, ez nem tudta befutni a pályán. És ugye Zugló polgármestereként is dolgozott, egy év múlva már azt ünnepelhettük, hogy Karácsony Gergely főpolgármester, és ez, hogy mondjam, visszaigazolás volt nekem a tekintetben, hogy ha van valaki, aki befutható bizonyos pályán, és megfelelő kommunikációt, politikai cselekvést, egyebet varázsolsz mögé, akkor igenis fel lehet építeni valakit. Ne úgy értsen mindenki, hogy én építettem fel Karácsony Gergelyt, mi nyilván egy csapat tagjaként. Én voltam ott a 2019-es kampányban a kommunikációs kampányfőnök helyette, vagy a kampányfőnök kommunikációs helyettese, úgyhogy ebben a szerepkörben igyekeztem kijelni magamat, és meg annyi innovációval élni azzal a kampányban volt, amitől a Gergő már Herodot kapott. Nem akarom tovább kijelezni, szóval ugye a párbeszédnek elég világos volt a pályája, ő rendszerváltó pártként, rendszerváltó erőként akart megjelenni. Ez annyiban sikerült, hogy a rendszerváltás Budapesten el tudta hozni, hiszen ugye a párbeszéd tette be a 2019-es Budapest kampányba is a legtöbb humán és pénzügyi erőforrást is. Ilyeténképpen az, hogy Karácsony Gergely, a párbeszéd zöldek főpolgármestere még most is, a párbeszédnek elévülhetetlen értelmei vannak. Tehát, hogyha kicsiben is, és amennyiben Budapestet elveszedjük kicsinek, akkor a párbeszéd ezt megvalósította, ezt a dolgot, és a fővárosi frakciója az továbbra is aktív a közgyűlésben, miként a párt is létezik, és biztos vagyok benne, hogy még jövőre is lesz párbeszéd, amelyik majd kitalálja magát, hiszen 2029-ben ugye újra főpolgármester választásokat tartanak, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint önkormányzati választásokat tartanak, és felteszem Karácsony Gergely, hogyha a parlament most nem hoz valamilyen tiltó korlátozás, hogy ki meddig lehet polgármester és így tovább, akkor nyilván 29-ben ugyanúgy indulni, akkor is ebben fontos szerepe lehet a párbeszédnek. Tehát amennyire én látom, ahogy én eljöttem, a párbeszéd köszöni, él, létezik és támogatja Karácsony Gergely főpolgármestert.
0: És részedről a döntés, hogy eljöttél, az nem egy kicsit annak a feladása, hogy akkor a párbeszédnek nincs jelenleg igazán támogatottsága, vagy nincs esélye, és hogy itt bármi történik, tulajdonképpen nagyon rosszul áll?
1: Az a helyzet, hogy ugye két győztes kampányunk volt 2019-ben és 2024-ben. 2024 után viszont gyakorlatilag, hogyha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor elfogytak a feladatok. Elfogyott az a kommunikációs kúl, amelyikből lehetne dolgozni, már a saját részemet illetően. Tekintettel arra, hogy ugye ez egy nagyon heterogén összetételű közgyűlés, ugye 10 fideszessel, 10 tiszással, és a további pártok képviselőjével, tehát nagy döntést igazából a két nagy párt egyessége nélkül nem lehet összehozni, illetve persze lehet, hogyha az egyik nagy párt és a Podmanicki mozgalom, meg a Párbeszéd zöldek, meg a DK, meg az MSZP egyetlen független képviselője egy irányba húz, de azért nagyon nehéz itt megvalósítani ezeket a dolgokat. És hát ugye a rendszerváltás az annyira a főpolgármesteri hivatalt is elérte, vagy a városházat is elérte, hogy ide oda is az új erők képviselői ugyanúgy beültek, és voltak nyilván meg annyi ügyből kifolyólag igényei, kérései is, szemben a Fidesz-szel, amelyik megcsinálta azt a romboló munkát, amelyet az elmúlt 16 évben, tehát például nem szavazta meg a költségvetést, és így tovább, és így tovább. Nehogy véletlenül működjenek az autóbuszok, meg lehessen zsömlét adni a nyugdíjasoknak a nyugdíjas otthonban. Szóval ez a Fidesznek a mérhetetlen, hát igyekszem jó szavakat mondani, szóval mérhetetlen lenézés a budapestieknek, és most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval egyszerűen elfogytak azok a feladatok, amelyekben igazából otthon voltam. Ugye a 19-es kampányban és a kampány után ugye megvoltak a személyre szabott feladataim, még a tekintetben is, hogy Gergő mellett egyfajta ilyen sporttanácsadói szerepet játszottam. Ugye nagyon sok sportvezetővel hoztam össze, mutattam be nekik, különféle programok nyomán volt, még az amelyben képviseltem is Gergőt. Ezek így valahogy így az idővel egy kicsit így hátrébb szorultak ezek a feladatok, egész egyszerűen más volt már a prioritás. Tehát amikor napi, mit tudom én, 3 cash flow meeting van a városházán, mert akkor a szolidaritási hozzájárulás miatti kitettsége a városházának, akkor nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy akkor most milyen sport dolgot valósítunk meg, hanem az, hogy nem működjön a város. Tehát ilyen mínusz 30-40-50 milliárdos mínuszokban volt nagyon sokszor a városház a büdzséje, felteszem most sem áll annyira jó. És bár lett volna egy projekt, amelyben tudtunk volna tovább menni, ez összefüggésben van Budapest esetleges olimpiai pályázatával, 2036-os olimpiai pályázatával, de ugye itt még meg annyi döntést meg kell hozni, és nincsenek, sem a kormányzat részéről, sem más ellátó szervek részéről még nincsenek meghozva azok a döntések, amelyek nyomán el lehetne indulni azon az úton, hogy igen, akkor Budapest 2036-ban olimpiát rendez. Egyébként szerintem az előkészítő munka a Magyar Olimpiai Bizottság, Karácsony Gergely városháza és egyébként a projektben rengeteget tevékenykedő Fűrjes Balázsnak, ugye, aki a NOB magyar tagja. Szerintem ezek amennyire én tudom és amennyire rálátásom van, ezek nagyon jól állnak. Tehát nagyon sok olyan kérdésre választ lehet adni, ami esetleg a lakosságban felmerül. De ezt a munkát még el kell végezni, és különféle döntéseket meg kell hozni. Nekem már igazából nem volt türelmem ezeket kivárni. Hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy az, hogy ha tudnánk, hogy Budapest 2036-ban megnyerheti az olimpiát, és egyébként szerintem jó esélye van, akkor, de tudjuk, hogy ezek milyen step by step mehetnek, és mi ebben az én helyem, akkor nagyon erősen elgondolkodtam volna, de egyelőre én azt láttam, hogy 2024 után egy elég üres térben vagyok, és kell nekem a feladat, szeretnék valamit csinálni, még akkor is, hogyha rövid távon valószínűleg sokkal több lesz a veszteség, mint amit gondoltam. Ez így is lett egyébként, mert ugye a kinevezésem után, az indexes kinevezésem után, amiket kaptam, azok között voltak, hogy saját magamat idézett, nagyon aljadék mondatok is, meg egyebek is, de mindenkinek azt mondtam, hogy ezek jogosak a tekintetben, hogy ezt valaki így látja, akkor nekem ezt el kell fogadnom, és hogyha ez veszteség, akkor ezt le kell írnom. Ezzel így is vagyok, tehát amikor olvastam a komment szekciót, vagy néhány olyan zsurnalista megnyilvánulásait, akit emelkedettebben gondoltam, mint amilyen posztot végül is írt rólam, akkor azt mondtam a nap végén, hogy igen, pontosan erről beszéltem magamnak, hogy rövid távon ez veszteség, de a hosszú távú célt látom, hogy honnan, hova lehetne elérni, és itt nem feltétlenül az indexről beszélek, nem csak az indexről beszélek, értem szerintem az a prioritás, de az is, hogy érzek felelősséget ezért a sajtó és média piacért, amelyikben az elmúlt 16 évben dolgoztam, amelyikből engem kilőttek 2016. október 8-án, és ezért szeretnék tenni. Tehát fontosabb volt az, hogy ne légüres térben legyek egy normális fizetéssel, és akkor majd jön valami feladat, és akkor hajde jó, hanem az volt bennem, hogy akkor tűrjük fel az ingujat, bár most nyár van 40 fok, annyira most nem tudom feltűrni, mert éppen pólóban vagyok, de ezt nem látják a hallgatók. Szóval, hogy tűrjük fel az ingujat, és tegyük oda magunkat azért, hogy ez a szép szakma, meg egyébként, amit Magyarország gondol magáról most már a rendszerváltás után, szóval mind a kettő be tudja futni a maga a maga reményeit, be tudja váltani a maga reményeit. Én ebben maximálisan hiszek, annak ellenére is, hogy milyen támadásokat kapok, sőt, mondhatom nyugodtan azt is, hogy annak ellenére is. Éppen nagyon érdekes, hogy a nagyon kemény támadások, amelyeket mondom, elfogadok, és nagyon sok mindenben jogosnak is tartom. Persze, oké, nem értik az emberek, megmérti, de megméri így, meg oké, rendben van. De hogyha hosszú távú célt nézzünk, akkor ennek csak ez a kifutás, hogy európai értékek mentén normális struktúrában végzünk újságírói munkát, ami most jelenleg Magyarországon, vagy tartalomfogyasztásnál is állítunk elő újságokat, ami ma Magyarországon jelenleg abszolút mértékben nincs. Igen, nekem ez a motiváció, ez az ambícióm, én ezért szeretnék tenni, és azért vállaltam ezt a feladatot el, hogy ne légüres térbe legyek, hanem újra érezzem azt, hogy milyen az, amikor az ember iszonyatosan leizzad munka közben.
0: Máshol nem lett volna lehetőség, más lapnál, tehát amit mások is kérdeztek, azt én is föltenném, hogy miért pont az Index akkor ezek után. Azért van még jó pár lap, vagy egyéb médium, tehát hogy azoktól nem lett volna esetleg lehetőség valamilyen újságírói, szerkesztői munkára, hogyha a politikai kommunikációból már úgy döntöttél, hogy akkor ugye távozol, vagy kilépsz.
1: Hát ilyen kisebb, meg ilyen szakmai lakok, túl, nekem semmilyen ajánlatom nem volt az elmúlt 10 évben. Azt is mondhatnám, hogy fekete seglő voltam az elmúlt 10 évben. Ezt éppen Gyártás Tamás mondta nekem annak idején, amikor már nagyon tréhelyzet alakult ki a Népszabadság körül, és több nagy tőkéssel is beszélgettem arról, hogy ha esetleg úgy alakulna a helyzet, akkor szerepet tudna vállalni a Népszabadság megmentésében, átmentésében. Tamás mondta nekem, nyilván neki akkor egy nagyon speciális helyzete volt a hatalommal, hiszen akkor az úszószövetség vezetőjeként, meg az idehozott vízes világbajnossággal, meg egyebekkel nagyon korrekt viszonyt ápolt, és azt ő is pontosan felmérte, hogyha esetleg a Népszabadsággal ő kezdene valamit, akkor ő is a hatalom ellensége lenne, ahogy később más így mellett a hatalom ellensége. Tehát ez nagyon furcsa még így történelmi táblatokból is visszanézni az időszak. Azt mondja, nekem Tamás mondta, remélem, hogy nem kéri ki magának így utólag, hogy arra készülj fel a Népszabadság után, hogy te fekete seglő leszel, senki nem akar majd veled együtt dolgozni, és nem azért, mert nem csináltál jó újságot, tehát tele voltak exkluzív anyagokkal, meg nem tudom, meg kiváló kollégák, nem tudom, nem azért, hanem egyszerűen csak gyanakvás szülni az, hogyha bárhova elmész, hogy hú, itt az utolsó főszerkesztő, akkor ez most miért jött ide, meg biztos mindent át akar alakítani, meg nem tudom. Szóval, hogy ennek vannak ilyen nagyon furcsa, általam akkor még nem gondolt kitettségei. És a konklúzió, amit az előbb említettem, hogy senki nem tett ajánlatot, az így van, ahogy mondom. Azt örömmel látom, hogy a helyetteseim közül ketten főszerkesztők 24.hu-nál, illetve a HVG-nél, sőt, van olyan kolléga, akit annak idén a Népszabiban kétszer léptettem elő, most a 24.hu főszerkesztő helyettese, aki a Népszabadság online felelős szerkesztője volt, én vittem a Népszabihoz fél évvel a megszűnés előtt, és a Népszabadság online megújítása kormány éppen indult volna úgy az új szájt, ő pedig a HVG főszerkesztő helyettese. Tehát örömmel látom, hogy azok a kollégák, akik ott voltak a mögöttem a Népszabadságban, azok vezető pozíciót töltenek be a médiában, de az, hogy rólam bárki komoly lap szerkesztőségének vezetőjeként gondolkodjon, az egyszerűen nem betődött föl. Ez ugyanolyan eddig megfejtetetlen történet, hogy a Népszabadság kivégzése című könyvem, amely 2016 áprilisában jelent meg, arról egyetlen egy recenzió volt. Tehát figyeltem annak idején, akkor 2016...
0: Ugye nálunk a műsorról beszélgettünk.
1: Igen, köszönöm szépen. És direkt néztem 2017 áprilisában, meg nyarán is, ott ilyen könyvfesztivál, könyvfét, nem tudom, éppen mi volt, hogy mindenféle könyvből össze-vissza mindenféle recenzió az élet és irodalomtól kezdve a narancsolát, nem tudom mindig. Erről a könyvből nem volt. Egy klasszikus recenzió jelent meg, Mozgó világba írt a Pap Sándor Zsigmond, és azon kívül semmi. Nyilván ilyenkor az ember fölméri ezt a fekete seggűséget, amit ugye Gyártás Tamás volt, hogy akkor valószínűleg, nem tudom, nem lenne konform ezeknek a lapoknak írni erről a könyvről, de ez nagyon élesen bennem maradt, hogy erről a könyvről egyetlen egy recenzió volt. És ugyanúgy bennem maradt az, hogy 10 év alatt gyakorlatilag semmilyen ajánlatot nem kaptam, amiben persze nyilván nagy szerepe volt annak is, hogy már a politikai kommunikáció területén dolgoztam, ugye Karácsony Gergely és a Párbeszéd mellett, tehát nyilván azért ezt sem lehet eltagadni, de mindig volt egyfajta ilyen érzésem. Normális helyzetként írtam le, tehát nem kerekítettem belőle hisztit vagy ilyesmi, elfogadtam, hogy ilyen van, viszont Viszont amikor az első ilyen lehetőség volt, és akkor igyekszem válaszolni a kérdésedre is, akkor gondolkodtam bár, mert ugye felmértem a kockázatokat és mellékhatásokat, de úgy voltam vele, hogy azokat leírom, hiszen a nap végén azt akarom, hogy ebből hosszú távon jó dolog legyen. Egy beszélgetés kezdődött el az Index és köztem. Ugye nyilván az Indexnél azért nagyon sok kollégám, régi kollégám dolgozik. A nemrég kinevezett Borsi Gergely főszerkesztő helyettessel, még a Nemzeti Sportban dolgoztam együtt 2011 és 15 között, kiváló kolléga, akkor kapott a főállást a Nemzeti Sportban, és a külpolitika, a külföldi labdarúgás szekcióban dolgozott, nagyon jól, meg a magyar labdarúgás szekcióban dolgozott kiválóan. Borbé Laci dolgozik, Sereg András dolgozik vele, még a Népszabadságban is egy dolgoztam, tehát nagyon sok olyan kolléga van, meg hát vezetői szinten is nyilván, és a vezetőkkel nagyon sokat beszélgettünk. Egyébként az Indexről, még akkor is, amikor például mondjuk arról volt szó, hogy egy párbeszédes írjon véleménycikket az Indexbe, vagy hogy mit tudom én, Karácsony Gergely bejönjön-e konkrétan van a Róna Jegor rovatába. És ugye ezek nem mindig voltak egyértelmű dolgok, hiszen az Indexnek volt ugye Városháza ügye, amiről kiderült végül, hogy az nem volt megalapozott, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval, hogy évek alatt nagyon sokat beszélgettünk az Index vezetésével, meg volt egy telefon, amikor a Csatatér című egyébként nagyon rémszerű rovatukban a választás előtt behívtak, hogy egyébként mint politikai kommunikációs ügy, és akkor is így beszélgettünk, aztán egyszer csak így kialakult, hogy figyelj, mi lenne, hogyha de együtt dolgoznánk. És nagyon érdekes, hogy nekem egy Margit-szigeti futás közben villant be, hogy igen, ebből rövid távon veszteségem lesz, de hosszú távon ezt akarom csinálni, én ezt meg akarom csinálni. Úgyhogy ebből a beszélgetésből kialakult egy ilyen igen, amiben nyilván a két fel azért méregette még egy kicsit egymást, hogy ez most miért is akar idejönni, illetve hát most miért jó az nekünk, hogyha idejön. De azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen tipikus dolgot, vagy ilyen alapigazságnak gondolt dolgot szerintem újra kell gondolni az említett 16 évi rombolás után. Nem véletlenül hozom vissza mindig ezt a dolgot. Jelenleg olyan helyzetben vagyok, egyfajta pszichózisban vagyunk, ugye egyfajta tiszta pszichózisban is vagyunk, hogy úristen, hát mennyien szavaztak a Tiszára, és mennyi mindent kell megcsinálni a Tiszának, és vissza kell venni a vagyont, és fel kell osztatni a nem tudom, stb., és ezt meg kell csinálni, és stb. Nyilván van ennek egy mellékhatása is, hogy aki azt mondja, hogy gondoljuk már át azért, hogy nem, mondjuk, most mondok egy példát, ne legyen, tudom, 12 év a ciklus határék képviselőnél, mert nem biztos, hogy erős fluktuációkat okoz, akkor egyből mindenki el van küldve valahova, hogy ezt most nem szól, hiszen pszichózis van. A másik része pedig van van egyfajta ilyen nagyon furcsa pszichózis, a már megszűnt NER irányába, vagy a Fidesz irányába, illetve a Fidesz még nem szűnt meg, de azt gondolom, hogy a Fidesz már nem lesz olyan, mint régen, és Orbán Viktorról sem gondolom, nem csak azért, mert törvénybe hozták, hogy nem lett két ciklusnál tovább miniszterelnök, hogy igazából egy két lábon járó politikai hulla bármit is csinál, mert egyszerűen az, amit 16 év alatt művelt, az egyszerűen nem. Egyszerűen képtelenségnek tartom, hogy valami fajta metamorfózis útján újra potens vezetővé tudjon válni. Nyilván csomó mindenben nem lesz megkerülhető, meg ellenzék, de az, hogy újra a topon legyen, azt én elképzelhetetlennek tartom. Szóval, hogy nagyon furcsa pszichózisokban vagyunk, ahol most mondok egy példát, kitettem a Gyárfás Tamás interjút az én Facebook oldalról is, és ott volt egy olyan komment, hogy hát első olvasom ezt az interjút, mit képzelsz magadról, nem tudom, milyen figura lettél, és stb. Rendben van, én ezt megértem, hogy a személyemmel kapcsolatban van ilyen, de azért történt egy matéria. Tehát Gyárfás Tamás 2025 májusában bevonult egy börtönbe, azóta nem szólalt meg, majd itt adott egy nagyon hosszú exkluzív interjút, ahol még az is el volt beszélni, hogy néz ki. Legalább olvasd el az interjút. Olvasd el az interjút, és dőlj hátra, és nézd meg, hogy most lehet, hogy akkor ennek a fajta újságkészítésnek van-e kifutása, vagy nincs. De gondolom, ezt a kommentelőt sem hibáztatott, nem töröltem ki, nem tiltottam le, semmi, ott maradt, tehát bárki el tudja olvasni. Én fontosnak gondolom, hogy ezek a mondatok is legyenek ott. Fontosnak gondolom azt, hogy ami hiba volt, arról mondjuk ki a hiba. Fontosnak gondolom, hogy amiért elnézést kell kérni, arról mondjuk majd ki, hogy elnézést kell kérni. Én fontosnak gondolom azt, hogy amit elrontottunk közösen, arra mondjuk, hogy elrontottuk közösen. Én bármikor, aki engem kritizál, kritizáljon nyugodtan, és maximálisan meg fogom érteni, akár a 444 vagy a Telex munkatársa áll belém, akár a kommentelő, aki Facebook is belősen, vagy innen rendben oda téne, mondja el nyugodtan ezt a véleményt, oké, vezess, de utána húzzunk már egy vonalat, és igyekezzünk már a jövőbe nézni, és ne rombolni, meg ütlegelni egymást, meg nem tudom, miket csinálni, hanem csináljunk már egyszer az életben valamit, építsünk már egyszer végre az életben valamit. Nehéz lesz, tehát mondom, tehát ezekért a hibákért elnézést kell kérni, a veszteségeket le kell írni, de hogyha ezek megvannak, akkor lépjünk előre, már csak azért is, hiszen a jelenlegi politikai kurzus is azért azt az alapigazságot támasztja alá, hogy mindenkinek jár egy második esély, annak is, aki mondjuk 14 éven keresztül konkrétan a NER része volt, majd utána egy parádés politikai teljesítménnyel épített egy teljesen más történetet.
0: Mit gondolsz arról, hogy van-e átjárás akkor a politikából, politikai kommunikációból az újságírásban, és ez nem vette föl kérdéseket, illetve nem hozza nehéz helyzeteket, most csak egy példa, hogy mondjuk, hogyha a Párbeszédről kell írnia most az Indexnek, akkor hogyha ha kritikusak vagytok, akkor azért lesz kellemetlen, hogy akkor a te volt munkahelyedet illeti a kritika, ha pedig elnéző lesz vele, akkor pedig ugye ezért lehet kritizálni az Indexet, hogy akkor biztos azért nem írt meg bizonyos, nem tudom én, híreket, vagy nem hozott le valamilyen véleményt, mert te ott voltál, mondjuk.
1: Ez egy jogos kérdés, és bízom azzal, hogy az idővel már nem lesz kérdés, és azért nem lesz idővel kérdés, mert hogy egyszerűen nem ad senki alapot arra, hogy ez a fajta kvázi reláció akár pozitív, akár negatív módon jelenjen meg. Én amikor az ideológia mentessége, a tárgyilagosságról és az objektivitásról beszélek, akkor azt beszélem el, hogy szeretném, hogyha így működne az újság. Nyilván van érzelmi viszonyulásom Karácsony Gergelyhez és a Párbeszédhez, de hogyha mondjuk olyan eset történik, amelyben mondjuk kimutatható, hogy a főpolgármester hibázott, a főpolgármester rosszul döntött, hát azt ugyanúgy meg kell érni. Hát miért tagadnám el a valóságot? Nyilván meg is kell kérdezni a főpolgármester, mit miért tett, de le is kell érni, azt is le kell érni, hogy ez egy fatális hülyeség volt. Már csak azért is, mert az elmúlt 16 évünk, ahogy egyébként meg 90 előtt a tudom, 45 évünk, vagy a Rákosi rendszert ide mennek a mérkorszakban, arról szólt, hogy mindent elsumálkolunk, mindent elmismásolunk, hol propaganda, hol nagyon erős propaganda, hol kicsit erős propaganda módon működtetjük ezt a hóbelevancot. Bocsánat, 1945 a II. Világháború zárása óta, mondjuk már egy olyan egybefüggő időszakot, amikor egészen máig bezárólag, amikor viszonylag normálisan lehetett újságot készíteni, vagy sajtót, médiát készíteni. Hát, ha belegondolunk, hogy 90-ig nem, vagy 90 után volt egy kis felszabadulás, és néhány évig lehetett nagyon jó újságot csinálni, mert jöttek ezek a politikai kitettségek. Például 98-ban jött a Fidesz, és amikor 2002-ben bukott, akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy neki is jár egy tévé. Emlékszem. Legyen egy a jobb oldalnak, legyen egy a bal oldalnak. Elkezdődött ez a, nem is tudom, újságíró szakmailag teljesen értelmezhetetlen, árokásás, elfelejtés, stb. És gyakorlatilag 90-es évek végétől, és ebbe a baloldal is hozzátette a magáért szó se róla. Szóval 1998-2002-től ugyanebben a smugban vagyunk, csak 2010-től jóval nagyobb mértékben felerősítve ezeket az árokásos és kirekesztős és nem tudom milyen dolgokat. Szóval, hogyha azt nézem, hogy eltelt gyakorlatilag 100 év a magyar médiában, és csak néhány éve tudunk felmutatni, amikor normális újságot lehetett készíteni, akkor azt mondom, hogy ne az legyen már a kérdés, hogy a Párbeszéd volt kommunikációs igazgatója, a Karácsony Gergely volt tanácsadója, az azon logikus a kérdésed. Nehogy már azon gondolkodjon, amikor szerkeszti az Indexet, hogy akkor most hogyan sikálja a szép Karácsony Gergelyt, meg a Párbeszédről hogy mutassa ki, hogy 29%-os párt, hogy mit tudom én. Nem, hát kezeljük a dolgokat magában, a valójában. És persze kérdezzünk meg mindig mindenkit meg kell kérdezni, ahhoz, hogy pontos képet tudjunk adni a valósághoz, hogy a valóságot minél pontosabban tudjuk elbeszélni. Tehát a kérdésed az abszolút logikus és jó. Én csak azt tudom mondani, hogy a lehető legobjektívebben fogok állni ezekhez a kérdésekhez. Ahogy nyilván objektíven kell állni, bármilyen furcsa, ez hallgatónak lehet, hogy furcsa, ez a Fideszhez is, vagy a Tiszához is. Uh-huh. Nyilván a Fideszről is minden nap el lehet beszélni, milyen NER propagandát csinál, így is ő is. Az ellenzék vezető ereje. És ebben a minőségében csinál valamit, amiért lehet kritizálni, lehet gyújtóhangú publicisztikákat írni, ahogy én is írtam már a Fidesz kongresszus után Orbán Viktorról úgynevezett gyújtóhangú publicisztikát. Viszont persze kevesen vették észre, ugye ez a publicisztika arról szólt, hogy egyetlen egy ember érti jelenleg a Fideszben, hogy mi történik velük, meg körülöttük, az egy Jankovics Tibor nevű kőbányai küldött volt, aki felállt, és 4 pontban elmondta, hogy igazából mi a helyzet, miközben a miniszterelnök, pártelnök, vagy ex-miniszterelnök, pártelnök végig óriási valóságtagadásban volt. Szóval, hogy a Fideszről is el lehet beszélni, a Tiszáról is el lehet beszélni, a Párbeszédről is mindenkiről. A legfontosabb az, hogy a nap végén azt tudjuk mondani, hogy ma is tettünk valamit a médiáért, ezért az ideológia mentességért, tárgyilagosságért, objektivitásért. Ez nem lesz egyszerű dolog, most is én, amikor ezeket a szavakat most már azt mondom, 5-5-szörre mondom, olyan, mint hogy a kommunikációs panel lenne, lehet, hogy előző életemben megtanultam, hogy a kommunikációs paneleket vég nélkül súlytolni kell. Szóval én is egy kicsit megmosolygom magam, hogy hát 2026 júniusának végén, júliusának elején ilyesmikről beszélek, hát belátható időn belül lesz ilyen a médiában? Hát nem kapsz már újságot. Ha kinyitod bármelyik újságnak a felületét, akkor azt látod, hogy a tartalomkészítéseket illetően is vannak még borzalmas kihívások, mert például vannak olyan független újságok, amelyek, nem tudom, aktivista munkát végeztek például a választási kampányban. Elgondolható az, hogy valamikor ez elmúlik, és de milyen lesz, és olyan lesz, mint nyugaton. Itt volt múlt csütörtökön nálam a, remélem jól mondom, a belga De Standard munkatársa, ő mondta, hogy az elvetít, vagy elmond, és ő is körbejárt

0: Ha a nagyképet nézem, hát ott úgy készítesz újságot, hogy az alapvető sztenderdeknek kell megfelelni, és pont. És olyan jó lenne, hogyha Magyarországon is, nem tudom, fél év múlva, amikor beszélgetnénk, akkor arról beszélgetnénk, hogy már megvannak az alapvető sztenderdek, és azok mentén kell, azon mentén tudunk újságot készíteni.
1: Még egy kérdés, lehet, hogy már ez a rádióban nem fog beleférni, csak a podcastbe, hogy mondtad ugye a 24.hu-nál, hogy ott vannak egykori kollégák, hogy velük nem tudtál annak idén együtt maradni? Tehát valamiért arra a mentőhajóra már nem fértél fel, ami a Népszabadság bezárásakor tulajdonképpen a 24.hu lett?
0: Ez föl sem vetődött. Azt tudtam, hogy van egy csapat, amelyik ugye tárgyal a centrál tulajdonossába, hogy akkor oda menjen. Azt mondom, hogy 6/8 kolléga volt, aki oda is ment végül, nagyon kiváló kollégák. Egyrészt nem vetődött föl, másrészt pedig én, ha jól emlékszem, 2016. október, nem, november 30-án, amikor a leszámolást elvégeztük a Mediaverse-ben, az úgynevezett kilépést, nem tudom, hogy kell ezt mondani, akkor én kitettem egy posztot arról, hogy igazából politikai felelősséget érzek azért, hogy a Népszabadsága lesz történt. Nem én szántottam be, nem én alakítottam ki ezt a helyzet, stb. De felelősséget érzek azért, hogy a Népszabadsága lesz történt, ezért nem fog többet a sajtómédiában dolgozni. Egyébként ezt is vissza lehet keresni. Úgyhogy ez nem tudom, hogy hívtak volna el. Az követő 10 évben bizonyította, hogy nem is hívtak. De volt egyfajta érzetem azzal kapcsolatban, hogyha a Népszabadságnak így vége van, akkor egyszerűen az én pályámnak gyakorlatilag vége. Lehet, hogy ezt inkább én akartam beveszélni magamnak, de valóban felelősséget éreztem a Népszabadság bezárásáért. Nem, tehát, hogy mondjam, voltak olyan tárgyalások németekkel, csehekkel, északi ország befektetőivel, itt csak azért nem, mert egy nagykövet segített, és mondtam, hogy soha, még az, hogy északi, azt mondhatod, de hogy melyik ország, azt nem. Nagy befektetőjével is tárgyalások, és volt, amely hajlott is volna arra, hogy a Népszabadságban investáljon pénzt, de hát ugye a politikai racionalitás felülírta ezeket a dolgokat. Aztán, hogyha Orbán Viktor szándékosan kivégezteti Heinrich Pecinával a Népszabadságot, akkor azt akarja, ez az újság ne legyen. Ez a garnitúra egyben ne legyen. Hát nem is lett egyben, ugye volt Népszavához mentek, stb. Az biztos, hogy ajánlatot nem kaptam, illetve magam is elbeszéltem ezt 2016. november 30-án. Nagyon furcsa, hogy most így utólag elgondolkodva kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna, hogy kapok akkor egy ajánlatot, mondjuk, hogy 24-hez, vagy HVG-hez, vagy mit mondtam volna, vagy egyetlen, de egyszer nem vetődött föl, úgyhogy... Úgyhogy itt a dolog le is zárult. Utána is találkoztam médiavezetőkkel, vagy nem tudom, és beszélgettünk a valóságról, de sokkal inkább azt éreztem az ő szavaikból, hogy azért tartanak tőlem, hiszen hogyha Murányi András volt a főszerkesztő, amikor megszüntetik a Népszabadságot, akkor nem biztos az jó az, hogyha mi Murányi Andrást alkalmaznánk. Mindig voltak azért ilyen mondatok, tehát volt egy izgalmas beszélgetés egy médiavállalat vezetőjével, aki azt mondta, hogy tehát figyelj, azért nekünk is van kapcsolatunk a kormányzat, mi is kapunk állami pénzt, ha nem is olyan sokat, de kapunk, hát most ide jössz. Ez persze nem akkor volt, hanem ez a 2024 nyarán volt. Én itt kineveznek téged bárminek, akkor szerintem abban a pillanatban megszűnnek ezek a támogatások és vége. Tehát mondom, ez egy komplexebb feladat, de a nap végén ajánlat nem volt.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a Média egy vendége voltál, és sok sikert kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Dani.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Webcast.hu-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket hétről hétre. A mai vendégem Murányi András volt, a Népszabadság utolsó főszerkesztője, aki nemrégiben lett az Index új felelős szerkesztője. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt Szalai Dánielt hallották, viszont hallásra.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Lepörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Dunahaus szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdekében

0: nyitni fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénzteri hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csaknem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsodaba-Üzemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés annak adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Szeles napos gomoly felhős idő valószínű, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
4: Hobby Rádió!
5: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozás!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszó ruhába gyere gyökér, a taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, ne állítsd le, megnézem, hátra fel lehet nyitni. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszó ruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatt a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a Vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj! Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
2: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sinne bintim, hoan sinne kamon? Ui! Ó, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnte, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véres szájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban, ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja!
1: mint az őrült nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán... Föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékenyek, figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban van? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puff, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg, kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre, nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne a mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én a óvodával szembe lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daruajtó, és így... Hé, Sanyi! Nem megvoltam azt a k***edre, tervisz! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy... Ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora a van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb. Vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok. Csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a UPC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszedbe, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt, nem kellett volna, azóta izzadok, tehát Schmuck Kandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húsz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a p***omat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micó bá, nagyon nagy karakter a faluba. Micó bá ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a b***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, b***zik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici b***hoztát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány, hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt, a pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt, és így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Majd benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta. rányelt, és rücs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

köszöntöm Önöketnek szeretettel. Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicva kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béke ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilöködeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB, az UV át, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi, a kutya, meg a gazdája, aki simogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba megyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősebb borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... hát... ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletemben kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso érte jobb eredményt a forintnál, írta Németh Dávid, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A valajáratokkal olyan vonat

0: szolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Gomoly felhős napos idő várható, néhol zápor kialakulhat. 20-25 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu. Reklámot hallottak.
1: hobbirádió.hu.
2: A rádiót!
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Július 4-e, szombat. Budapesten a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az egyes villamos helyett ezen a hétvégén a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak.
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
6: Világjáró.
2: A Hobbi Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
12: A Hobbi Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

Hát, kedves lányok, fiúk! Édesanyák és édesapák! És most már bátran mondhatom, hogy nagymamák és nagypapák! Szívünk tiszta szeretetét nyilván éreztétek ma este. Ezt mi is, viszont örültünk, hogy így együtt lehettünk utoljára.

0: Kamu reklám.
1: Hey, bácsi kérem, mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
2: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
4: Ma éjjel táncolunk, mert ez a táncolszék, a hűnét és a táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
7: De vagy a legjobb dolog a héten.
5: Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal,

0: Az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A vonatjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 millió tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány. Átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat, és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Gomoly felhős napos idő várható, néhol zápor kialakulhat. 20-25 fok valószínű.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 4. napján Ulrik nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű férfi név az Ulrik névből ered, jelentése pedig birtok és uralkodó, valamint hatalmas. Július 4-én kívülők ünnepelnek még március 11-én és augusztus 7-én is. Becézése ennek a névnek Uli, Ulika, Ulri, Ulrika és Riki. Jeles őselői ennek a névnek Cillei Ulrik hadvezér, német birodalmi herceg, a hunyadiak politikai ellenfele, valamint önkedves Ulrik. Július 4-én köszöntjük még Aggeusz, Babett, Berta, Betta, Betti, Bettina, Fédra, Illés, Ince, Izabella, Karityász, Odiló, Odó, Ódor, Prudencia, Rajmund, Ramón, Svetlána, Udó, valamint Ulra nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1753. július 4-ével kezdünk. Megszületett Jean-Pierre François Blanchard, francia léghajós, aki először repülte át a La Manche csatornát. Folytassuk 1776-tal, ugyanis azóta július 4-e Amerikában a függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Ugorjunk a 19. század közepére, 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál festőművész. Egyik leghíresebb alkotása a Majálisz című festménye. Maradunk még a 19. században, 1872. július 4-én Plymouthban, az USA-ban megszületett Calvin Coolidge politikus, aki 1923 és 29 között az Egyesült Államok 30. elnöke volt. Folytassuk a 20. század elejével, 1912. július 4-én született Kamil Beduard cseh költő, műfordító, Petőfi Sándor verseinek kiváló átültetője. Híresebb kötete a Nekik lakoma volt. És még mindig a 20. század eleje, 1918. július 4-én született Ann Landers, amerikai újságírónő, akinek tanácsadó rovata több mint 1000 újságban jelent meg egyszerre. És még mindig a 20. század, 1927. július 4-én született Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő. Folytassuk 1934. július 4-ével, ekkor az olaszországi San Kellemosban 66 éves korában egy addig ismeretlen betegségben meghalt Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus. 1903-ban férjével Pierre Curie-vel és Antoine Becquerel-lel megosztva fizikai Nobel-díjat, 1911-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1948. július 4-én született Verebes István színész, rendező, író. És hogy mindig a 20. század közepe, 1951. július 4-én Budapesten megszületett Grand Pierre Attila, csillagász, zenész és költő, a fizikai tudományok kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Köszönjük szépen! Na ez az a dal, amit még soha nem játszottunk a Sziget nagy színpadán, most diszkó számokat fogunk játszani.
1: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
2: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.
3: Hobby Rádió.
4: 2026. július 4-e, szombat. Vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Evangélium Szent Máté könyvéből, 9. fejezet 14-től a 17. versig. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik: vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való, akkor mindkettő megmarad. Elmélkedés. Jézus tanítványai nem böjtölnek, és ez kérdéseket vet fel. Miért nem tartják meg a vallásosság hagyományos formáit? Jézus válasza nem a böjt értelmetlenségéről szól, hanem annak idejéről és jelentéséről. Ő a vőlegény, akinek jelenlétében ünnep van, tehát ez nem gyász, nem a böjt ideje. A hasonlatok a ruhafoltról és a boros tömlőről arra mutatnak rá, hogy Jézus nem pusztán javítani jött a régit, hanem valami teljesen újat hozott. Az ő örömhíre nem fér bele a megszokott vallásos formákba. A régi törvény és a hozzá kapcsolódó emberi szabályok nem tudják befogadni az evangélium erejét. Tudunk-e megújulni, vagy mindenáron ragaszkodunk a megszokott formákhoz? Készen áll-e a szívünk arra, hogy új bor legyen benne? Azaz a Szentlélek öröme, szabadsága, lendülete. Jézus nem azért jött, hogy a múltat elvessük, hanem hogy új életre keltsen mindent. Az új bor szétfeszíti a régi tömlőt, és kiömlik belőle. Az új tömlőt is feszíti, de az bírja, nem szakad szét. Sokszor azt érezzük, hogy a változás fájdalmas. De ha Isten lelke dolgozik bennünk, akkor új távlatok nyílnak. Merjük elengedni azt, ami csak látszólag biztonság, és engedjük, hogy Krisztus valóban megújítson minket. Uram Jézus Krisztus, te nem toldozgatni jöttél az életemet, hanem újjáteremteni. Ne engedd, hogy szívem csak a szokások szerint éljen, vagy a hitem kiüresedett formává merevedjen. Adj bátorságot, hogy kilépjek abból, ami régi, ami már nem hordoz téged, és adj nyitottságot, hogy be tudjam fogadni a te új borodat, az evangélium frissességét, a tanúságtétel örömét és a Szentlélek erejét. Uram, ne hagyd, hogy féljek a változástól, amit te hozol. Taníts engem együtt mozdulni veled, és örülni annak, amit ma akarsz tenni bennem. Légy velem, Uram, mert veled minden nap lelki újjászületés. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy amikor az első kacsacsőrű emlős megérkezett a British Múzeumba, a vezetőség azt gondolta, hogy hamisítvány, és megpróbálták a csőrét kihúzni?
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
7: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Duna House szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csak nem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsodabaú-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Szeles napos gomoly felhős idő valószínű, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
8: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

Nagyon kellemes eljózást kívánok minden kedves hallgatóknak a mikrofon mögött. Mostantól kezdve boltoljátok 2 órán keresztül ez a Back in Time című műsorunk, amelyben mindig egy évszám és az akkor megjelent kedvencek. Na, mai évszámunk egy nagyon jó kis, tényleg ilyen milleniumi év után egy évvel, tehát 2001, ebből az évből hallhattuk egy remek kis segi felvételt, ami igazából 2000 decemberében jelent meg hivatalosan, viszont 2001 nagyon nagy sikere. Első helyezést ért el az amerikai Billboard Hot 100-on, a brit kislemezlistán, valamint Ausztráliában, Írországban és Floridában. Az Egyesült Királyságban platina lemez lett, az USA-ban pedig több mint 1 millió példányba kelt el, ami azért valljuk meg, nem kis siker. A dal refrénje a Juice Newton féle 1981-es Angel of the Morning című dalon alapul, míg az alapritmusát és a basszust a The Mary Seas Charlotte

című 1966-os számából kölcsönözték. Shaggy ezzel a számmal bebizonyította, hogy az It's a Wasn't Me című felvétele után is képes globális megasláget gyártani. Ez így is van. És tartsatok velünk, kedves hallgatóim, hiszen két órán keresztül 2001 legnagyobb sikerei. Most a mai műsorban annyi változás van, hogy nem lesz magyar zene. Annyi jó zenét találtam a nemzetközi sikerek közül, hogy most én úgy gondoltam, most adjunk teret a nemzetközi sikereknek, és akkor majd legközelebbi műsorban egy év számba persze lesznek magyar zenék is. Na, nézzük, hogy mik történtek egyébként 2001-ben, hiszen ez is nagyon fontos, nem csak a zenék, hanem hogy mik jelentek meg, mik jöttek be, milyen politikai helyzet volt esetleg. Vannak ilyen múlt heti adásban például volt szó különleges terrortámadásokról is. Tehát minden, ami az adott évet jellemzi, ezekről megpróbálok nektek hírt adni. Itt van már is az első, 2001. január 15-e elstartott a Wikipédia, a szabad enciklopédia, amely alapjaiban változtatta meg az információhoz való hozzáférést. Azóta is használom, előszeretettel. Aztán szintén 2001. februárjában a Human Genome Project közzétette az emberi DNS szekvencia első részletes vázlatát, megnyitva az utat a modern genetikai orvoslás előtt. Na, hát kérem szépen, egyelőre így ennyi. És egy remek kis felvételt fogok hozni a folytatásban. Érkezik hozzánk 2001 júliusából J-Lo, azaz Jennifer Lopez és az Ain't It Funny című felvétel. Európa szerte hatalmas sikert adott, top 5-ös kislemez lett az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában és Svédországban is. A latin pop flamenco stílusú dalt eredetileg a Szeretném, ha szeretnél című film betét dalának szánták. Hát akkor hallgassuk meg, 2001-ből itt van J-Lo és az Ain't It Funny.

Az örök zöld slágerek igazi otthona. Back in Time.

gyönyörű felvétel, ez volt amerikai Glacias és a Hero című felvétele, amely 2001. szeptember 3-án jelent meg, és első helyezett lett az Egyesült Királyságban, ahol 15 hétig maradt a top 10-ben, Ausztráliában, Spanyolországban és Kanadában. Az USA-ban a Billboard Hot 100 listáján a 3. helyig jutott, míg a latin listát is meghódította és hetekig vezette. A dal egyébként mindössze 8 nappal a szeptember 11-i terror támadások előtt jelent meg. A tragédia után a rádiók és a tévék ezt a dalt játszották a mentőcsapatok, rendőrök és áldozatok előtt tisztelegve. Enrique Iglesias élőben is előadta a dalt az America Tribute to Heroes című jótékonysági tévéműsorban. Na kérem szépen, remek is felvétel volt, és ahogy hallottátok, két dal között bizony most már elkezdtük a Signal Parkot is gyártani, úgyhogy egy kedves aranyos kis hölgyike mindig majd bemond egy-két érdekességet a műsorral kapcsolatban. Reklámozás céljából természetesen. Na, 2001 a mai Back in Time-unk képszáma, és van egy olyan, hogy 2001 januárjában beiktatták az amerikai Egyesült Államok 43. elnökét, George W. Bush elnököt, aki döntően meghatározta az évtized globális politikai irányvonalát. Hát igen, én még emlékszem azért erre, igaz, nagyon kicsi gyermek voltam, ősz-vissza 10 éves, 11, bocsánat, jól mondom, 11 éves voltam. A francot, de, várj, jól számolom? Nem, 9 éves voltam. 9 éves voltam 2001-ben, de én már akkor George W. Bushról hallottam, meg halvány emlékeim vannak. Na jó, április 1-én, szintén 2001-ben Hollandia világon elsőként legalizálta az azonos neműek házasságát, képzeljétek el. Nálunk ebből nagyon nagy port kavart ez a dolog, ez az azonos nemű házasság, meg azonos nemű, stb. Nem is mennék bele a témába. Inkább menjünk bele a következő felvételünkbe, illetve annak részleteiben. 2001. május 21-ét írunk, amikor is megjelent az All Rise című albumról az All Rise, a Blue együtt felvétele. A Brit fiúban a debütáló kislemeze azonnal a 4. helyen nyitott, Egyesült Királyságban, Új-Zélandon és Ausztráliában pedig a 3. helyen menetelt. Hazájában több mint 400 ezer eladott példány után aranylemez minősítést kapott. A dal egy bírósági tárgyalás metaforájára építi fel egy szakítás és a megcsalás történetét. A refrénben a bíróság eljárás és az eskütétel motivumai jelennek meg. Ez a szám alapozta meg a csapat korai 2000-es évekbeli európai egyed uralmát. Kérem szépen, akkor már is megyünk tovább itt a 2001-es sikerslágerek között. Nagyon nagy kedvencem. Egyébként magának a Brit Fiú bandának, a Blue-nak nem csak ez az egy remek felvétele van, hanem később aztán természetesen meg korábban is jelentek meg neki nagyon slágeré. Nálunk most itt van, tehát a Blue és az All Rise.

2001 és április 23-át értünk az elmúlt 3 percben. Don't Stop Moving címmel, ez volt az S Club 7 felvételek, kétszer is elérte az első helyet a brit slágerlistán, miután egyszer azért visszaesett a másodikra. Elnyerte a rangos Brit Award díjat az év legjobb brit kislemeze kategóriában, és az Egyesült Királyságban platina lemez lett. A dal jellegzete diszkó pop lüktetését és basszus futamát Michael Jackson Billie Jean című száma inspirálta a csapatot. Na hát ennyit erről a dalról, én mai napig imádom ezt a dalt, munkahelyemen is elég sokszor előkerül az S Club 7 felvétele, én pedig amikor meghallom, akkor így a terméket táncolva kerülnek ki a polcra. Na, jöjjön egy kis űrkutatás 2001-ből, 2001 márciusában, képzeljétek el, a legendás orosz Mir űrállomást 15 év szolgálat után irányított tan belevezették a csendes óceánba. Erről nem is hallottam. Aztán Dennis Tito, amerikai üzletember személyében a világ megismerte az első embert, aki saját, hát mondjuk azt, hogy falzsebéből kihúzott pénzből fizetett azért, hogy eljusson a nemzetközi űrállomásra. Na, irigylem a fickót egyébként, tehát ez kinek van ennyi pénze? Jó, tudjuk, hogy kiknek, ugye a felső 10 000-nek, de akkor is, ez milyen jó. Na, egy kis űrutazás után jöjjön egy remek és daroska. 2001. szeptember 8-a a Fever című albumra érkezik Kylie Minogue felvétele, a Can't Get You Out of My Head. Az évtized egyik legnagyobb globális popslágere, Ausztráliában és szinte minden országban elérte, az Egyesült Királyságot, Németországot, Franciaországot első helyezett lett. Még az amerikai Billboardon is bejutott a top 7-be, ami Kylie-nak hosszú idő után az első komoly tengertúli sikere volt. Több mint 5 millió példányba kelt el világszerte ez a felvétele. A híres La La La refrént a dalszerzők eredetileg, és akkor itt egy kicsit kapcsolódunk, az S Club 7-nek vagy Sophia Rix Baxternek ajánlották fel, de ők ezt visszautasították. Kylie menedzsere egy demo alapján azonnal lecsapott erre az egész refrén dologra, és így a dal futurisztikus fehér ruhás videoklipje pop történelmi mérföldkő lett, és itt van a dalban a La La La. Pedig aztán ezt Sophia Rix Baxter is használta volna, vagy az S Club 7 tagjai. Hát Kylie Minogue-ék pedig lecsaptak rá. La la la, Kylie Minogue érkezik, és a Can't Get You Out of My Head. Annak idején egyébként így jegyeztük meg ezt a dalt, hogy Kylie Minogue, la la la. Tényleg, tehát nem volt az, hogy Can't Get You Out of My Head. Ugyan már...

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy Balúval.

Hát hazudnék, hogyha azt mondanám nektek, hogy régen hallottam ezt a felvételt, munkahelyemen napi szinten előkerül. Ez volt 2001 márciusában megjelent TTO és a Come Along című felvétele az Azonos című albumról. Svédországban az év egyik legnagyobb sikere lett, Grammys díjat nyert érte az énekesnő. Németországban a 11. Ausztriában és Svájcban a top 10-ben végzett, és Magyarországon is a rádiós játszási listák élvonalába került ez a felvétel. Érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy TTO egy svéd R&B pop énekesnő. Ezt a dalt a The Cardigans rock együttes gitárosa Peter Swanson írta és hangszerelte neki, ami megmagyarázza a dal fülbemászó akusztikus gitáros popos lüktetését, és imádjuk ezt a felvételt. Kedves hallgatóink, ez a Back in Time, és a 2001-es év legnagyobb sikerei között pedig jöjjön egy kis animációs forradalom a mozivásznakon. 2001 májusában debütált a DreamWorks zöld ugréja, a Shrek, amely görbetükröt tartott a klasszikus tündérmeséknek, és később elnyerte a legelső, legjobb animációs filmnek járó Oscar-díjat. Aztán Szörnyárté a Pixar Studio novemberében bemutatott alkotása szintén hatalmas kasszasiker lett, és új szintre emelte a digitális animációt. Na kérem, ezek jelentek meg 2001-ben, én menet közben pedig teljes mértékben elvesztem a hangomat. Na jó, menjünk tovább, maradjunk egy olyan dalnál, ami sajnos nem 2001-es, viszont 2001-ben lett átütő siker az egyik nemes albumról. Jön a The Dandy Warhols és a Bohemian Like You című dalocska. Első megjelenés ekkor megbukott, de 2001-es újrakiadása után az Egyesült Királyságban az 5. helyig jutott, Olaszországban és Görögországban is bekerült a top 10-be. A dal robbanásszerű sikerét egy Vodafone televíziós reklámkampánynak köszönheti, amely háttérzeneként használtak. Noszám gitár riffjét szintén egy az egyben a The Rolling Stone Brown Sugar című dalát idézi meg nekünk. Na, hát ez a telekommunikációs cégnek a nevét azért mertem kimondani, mert már nem létezik, legalábbis ezen a néven, úgyhogy ezt azért mentem így kihangsúlyozni. Egy nagyon jó dalról van szó, hölgyeim és uraim, hallgassátok meg, egyből be fog ugrani, és annyira nosztalgia, hogy nagyon. Oké? Na, hallgassuk meg, jön a The Dandy Warhols és a Bohemian Like You!

2001. március 5-én jelent meg a Clint Eastwood című felvétel a Gorillaz debütáló albumáról. A brit kislemez listán 4. helyig jutott, míg az amerikai modern rock listákon a top 3-ba került. Világszerte platina és aranylemezeket gyűjtött be, és bevezette a virtuális zenekart a fősodorba. A dal címe közvetlen utalás a legendás színészre Clint Eastwoodra, mivel a dal melankolikus kicsidős melódiája a Jó, a Rossz és a Csúfer című western film zenét idézi. Nem egy kis dalocska, mi pedig megyünk tovább, a mikrofon mögött Balú. Ez pedig a 2001-es sikerek, na meg hírek, most egy kicsit popkulturális trendek és az Apple robbanása következik. Az Apple januárban, 2001. januárjában elindította az iTunes szoftvert, októberében pedig bemutatták az első iPodot, ami teljesen átformálta a zenehallgatási szokásainkat, persze azóta már teljes mértékben átalakult. 2001 márciusában a bíróság kötelezte a népszerű fájcserélőt a szerzői joggal védett tartalmak blokkodására, ez volt a Napster bukása, ami a digitális kalózkodás elleni harc első komoly állomása volt. Nem tudom, hogy most kalózkodás ez most így 2026-ban mennyire van egy poronton. Ezt nem tudom egyébként. Na, viszont mi megyünk tovább egy remek felvétellel, kedves hallgatóinket. Hozok nektek egy olyan dalt, ami 2001. május 29-én jelent meg a No More Drama című albumon. Ő nem más, mint Mary J. Blige és a Family Affair című dala. Karrierjének ez volt a legnagyobb sikere, meg slágere is az énekesnőnek. 6 hétig vezette az amerikai Billboard listát, és az Egyesült Királyságban, Franciaországban, valamint Németországban is top 10-es lett, Grammy-díjra is jelölték. A dal producere a hip-hop pápa Dr. Dre volt. A szám szövegében Mary J. Blige olyan slang szavakat talált ki és tett népszerűvé, mint a hatuation, azaz a gyűlölködés, vagy a holler retain, kiabálás, illetve bully, amelyeket később hivatalosan is felvettek az angol szótárakba. Wow, nagyon jó. Na, akkor zenéljünk, Mary J. Blige-gyal megyünk tovább. Eznek az intrója megszólal, és jár a fejem, még a meló helyen is. Ez már a Family Affair. Maradjatok velünk, hiszen még nincs vége a 2001-es időutazásunknak. Tartsatok velem, és a legjobb slágerekkel. Ez már Mary J. Blige.

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na, hogy baluval.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Korrupciós kockázatra figyelmeztet a közbeszerzéseken az integritás hatóság. 10 balatoni strandon lesznek vöröskeresztes önkéntesek. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A magyar közbeszerzési rendszerben a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, közölte az integritás hatóság. A tavalyi közbeszerzéseket vizsgáló integritás jelentés kifogásolja, hogy összeszokott cégek pályáznak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérő ugyanazok a szereplők nyernek. Megállapításuk szerint a rendszerben nincs piaci ár összehasonlítás, a korábbi szerződések árát használják referenciapontként, konzerválva a magas árszintet. Az állam így a piaci szintnél jellemzően többet fizet, főképp az építési beruházásoknál, de a túlárazás az állam egyik legnagyobb kiadási tételében, az energiabeszerzésekben is jelentős. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól. A több száz önkéntes nem csak apróbb sérüléseket lát el, hanem készek akár az újraélesztésre is. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben való elküldésével 500 forinttal támogatható a program. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjai. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek a gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL-Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert. A cél, hogy a MOL-Bubi új generációja egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestieknek. Franciaországban meghosszabbították a szülés után járó szabadságot. A szülési szabadság 1 vagy 2 hónapos időtartamra mindkét szülőnek jár a gyermek születése vagy örökbefogadása idején. A szülők a szülési szabadságot kérhetik egyidejűleg, vagy pedig felváltva a másik szülővel, és lehetséges 2 1 hónapos időszakra bontani. A francia kormány szerint ez a fajta szülési szabadság egyedülálló Európában. Palócvilág találkozót rendeznek Somoskőújfaluban jövő szombaton. A palócság képviselői Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából érkeznek. Az esemény fővédnöke Pindrok Csaba salgótarjáni születésű Jászai Mari díjas színművész lesz. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú. I keep on falling.

Ez a Back in Time második órája. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Na, a mikrofon mögött Balut hallatjátok, és amit hallottunk 2001 április másodikai megjelenésre, ez is a Keys és a Fallen, és a Songs in a Minor című albumáról szólt. Hat egymás követő hétig vezette a Billboard 100-as listáját, 2002-ben 3 Grammy díjat nyert, köztük az év dala és a legjobb R&B dal kategóriákban. Világszerte több mint 4 millió példányba kelt el ez a kis finom muzsikája. Egyébként ez volt a mindössze 20 éves Alicia Keys bemutatkozó kislemeze. A dal teljesen egyedül írta és producálta. Eredetileg a Sony kiadó nem hitt a dalban, mert túl hagyományosnak és zongora központúnak tartotta az akkori trendekhez képest, de Alicia Keys ragaszkodott hozzá, hogy hát kiadják, sikerült, és nem is kicsi sikerrel. No, kérem szépen, a mai műsorban 2001, még mindig jönnek a sikerfilmek és a popkulturális ikonok. Júniusban, ugyanúgy 2001-ben, júniusban a mozikba került a Halálos Iramban. Elindította egyébként Hollywood egyik legjövedelmezőbb akciófilm franchise-át. Aztán René Zellweger főszereplésével megjelent a kultikus romantikus komédia a Bridget Jones naplója, amely a korabeli szindik életérzésének alapművévé vált. Aztán Rosie Witherspoon ikonikus rózsaszín kosztümjébe átérte a sztereotípiákat. Dr. Szöszi szintén 2001-ben jelent meg. Ezek ilyen remek kis csajos filmek, kivétel a Halálos Iramban, az nekünk való férfiaknak. Na jó, kinek melyik tetszik, lehet, hogy most adtam ezzel egy kis ötletet, hogy mit nézzünk, ugye, ebben a nagy melegben. Na, nézzük, például hallgassunk most egy következő zenét. 2001. július 17-én jelent meg a Silver Side Upper című albumról Nickelback felvétele, a Have You Remind Me. Hát a hivatalos statisztikák szerint ez volt a leggyakrabban játszott felvétel az amerikai rádiókban. A teljes 2000 és 2010 közötti évtizedben több mint 1,2 millió alkalommal sugározták. Chad Kroeger frontember mindössze 10 perc alatt írta meg a szöveget egy korábbi barátnőjével való vitája után. Azt a mindenit, Mimi!

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! 2001. október 9-ét írtunk ebben a néhány percben, és Linkin Park In The End című felvételt hallottátok. A Billboard 100-as listán a második helyig jutott, ami a zenekar legmagasabb amerikai helyezése maradt. Szinte minden európai országban top 5-ös láger lett. A dal videóklipje elnyerte a legjobb rock videónak járó díjat az MTV VMA gálán. És akkor már is megyünk tovább 2001 érdekességeibe. Most egy szomorú érdekesség következik, ugyanis 2001-ben nem mehetünk el szó nélkül szeptember 11-e mellett, amikor is az Al-Qaidához köthető terroristák eltérített utasszállító gépekkel rombolták le New York-i World Trade Center ikertornyait, és támadták meg a Pentagont. A közel 3000 áldozatot követő tragédia megváltoztatta a globális biztonságpolitikát. Aztán még egy hír szintén így ebből a terrorizmusos történetből. Szintén 2001. október 7-én az Egyesült Államok vezette koalíció katonai hadműveleteket indított a tálib rezsim ellen Afganisztánban. Na, hát ennyit a háborúsról, most már jönnek is varázsvilág, meg operációs rendszerek, úgyhogy érdemes lesz a folytatásba is velünk tartani, de zenéljünk most egy picit. Érkezik 2001. január 8-án megjelent Texas felvétel. A dal címe In Your Smile. Tudjátok, az a Texas együttesről van szó, akik a Summer Sun című dalt is készítették. De most nem a Summer Sun érkezik, hanem az In Your Smile, amely egy top 10-es sláger lett az Egyesült Királyságban, és komoly sikereket ért el Spanyolországban, Franciaországban, és természetesen a magyar rádiókban is. A dal videóklipje kultikus státuszba lépett. A skót énekesnő Shirlene Spiteri professzionális smink segítségével teljes mértékben átalakult a rock'n'roll királyává. Elvis Presley-vé, hűen lemásolva Elvis 1968-as híres visszatérő koncertjének mozdulatait és hangulatait. Na, én nem tudom, én anno összeraktam ezt a listát, mert ez már korábban megvolt nekem ezek a 2001-es zenék, de valahogy ez a Texas kimaradt nekem. Hallgassuk meg! Érkezik Texas és az In Your Smile című felvételük.

Mekkora zene volt, azt kérem szépen, 2001. április 30-án járt meg Gary Halliwell, és ez itt a Raining Man. A szóló karrierjének negyedik egymást követő első helyezettes dala lett az Egyesült Királyságban. Világszerte több mint 4 millió példányba kelt el, és Franciaországban több mint 800 ezer eladása gyémánt lemez lett a dalból. A dalt egyébként 1982-es diszkó slágerének, a The Waiter Girls 1982-es diszkó slágerének a modernizált feldolgozása kifejezetten Bridget Jones Naplója című romantikus vígjáték fő betétdalaként készült, és a film elképesztő mozi sikere a dalt és a csúcsra építette természetesen. Mi pedig megyünk már is tovább, operációs rendszert ígértem októberben, legalábbis 2001 októberében a Microsoft kiadta a máig egyik legnépszerűbb és legidőtállóbb operációs rendszerét, a Windows XP-t. És még egy érdekesség, novemberben, szintén 2001-ben a Microsoft belépett a konzol piacra is, ugyanis az első Xbox kiadásával elindította a máig tartó rivalizálást a Sony PlayStation-nál, és ezek már CD alapúak voltak már akkor. És most olvastam, vagy láttam, már nem is tudom, mert most már én is nagyon TikTok függő vagyok, hogy meg akarja szüntetni a... Na most meg nem mondom, hogy az Xbox, vagy a PS, de valamelyik meg akarja szüntetni a CD alapú konzoljátékokat. Na, úgyhogy érdekes, hogy most... De már én utolom az Xboxhoz, nem kell CD. Ott már, hogy előfizetsz, akkor egy csomó játékot megvehetsz, és akkor játszhatsz. Persze online kapcsolat, meg némi tőke, és akkor hadd szóljon. Na, nálunk is szólni fog egy remek kis felvétel. A folytatásban jön két csodálatos hang. Az egyik Eve, a másik pedig Gwen Stefani. Ők ketten hozták létre, illetve vették fel 2001 április másodikai kiadású Let Me Blow Your Mind című felvételüket. Második helyezett lett a Billboard 100-as listán, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában pedig a negyedikeig jutott. 2002-ben elnyerte a legelső alkalommal kiosztott Grammy díjat a legjobb rap ének együttműködésért. A dal társzerzője és producere szintén Dr. Dre volt, aki zseniálisan boronálta össze a hardcore rap stílusú ívet a No Doubt K-pop énekes nőjével Gwen Stefanival. A recept annyira bevált, hogy pár évvel később a Rich Girl című dallal megismételték a kollabot. Igen, emlékszem, de ilyen kis csajos muzsikáról van szó. Mondjuk ez is az, ami most következik. Érkezik már is Eve és Gwen Stefani. A dal címe 2001-ből Let Me Blow Your Mind. Itt a Back in Time-ban.

Az egyik legnagyobb kedvencem tényleg a 2000-es évekből Roger Sanchez és az Not a Chance szólt 2001. július 2-án jelent meg. Hatalmas meglepetése az első helyig menetelt a hivatalos brit kislemez listán és az amerikai Billboard Hot Dance Club playlistát is vezette. A 2001-es év első számú nyári klub himnusza is lett Ibiza szerte. Meg nálam is. De ez most észre kérdésem. Ez a Back in Time és a 2001-es év legnagyobb sikeres slágere, ahol egy kis varázsvilág következik, ugyanis 2001. novemberében debütált J.K. Rowling könyvének első film adaptációja a Harry Potter és a bölcsek köve. A mozi globális hisztériát váltott ki, több mint 970 millió dolláros bevételével az év egyik legsikeresebb filmje lett, és elindította a gyerek színészek világkarrierjét is. Bizony, bizony. És egyébként az egyik kedvenc csatorna, amely most ünnepli 10. azt hiszem, jól tudom, 10. évének a fennállását. Nos, elkezdtem az elejétől adni Harry Potter filmeket, a bölcsek kövét, aztán... aztán meg mik vannak még, rengeteg, nem tudom hány részes, rengeteg, én szeretem, jókat lehet aludni rajta egyébként, de tényleg, tehát hogyha nagyon szeretnél pihenni, mondjuk egy szombat vagy egy vasárnap délután, ajánlom figyelmetekben Harry Potter filmeket, bekapcsoljátok, és tudni, hogy egy olyan jó kis 1-2 órát tudsz aludni rá, mert annyira a hangzásvilága a filmnek annyira nyugodt, központú, hogy simán be lehet rajta aludni. Na jó, de a következő felvételen nem fogtok bealudni. 2001. március 27-én jelent meg a Moulin Rouge filmzenei albumról Christina Aguilera, Lil' Kim és Maya valamint Pink Lady Marmalade című felvétele, amely 5 hétig vezette a Billboard Hot 100-at és az Egyesült Királyságban is az első helyen zárt. Grammy díjat nyert a legjobb pop együttműködésért, és az MTV VMA-n elnyerte az év videó klipje fődíjat is. A dal Label 1974-es klasszikusának feldolgozása, a híres francia refrénje Voulez Vous, és ez egy nagyon jó kis zene. Na, ezt most jól meghallgatjuk. Oké, okay? Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya és Pink következik a folytatásban. Jön a Lady Marmalade.

nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na-ná, hogy Baluval.

Jaj, de jó kis zene volt, kérem szépen, amit a fogod Balú Eszperi Sarah Connor és a From Sarah With Love című felvétel Dance Remixben 2001. november 5-én jelent meg. A dal az elsőig jutott Németországba, Svájcban és Ausztriában, és több mint 750 ezer példányba kelt el. Ezzel Sarah Connor a legsikeresebb német pop-énekes nők közé emelkedett. Bár a rádiókban és a hivatalos kislemezen a lassú és érzelmes lírai verzió futott be hatalmas karriert, a korabeli klubok, diszkók és retro válogatás lemezek előszeretettel használták a felpörgetett ütemes dance remix változatot, amely tökéletesen passzolt a korszak diszkó hangulatához. Na meg ide a Back in Time-hoz is, ahol már lassan a műsorunk végéhez közeledünk, jöjjön egy kis fantasy műfaj, ugyanis a Gyűrűk Ura, valamint a Gyűrűk Szövetsége decemberben jelent meg 2001-ben, Peter Jackson rendezésében megelevenedett ez a remek kis film, amely hatalmas kritikai és közönség sikert aratott, 13 oszkári jelölést kapott és bebizonyította, hogy a monumentális fantasy regényeket is meg lehet valósítani a legmagasabb minőségben. Ez így van, kérem szépen. Na hát ennyit sikerült egyébként összegyűjtenem, érdekességeket, híreket a 2001-es esztendőből. Ezzel is kicsit színezve a műsort, és tényleg visszaadva azt a 2001-es hangulatot. Remélem, hogy sikerült, főleg a következő felvétele, amiben megint egy kicsit csaltam, hiszen eredetileg dániai megjelenésű a dal, és 2000-ben jelent meg Softly Duo és a The Bonga Song, azaz a Play the Live, de ugyan 2001-ben lett európai klubsláger az Epizód 2-es albumról. Na, a top 5-ös sláger lett az Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolországban. Dániában 7-szeres platina lemez státuszt ért el. És a dán klasszikus ütőhangszeres duó felvételében nincsen hagyományos értelemben vett énekhang. A sikerét annak köszönheti, hogy zseniálisan ötvözte az organikus élőben játszott afrikai bongó dobolást a korszak legmodernebb trance stílusú elektronikus szintetizátor dallamaival. Trance-zenét egyébként én is létrehoznék. Képzeljétek el, van a számítógépemben egy zenekészítő program, és hát ebben csomó műfaj benne van, és szerintem még a trance-t is fellelem, de még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat kell tanulgatnom a programot ahhoz, hogy akár egy ilyen 2-2,5 perces történetet összetessek, pedig nagyon szeretnék. Most nálunk 2000-es megjelenés, ide 2001-be futott be igazából Softly Duo és a The Bongo Song.

De hát ez egy kicsit meg volt vagdosva, de egyébként tisztára, mint az eredeti, nem? Safrido és a, hát The Bongo Song, de egyébként a Play the Live. Imádjuk ezt a dalt, és még annó emlékszem, hogy a kedvenc, nem, akkor még nagyon nem voltak internetes rádiók, azok voltak interneten, esetleg interneten felelhetőek, hát akkor még nem volt ennyi elterjedt, amelyek FM rádiók is voltak, és azok esetleg voltak már hallhatóak az interneten, de akkor sem mindegyik. Na, hát én ezt egy FM rádióba ismertem meg, amelynek nevét nem mondhatom be, mert reklámozás lenne, hiszen ugyanezen a néven szerepel internetes rádióként is 2026-ban, viszont teljesen nem ugyanaz, mint a nagy kedvencem, a 96.4, és akkor innentől szerintem ti is tudjátok, hogy miről van szó. Na, szóval ebben a rádióba ismertem meg, és imádtam. Na, hát hölgyeim és uraim, szomorú búcsút kell vegyünk egymástól. Ennyi volt a Back in Time 2001-es adása. Remélem mindenki kellően jól nosztalgiázott, remek felvételeket hallhattunk. Volt itt minden. Igaz, most a mai műsorban kivételesen a magyar zenék mellőző lettek, de ígérem, hogy a következő adásban majd lesznek jó kis magyar zenék is. Amivel búcsúzom, az a Miss California című felvétel, amely Dante Tomás készítette el, és egy igazi klubhimnusz, amit szerintem muszáj, hogy meghallgassatok. 2001 márciusában jelent meg, és az európai megasláger volt, ugyanis első helyezést érte el Németországban, Olaszországban, és hetekig uralta a francia, holland, valamint a magyar rádiós lágeristákat is. Az Egyesült Királyságban 25. helyig jutott. A dal sikeréhez óriási lökést adott, hogy a vendégelőadóként közreműködött benne Brass Michael, aki a 90-es évek egyik legmeghatározóbb hip-hop csapata, a The Fugees alapító tagja volt. Hogy ne emlékeznénk a Fugees-ra? Hölgyeim és uraim, Dante Tomás felvételével búcsúzom, az elmúlt 2 órában balut hallottátok, jövő héten ismét jövök egy újabb évszámmal és az akkor megjelent kedvencekkel. Dante Tomás, Miss California, ezzel búcsúzom, további szép napot, sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Korrupciós kockázatra figyelmeztet a közbeszerzéseken az Integritás Hatóság. 10 balatoni strandon lesznek vöröskeresztes önkéntesek. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A magyar közbeszerzési rendszerben a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, közölte az Integritás Hatóság. A tavalyi közbeszerzéseket vizsgáló integritás jelentés kifogásolja, hogy összeszokott cégek pályáznak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyernek. Megállapításuk szerint a rendszerben nincs piaci ár összehasonlítás, a korábbi szerződések árát használják referenciapontként, konzerválva a magas árszintet. Az állam így a piaci szintnél jellemzően több

0: Ülésekkel. A Bethesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek a gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL-Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert. A cél, hogy a MOL-Bubi új generációja egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestieknek. Franciaországban meghosszabbították a szülés után járó szabadságot. A szülési szabadság egy vagy két hónapos időtartamra mindkét szülőnek jár a gyermek születése vagy örökbefogadása idején. A szülők a szülési szabadságot kérhetik egyidejűleg, vagy pedig felváltva a másik szülővel, és lehetséges két egy hónapos időszakra bontani. A francia kormány szerint ez a fajta szülési szabadság egyedülálló Európában. Palócvilág találkozót rendeznek Somoskőújfaluban jövő szombaton. A palócság képviselői Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából érkeznek. Az esemény fővédnöke Pindrok Csaba salgótarjáni születésű Jászai Mari díjas színművész lesz. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallott.

0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ismét egy ismerős, de a kevésbé ismerős előadójával nyitottuk meg a duplájó következő adását, ami ismét jól tükrözi azt, amiről ez a műsor szól. Először lejátszunk egy eredeti dalt, vagy egy korábbi verziót, majd utána pedig annak egy újra gondolt, feldolgozott változatát. Nos, ez vár ránk az elkövetkezendő két órában is, ugyanis újabb 12 párt hoztam, érdekesebbnél érdekesebb történetekkel. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ha tehetitek, akkor töltsük most is együtt az elkövetkezendő két órát. Tehát az óranyitó dalát René Schumann énekelte, és ez volt a Rhythm of My Heart. Maga a szerzemény Mark Jordan és John Capek munkája, és a források szerint először René Schumann adta ki 1986-ban a saját nevét viselő bemutatkozó albumán. A holland származású énekes gitárosként és dalszerzőként kezdte pályáját, zenei világát a rock and roll és a country határozta meg, és később Elvis Presley stílusának egyik európai képviselőjeként is ismerté vált. Ennél a dalnál egy hivatalosan megjelent korai stúdió felvételről beszélünk, amely már tartalmazza azt a dallamot, amely később világszerte ismerté vált. A dal egyik fontos sajátossága, hogy dallamvilágát a hagyományos Loch Lomond skót népdal motívumaival hozzák összefüggésbe, ugyanis a dal szövegében katonák felvonulására utaló képek jelennek meg, és központi témája a hazához való kötődés és az otthon iránti vágy volt. A Loch Lomond világáról annyit érdemes tudni, hogy szintén az elszakadás és a hazatérés témáját dolgozza fel, és gyakran a skót történelmi múlt, például a jakobita felkelések emlékével is kapcsolatba hozzák, vagyis egyértelműen elmondható, hogy a legismertebb változat alapja már ebben a korai verzióban is jelen volt. A naslágerlistás eredmények ugyanakkor nem ehhez a felvételhez, hanem az 1991-es új változathoz kötődnek. És innen érkezünk meg a jóval ismertebb feldolgozáshoz, amelyet Ross Stewart 1991-ben vett fel a Vagabond Heart albumára, ahol a dal nyitó dalként kapott helyet és kislemezen is megjelent. A felvétel producere Trevor Horn volt, aki a 80-as években többek között a Frankie Goes to Hollywood és a Yes felvételein is dolgozott, és a korszak egyik legkeresettebb producere lett. Ennél a dalnál is ő felelt a hangszerelés és a stúdió hangzás kialakításáért, vagyis a felvétel végső hangképe az ő elképzelései szerint készült el. A dal hangszerelése ebben a változatban kibővült, és a felvételben hangsúlyosan megjelenik a skót zenei világ, például a skót duda hangja is, amely végig meghatározza a dal karakterét. A felvételen több ismert stúdiózenész is közreműködött. A gitárszólamot például Steve Lukather játszotta, aki a Toto zenekar tagjaként vált világhírűvé, a doboknál pedig John Robinson hallható, aki a korszak egyik legfoglalkoztatottabb stúdiódobosa volt. A siker pedig mérhető volt, a dal a brit hivatalos kislemezlistán a harmadik helyig jutott, az amerikai Billboard 100 listán az ötödik helyet ért el, Kanadában és Írországban az első helyre került, vagyis ez már nem egyszerű feldolgozás volt, hanem egy önállóan is működő nemzetközi sláger. A brit listán 11 hétig szerepelt, és az adott év egyik legismertebb kislemezei közé tartozott az Egyesült Királyságban. A két változat közötti különbség egyértelműen a hangszerelésben és az előadás mértékében van. A René Schumann felvétele egy rövidebb gitárközpontú rockdal, amelyben már a népzenei elemek is fellelhetők, míg Ross Stewart változata kibővített hangszereléssel és nagyobb ívű felépítéssel emeli ki ezeket az alapokat. És most jöjjön az a változat, amely ezt a szerzeményt valóban világsikerré és mindannyiunk számára ismertté tette. Ő már Ross Stewart, és ez újra a Rhythm of My Heart, itt nálunk a duplájóban.

0: dallam, új köntösben.
1: Nézd az élet jó oldalát,
0: dupláljon a feldolgozások is.

70-es évek legnagyobb slágereinek egyike szólt a duplájú egyik örökösnek mondható előadójától, Máté Pétertől, ez volt az Azért vannak a jó barátok. A dalszövegét egy olyan alkotó írta, akinek a nevét sokszor csak megemlítettük, de most érdemes egy kicsit jobban is megismerni. Ő S. Nagy István volt, aki 1934. január 20-án született az erdélyi Köröstarcsán. Eredeti neve Sáros Berkeszi Nagy István volt, az S betű ezt az előnevet jelöli, amelyet családi okokból nem használt teljes formájában, ezért rövidítve tartotta meg a szerzői nevében. Édesapja szigorú magyar történelem szakos tanár volt, aki kitűnő bizonyítványt várt el tőle, így már gyerekkorában erős elvárások között nőtt fel. A család anyagi helyzete miatt nem tudott tovább tanulni, ezért 1950-ben 16 évesen munkába állt és gépkezelőként dolgozott. A pályája a hadseregben vett fordulatot, ahol dobolt, majd dalszövegeket kezdett írni, és itt derült ki, hogy különleges érzéke van a szövegalkotáshoz. Az első nagy siker 1957-ben született, amikor Német Lehel előadásában a Merre jártál tegnap este országos sláger lett. A Tázdal fesztiválokon is konkrét eredmények kötődnek hozzá. 1969-ben Kismárki Marika az ő szövegével nyerte meg a fesztivált az Egy fiú a házból című dallal, 1971-ben pedig Zalatnai Sarolta a Fák virágok fény című slágerrel ért el kiemelkedő sikert. Szövegeivel számos előadó pályáját segítette. Kon Zsuzsa egyik első ismert dala, a Gézengúz is az ő munkája volt, és szerepet játszott Szécsi Pál és Ihász Gábor elindulásában is. Dalszövegeket írt többek között az Apostol, az Edda művek, az Express együttes, a Generál, a Dinamit, a Hungária, a Cartago, a Metro, a Neoton, az Omega, a Piramis és az Illés számára is, valamint az imént hallott dal is az ő munkái közé tartozik. Pályája során mintegy 7000 dalhoz írt szöveget, és ezek közül több máig ismert sláger lett, különösen Máté Péter közös munkái, például az Elmegyek, a Zene nélkül mit érek én, vagy az Azért vannak a jó barátok. Szövegei nem csak dalokban jelentek meg, hanem filmekben is felhangzottak, például a Kára benzinért, a Csini baba és a Made in Hungária című alkotásokban. Munkásságának hatását az is jól mutatja, hogy az Artisius kimutatása szerint csak 2013-ban közel 16000 alkalommal hangzottak el a szövegei különböző médiumokban. Életművét többek között Emerton díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével és Tiszti Keresztjével, valamint Artisius életműdíjjal ismerték el, és 2014-ben Köröstarcsa díszpolgára lett. 80. születésnapját a szakma nagyszabású gála este ünnepelte a Fővárosi Operettszínházban, amelyet felesége Csongrádi Kata szervezett, és amely egyben szerzői pályafutásának 60. évfordulóját is jelölte. És innen vezet az út a Magna Cum Laude-hoz, amely ezt a dalt saját világára formálta. A zenekar 1999 nyarán alakult Gyulán baráti társaságból. Már a kezdetekkor megnyerték a mezőtúri Wanted nevű tehetségkutatót, utána gyorsan elkészítették az első demójukat, és ezzel indultak el a kiadók felé. A pályájuk elején a menedzsment inkább a táncolhatóbb, könnyedebb popdalok irányába terelte őket, kifejezetten a fiatalabb közönséget megcélozva, de ez még nem hozta meg az igazi áttörést. Később visszatért Mező Misi a zenekar élére, és ekkor fordultak el a könnyebb, táncosabb hangzástól a dallamosabb, rokkosabb irány felé. Ez a váltás meghatározó lett, mert innentől alakult ki az igazi hangzás, amelyet ma a legtöbben a Magna Cum Laude-hoz kötnek. Az első albumok Hangolját címmel 2003-ban jelent meg. Erről az Osztály lett az első kislemez, majd a Lemegy a nap rádiós sláger lett. Az igazi országos áttörést azonban a következő időszak hozta meg. A Minden állomás című albumok Fonogram díjat nyert 2007-ben az év hazai pop albuma kategóriában, vagyis ekkor már szakmailag is az élvonalba kerültek. Ugyanennek az időszaknak az egyik legismertebb dala a Vidéki Sanzon, amely 23 hétig szerepelt a MAHASZ kislemez listáján, és egészen a harmadik helyig jutott. A következő nagy állomás a 999 című lemez volt 2009-ben. Erről a Pálinka dal lett az egyik legismertebb számuk, maga az album pedig 3 hétig vezette a MAHASZ album listát.
Később a Belső Égés című lemezökkel is forogramjelölést kaptak, vagyis nem egyetlen sikerhullámról, hanem hosszabban kitartó pályáról beszélünk. Ebbe a pályába nagyon szépen illeszkedik az Azért vannak a jó barátok feldolgozása is. A dal a 2006 őszén megjelent egy darabot a Szívemből című Máté Péter emlékalbumon szerepelt. Tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy egy tudatos tisztelgés volt Máté Péter életműve előtt. A zenekar itt nem alakított át, az eredetit inkább saját hangzásába emelte át. Kevesebb a régi nagyzenekari jelleg, több benne a zenekari összjáték, és jobban érződik rajta az a 2000-es évekbeli magyar pop-rock hangulat, amely akkoriban a Magna Cum Laude sajátja volt. A dal mondani valója nem változott, de a hangsúly egy kicsit áttevődött. Máté Péternél ez inkább egy örökérvényű slágerként szól, a Magna Cum Laude-nél pedig valamivel közvetlenebbül az aktuális kor vallomásaként hat. Most pedig a sok beszéd után jöjjön ennek a klasszikusnak egy újabb, modernebb köntösbe öltöztetett változata. Szól már is a Magna Cum Laude jó voltából, az Azért vannak a jó barátok, most itt nálunk a duplájuk.

nem is olyan régen itt nálunk tiszteletét tevő hallgató Reni egy újabb slágerpárosát szerkesztettem be a mostani adásba, ugyanis akkor elhangzott, hogy több dalpárt küldött annál, mint amit abban a műsorba be tudtunk szerkeszteni, így még olykor egy-egy dalpár meg fog jelenni a következő adásokba is tőle. Persze itt is most kell elmondanom, hogy az ajánlatom még mindig áll azzal kapcsolatosan, hogy aki küld 12 darab olyan dalpárt, amely változatos adásképes is még nem hangzott el eddig, akkor őt is meghívom a műsorba, hogy együtt menjünk végig az általa hozott slágereken, persze, ha van hozzá kedve. Sok visszajelzés érkezik dalpárokkal kapcsolatosan, de ezek nagy része már a korábbi adásainkban elhangzott. Tudom, nem könnyű a feladat, de ha valakinek sikerülni fog, arról ígérem, hallani fogtok. Most viszont akkor beszéljünk arról a dalról, amely az imént elhangzott. Ez a dal a 90-es évek egyik legismertebb filmzenés slágere volt, Elton John jó voltából, ez volt a Can You Feel the Love Tonight. A dalt ő maga szerezte, a szöveget Tim Rice írta, és a száma The Lion King, vagyis az Oroszlán király 1994-es filmjéhez készült. A mozi változatban más énekhangok is hallhatók, de a stáblista alatt Elton John felvétele szól, és ez lett az a verzió, amely önálló slágerként is bejárta a világot. A dal nem csak a film szerelmi pillanatát emeli ki, hanem a történet fordulópontját is jelzi. A gyerekkori kapcsolatból itt lesz igazán társ. Ezért tudott a film határain túl is működni, mert nem csak mesehelyzetre, hanem általános emberi érzésekre épül. A siker számszerűen is nagyon erős volt. Az Egyesült Királyság hivatalos kislemez listáján a dal a 14. helyig jutott, és 9 hétig szerepelt a listán. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 élmezőnyébe került, ott a 4. helyet érte el. Ennél is fontosabb, hogy ez a dal Elton John számára nem csak sláger lett, hanem komoly díjakat is hozott. Megnyerte az Oscar-díjat a legjobb eredeti dal kategóriában, és ugyanennek a felvételnek köszönhetően Elton John Grammy-díjat is kapott a legjobb férfi pop énekesi előadásért, vagyis ez nem egyszerűen egy népszerű filmzene volt, hanem az adott korszak egyik legjobban elismert betétdala. Majdnem 20 évvel később ezt a dalt vette elő az IDVU, mégpedig Heather Headley közreműködésével. Egészen pontosan Simon Cowell hozta létre 2003-ban a 4-tagú együttest. A csapat különlegessége az volt, hogy több országból érkező énekeseket állítottak egybe, és a nagyívű ünnepélyes hangzást ötvözték a könnyedebb befogadható, széles közönséghez szóló dallamvilággal. 2 évtized alatt több 10 millió lemezt adtak el, sok országban értek el első helyes vagy kiemelkedő eladásokat, vagyis ez a formáció jóval több lett az egyszerű különlegességnél. A Can You Feel the Love Tonight az ő Musical Effect című albumukon jelent meg, amelyet 2013. november 5-én adtak ki, és amely híres musical dalokra épült. Maga ez a felvétel már 2013. szeptemberében önálló kiadványként is megjelent. A vendégénekes Heather Headley sem véletlen választás volt. Ő a színpadi és a könnyű zenei világban ismert név, aki Donnie díjat nyert az Aida cím szerepéért, később pedig Grammy díjat is kapott. A Tony díj a színházi világ egyik legnagyobb elismerése, főleg musicalek és színpadi előadások esetében. A két változat közti fő különbség tehát nem a szövegben, hanem a hangzásban van. Elton John eredetie közvetlenebb, személyesebb és inkább filmslágerként hat. Az IDVU és Heather Headley verziója nagyobb ívű, emeltebb, inkább színpadi előadásként működik. Most pedig jön ennek a világszerte ismert filmzenének egy későbbi nagyobb ívű változata, mondhatom azt talán, hogy Reni jó voltából. Ez már itt az IDVU és Heather Headley közös produkciója, Can You Feel the Love Tonight, itt nálunk a duplájóban.

A 70-es évek rockzenéjének egyik legemlékezetesebb slágere csendült fel az elmúlt percekben az Argent Jó voltából, ez volt a God Give Rock and Roll to You itt a duplájóban, ahol hétről hétre csak azokat a slágereket hozzuk el, amelyek az idők során képesek voltak a megújulásra. Ilyen volt az iménti szerzemény is, amelyet Russ Ballond írt, és 1973-ban jelent meg az Indeed című albumon, majd kislemezként is forgalomba került. A zenekart Robert John alakította, aki korábban a Zombies billentyűse volt, és a zenekar a 70-es évek elején a dallamos rock és a progresszív hangzás határán működött. Legnagyobb sikerük a Hold Your Head Up volt 1972-ben, de ez a dal is fontos része lett az életminek, mert később egy világszerte ismert feldolgozás alapja lett. A dalszövege a rockzene értéke mellett áll ki, és azt hangsúlyozza, hogy ez a műfaj örömöt és közösségi élményt ad a közönségnek. A mondani valója nem több, mint a zene szerepének megerősítése egy olyan korszakban, amikor a rockkultúra már tömegeket ért el. Ez a téma hozzájárult ahhoz, hogy a dal később is aktuális maradjon, és új előadók is felfedezzék maguknak. Az eredeti változat az Egyesült Királyságban a 18. helyig jutott 1973-ban, ami stabil középsikernek számított. Majd közel 20 évvel később jött a Kiss, és új korszakba emelte a dalt. Az amerikai zenekar 1991-ben készítette el a saját változatát God Give Rock and Roll to You 2 címmel, amelyben a szöveg egy részét átírták és új részekkel egészítették ki. A felvétel a Bill és Teddy haláli túrája filmzenéjeként jelent meg, majd 1992-ben felkerült a Revenge albumra is. Ennek a változatnak külön jelentőséget ad az, hogy ez volt az egyik utolsó olyan Kiss felvétel, amelyhez Eric Carr még kapcsolódott. Bár a dob felvételeket már Eric Singer játszotta fel, de még Eric Carr háttérvokája hallható a dalban, és a klipben is szerepelt, miközben már súlyos betegséggel küzdött. 1991-ben diagnosztizáltak nála egy betegséget, a szívdaganatot, ami nagyon ritka daganat típus. Több műtéten és kezelésen is átesett, de az állapota gyorsan romlott. 1991. november 24-én igen fiatalon, 41 éves korában hunyt el, röviden a dal megjelenése után, így a szám rajongók számára egy korszak lezárását is jelképezte. A Kiss verziója az Egyesült Királyságban a 4. helyig jutott, ami jelentősen felülmúlta az eredeti változat sikerét. A két felvétel közötti különbség jól követhető. Az Argent verziója egy 70-es évekbeli visszafogottabb hangzású rockdal, amelyben a dallam és az üzenet dominál, a Kiss változata ezzel szemben már egy nagyobb ívű, erőteljesebb hangzású és kifejezetten közönségi énekeltetésre épít. Most pedig jöjjön ennek a dalnak a már jóval ismertebb változata, szól már is a Kiss-féle God Give Rock and Roll to You 2 itt nálunk a duplájóban.

0: most elhangzott dal a 90-es évek egyik nagy tánczenei slágere volt, a Real to Real és Matt Stuntman előadásában ez volt az I Like to Move It, Move It itt a duplájóban, ahol minden dalnak van egy párja. És hogy ennek mi? Hamarosan ez is ki fog derülni, de minden esetre ez a felvétel 1993 végén, illetve a nemzetközi listákon 1994-ben futott be igazán, és gyorsan az egész korszak egyik legtöbbet játszott klubslágere lett. A dalt Eric Morillo és Mark Quinn írta, utóbbi volt az a hang is, akit a világ Man Statman néven ismert meg ebben a számban. A dal lényege nagyon egyszerű, mozgásra, táncra, felszabadultságra épít, és éppen ez az egyszerűség tette ennyire hatásossá. A dal az angol hivatalos kislemezlistán az 5. helyig jutott, és hosszú heteken át szerepelt a mezőnyben. Az Egyesült Államokban a Billboard Hot 100 listán ugyancsak a 89. helyet ért el, de a táncos listákon már ennél erősebb eredményeket hozott. Európában több országban még nagyobb siker lett, sőt Belgiumban, Franciaországban és Hollandiában is listavezető volt. Vagyis ez nem egyszerűen egy ismert klubdal volt, hanem valódi nemzetközi sláger, amelynek az alapritmusát és a refrényét még ma is nagyon sokan azonnal felismerik. És aztán jött egy másik életútja is ennek a dalnak, amikor a Madagaszkár című animációs filmhez kapcsolódva új közönséget talált magának. A 2005-ös filmben ez lett a mozgalmas játékos hangulat egyik legfontosabb zenei eleme, különösen Julien király figurájához kötődve, és ettől kezdve a számot már nem csak a 90-es évek tánc zenéjével, hanem ezzel a filmvilággal is sokan összekapcsolták. A magyar változat címe Riszálom úgyis, és a magyar szöveget Speyer Dávid írta. Ez azért érdekes, mert itt nem egyszerű fordításról van szó, hanem egy olyan átdolgozásról, amely a filmjátékos hangulatához és a magyar nézők füléhez is hozzá lett igazítva. A Madagaszkár maga 2005-ben került a mozikba, és 4 központi állatfigurára épül. Alex, Marty, Melen és Gloria New Yorkból kerülnek teljesen más környezetbe, és ebből születik a történet humora. A film egyik nagy erőssége az volt, hogy a látványos pörgős jelenetekhez nagyon jól választottak zenéket, és ebbe tökéletesen beleillett az I Like to Move It is. A magyar közönségnél a Riszálom úgyis külön életre kelt, mert a film nyelve, humora és a dal refrénje együtt nagyon könnyen megmaradt. Sokaknak ma már nem is elsőre az eredeti előadó jut eszükbe, hanem maga a rajzfilm és Julien király figurája. A két változat közötti legnagyobb különbség az, hogy míg az eredeti dal tisztán a bulik világára készült, addig a magyar filmes változat már egy szereplőhöz, egy jelenethez és egy egész mesevilághoz kötődik. Az alapötlet ugyanaz maradt, mozdulj meg, engedd el magad, élvezd a zenét. De míg a Real to Real felvétele a 90-es évek klub hangulatát hozza, addig a Riszálom úgyis már egy játékos filmes újraértelmezés, amely családi közegben gyerekeknek és felnőtteknek együtt lett emlékezetes. Most pedig jöjjön ennek a világsikerű táncdalnak a magyar nézők számára talán még ismertebb filmes változata, szóljon már is a Madagaszkárból a Riszálom úgyis itt nálunk a duplájóban.
1: Riszálom úgyis, Riszálom úgyis, Riszálom úgyis, Riszálod!

0: Kiitelyadu.
1: Merdiai. Cica SMS-ta
0: csöppintán.
2: Nélküled még a mennyország is vár.
0: Ez a duplán.

Már megint egy olyan dal csendült fel itt a duplájóban, amelynek dallama ugyan ismerős, de valahogy mégsem ez a verzió vált megszokott Fülügnek. Ez volt Nészedekától a One Way Ticket. A dal Jack Keller és Hank Hunter írta, Nészedeka pedig 1959-ben énekelte fel. Akkor még nem önálló kislemezként, hanem az OK-ról második oldalán jelent meg, később pedig az 1961-es Nészedeka Sings Little Devil and Hits Other Hits albumán is helyet kapott. Érdekes, hogy miközben Amerikában nem ez lett az ő legnagyobb slágerük, Japánban annyira megszerették, hogy ott listavezető is lett, és még külön becenevet is kapott. Ugyanis Japánban a Blue Train a híres éjszakai express vonatok neve volt, amely kékszínű hálókocsis szerelvényt jelentett, és a dal elején hallható jellegzetes zakatoló ritmus a közönségben pontosan ezt idézte fel. Emiatt a számot sokszor egyszerűen csak Blue Train dalként emlegették, és annyira összefort ezzel a képpel, hogy Japánban a mai napig sokan nem is az eredeti címén ismerik a slágert, ami ritka példa arra, amikor egy nyugati dal helyi kulturális jelentést kap, és szinte önálló életet él egy másik országban. Nészedeka a könnyű zene egyik nagy slágergyárosa volt, énekesként, zongoristaként és dalszerzőként is maradandót alkotott. Saját sikerei mellett másoknak is írt ismert dalokat, és 1983-ban bekerült a dalszerzők hírességének csarnokába is. Ennél a számnál azonban nem annyira az előadói pályája a legérdekesebb, hanem maga a dal ötlete. A szöveg tele van utalásokkal más korabeli slágerekre, vagyis szinte játékosan építkezik abból a világból, amelybe megszületett. A címben szereplő egyirányú jegy pedig itt nem egyszerűen utazást jelent, hanem egy szakítás utáni lelki állapotot, mintha valaki csak menne előre a visszafordulás lehetőségét kizárva. A dal eredeti változata könnyedebb, pattogósabb, szinte vonatos lüktetésű felvétel, és nagyon jól hozta az 50-es évek végének, 60-as évek elejének könnyű zenei hangulatát. Egyszerűen csak fülbemászó refrénnel és játékos ötletekkel mesél a csalódásról. Talán éppen ezért maradt meg sokak emlékezetében, hiszen a téma szomorkás, de az előadás módja mégis lendületes. Ez a kettő teszi együtt feledhetetlenné. Erre a legnagyobb bizonyíték 20 évvel később érkezett meg, amikor az Eruption teljesen más korszak nyelvén szólaltatta meg ugyanezt a dalt. A brit együttes a 70-es évek végén egy diszkovilágában lett ismert, és legnagyobb sikerei közé tartozott az I Can Stand the Rain mellett a One Way Ticket is. A csapat második albumára a Live a Light lemezre került fel ez a feldolgozás, amely 1979-ben egész Európában nagyot ment. Az Egyesült Királyság hivatalos listáján a 9. helyig jutott, és 10 hétig szerepelt a mezőnybe, több európai országban pedig még ennél is előkelőbb helyezést ért el. Ez a feldolgozás hangzásában már teljesen más világot képviselt, amit Nészedeka még könnyed popdalként énekelt el, ebből ők táncolható, erős ritmus diszkóslágert csináltak. A dal középpontja ugyanaz maradt, vagyis a csalódás és az elindulás, de itt már sokkal kevésbé a történet, inkább a lendület és a refrén eleje vitte előre a számot. A két változat közötti különbség tehát nagyon szépen megmutatja, miről is szól a duplájú. Nészedekánál ez egy korai ötletes pop felvétel, amely a dallamosságával ragad meg. Az Eruptionnél ugyanez a felvétel már fényesebb, pörgősebb, táncosabb formába él tovább. Most pedig jöjjön ennek a korai slágernek a már jóval ismertebb, táncosabb új élete. Szól már is itt nálunk az Eruption és a One Way Ticket a duplájóban, majd ezt követően a hírek és egyéb információk jönnek, utána pedig jövünk vissza a második órával, szóval ne menjetek messzire.

0: slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Korrupciós kockázatra figyelmeztet a közbeszerzéseken az Integritás Hatóság. 10 balatoni strandon lesznek vöröskeresztes önkéntesek. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A magyar közbeszerzési rendszerben a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, közölte az Integritás Hatóság. A tavalyi közbeszerzéseket vizsgáló integritás jelentés kifogásolja, hogy összeszokott cégek pályáznak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyernek. Megállapításuk szerint a rendszerben nincs piaci ár összehasonlítás, a korábbi szerződések árát használják referenciapontként, konzerválva a magas árszintet. Az állam így a piaci szintnél jellemzően többet fizet, főképp az építési beruházásoknál, de a túlárazás az állam egyik legnagyobb kiadási tételében, az energiabeszerzésekben is jelentős. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei júliustól. A több száz önkéntes nem csak apróbb sérüléseket lát el, hanem készek akár az újraélesztésre is. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben való elküldésével 500 forinttal támogatható a program. A Magyar Vörös Kereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek a gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert. A cél, hogy a MOL Bubi új generációja egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestieknek. Franciaországban meghosszabbították a szülés után járó szabadságot. A szülési szabadság 1 vagy 2 hónapos időtartamra mindkét szülőnek jár a gyermek születése vagy örökbefogadása idején. A szülők a szülési szabadságot kérhetik egyidejűleg, vagy pedig felváltva a másik szülővel, és lehetséges 2-1 hónapos időszakra bontani. A francia kormány szerint ez a fajta szülési szabadság egyedülálló Európában. Palócvilág találkozót rendeznek Somoskőújfaluban jövő szombaton. A palócság képviselői Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából érkeznek. Az esemény fővédnöke Pindrok Csaba salgótarjáni születésű Jászai Mari díjas színművész lesz. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
6: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől.
8: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten 1 órában nem csak szösziknek.
9: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Rádió.
10: Hallottad már? Csak nem tudod honnan is.

vagy. Nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

A Yardbirds Slimeset című dalával nyitjuk a duplájó második óráját, melyben továbbra is nagy szeretettel köszönt mindenkit a mikrofon mögött Csák Attila. Garantálom, hogy ebben az órában is olyan slágerek fognak majd felcsendülni, amelyek érdemesek voltak arra, hogy egy későbbi korszakban valamilyen módon újraértelmezzék őket. Ilyen volt például a most elhangzott dal is, amely a 60-as évek közepének egyik különleges felvétele volt. A dal Jim McCartney és Paul Samuel Smith írta, és 1965-ben jelent meg, mégpedig az I Will Heart You kislemez hátoldalán Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban pedig az I'm a Man másik oldalán. Ez azért érdekes, mert nem fő kislemezként indult, mégis az együttes egyik legtovább emlegetett felvétele lett. A Yardbirds történetében ez a szám azért fontos, mert jól mutatja, mennyire el tudtak távolodni a sima blúzos alaptól. A korabeli leírások szerint a dal különlegessége az a komorabb, szinte feszes hangulat, amelyet a korszerű ének és Jeff Beck gitárjátéka együtt hoz létre. Emiatt sokan ezt a korszakukat már egy új, kísérletezőbb irány kezdetének tartják. A szöveg is eltér a kor megszokott szerelmes dalaitól, nem romantikus történetet mesél el, hanem egy magányos, csalódott hangulatot mutat meg, amit a visszatérő korszerű ének és a hangszeres kíséret együtt erősít fel. És talán éppen ez az érdekes benne. A cím szerint szomorú dalról van szó, mégsem a nagy drámai kitörések viszik előre, hanem a sejtelmes hangzásmód. A Yardbirdsnél ez a felvétel inkább egy különös kissé komor hangulatképként működik, nem lett belőle akkora sláger, mint néhány másik ismert számukból, de a zenekar fejlődésében fontos állomásnak számít, mert jól mutatja, hogyan indultak el a merészebb hangzás felé. Aztán több mint egy évtizeddel később jön a Bonnie M, és teljesen más korszak nyelvén nyúlt ehhez a dalhoz. A Frank Farian által létrehozott formáció a 70-es évek diszkóvilágának egyik legnagyobb neve lett, és sorra szállította a nemzetközi slágereket. A Still I'm Sad az 1977-ben megjelent Love for Sale albumra került fel, amelyen több feldolgozás is helyet kapott. A lemez Frank Farian készítette, és ez a korszak már egyértelműen a látványosabb, ritmusosabb, széles közönségnek szóló Bonnie M hangzást hozta. A Bonnie M változata érdekes módon nem a legnagyobb világslágereik közé tartozott, mégis fontos darab, mert jól megmutatta, hogyan tudtak egy komorabb 60-as évekbeli dalt a saját világukba átültetni. A kislemezlistákon Svédországban a 17. helyig jutott, tehát mérhető sikere is volt, még ha nem is jött fel a Debbie Cool vagy a Rivers of Babylon nagyságrendjéhez. Itt már sokkal erősebb a ritmus, picikét modernebb a hangzás, és a dal kevésbé titokzatos, inkább sodró lendületű lett. Tehát a saját korszakának hangzásában helyezte át a dalt. A gitárközpontú kísérletező eredeti helyett egy letisztultabb, a 70-es évek végére jellemző stúdió hangzással szólalt meg. A két változat közötti különbség jól hallható. A Yardbirds felvétele kevés hangszerre épül, gitár, basszus és visszafogottabb dob mellett korszerű ének viszi el a dalt, ami szokatlan, kissé nyugtalan hangulatot ad. A Bonnie M feldolgozásában ezzel szemben végig egyenletesen szól a dob és a basszus, a háttérben több ének szólam is megszólal, így a hangzás erősebb és rendezettebb. Ugyanaz a dal az egyik esetben nyersebb, kísérletező felvételként szólal meg, a másikban pedig egy pontosabban felépített, stúdióban kidolgozott változatként. Most pedig jöjjön ennek a különleges 60-as évekbeli dalnak a diszkókorszakból érkező, de ugyanakkor nem azt a hangulatot tükröző új változata. Szól már is a Bonnie M féle Still I'm Sad nálunk a duplájóban.

A most elhangzott dal a 60-as évek egyik legnagyobb világslágere volt Frank Sinatra előadásában, a Strangers in the Night itt a duplájóban. A felvétel 1966-ban jelent meg, és óriási sikert aratott. Az angol hivatalos kislemezlistán az első helyig jutott, ott 20 hétig szerepelt, az amerikai slágerlistán pedig szintén első lett. Több összesítés szerint ez az énekes egyik legnagyobb kereskedelmi sikere volt, és a dal, illetve a hozzá kapcsolódó album együtt több komoly díjat is hozott neki. A dal akkora siker lett, hogy a Grammy gálán több díjat is hozott Sinatra számára, köztük az év felvétele és legjobb férfi előadói díjat is, sőt még az év albuma díjat is megnyerte. Maga a dal az éjszakában egymásra találó idegenek történetét meséli el, vagyis egyetlen pillanatból épít fel egy egész szerelmi helyzetet. Éppen ez volt az ereje. Egyszerű, könnyen követhető, mégis nagyon erős hangulatú szerzemény. Frank Sinatra előadásában ez elegáns nagyzenekari világban szólal meg, és tökéletesen illeszkedik ahhoz a korszakhoz, amelyben ő már régen nem csak énekes volt, hanem szinte önálló fogalom a könnyű zenében. És akkor nézzük meg ugyanennek a dalnak a magyar változatát, amely Vámos János nevéhez fűződik. Róla is sokat beszéltünk már itt a duplájóban, de talán kevésbé ismert, de annál érdekesebb adat róla, hogy eredetileg Weber Jánosnak hívták, kisiskolás korában szaxofonozni tanult, később pedig nem zenei pályán indult el, hanem gépipari technikumba érettségizett. Munka mellett járt a Király utcai zeneiskolába, ahol hangképzést és zeneelméletet tanult, vagyis a pályája nem készen kapott siker volt, hanem fokozatosan felépített út. Énekesi működési engedélyét 1948-ban kapta meg, és ez indította el azt a hosszú pályát, amely végül a magyar tánczene egyik meghatározó alakjává tette. Az is figyelemre méltó, hogy Zárai Mártával nem csak házastársak, hanem valódi művésztársak is voltak. 1950-ben ismerkedtek meg, és 1953-ban házasodtak össze, és onnantól hosszú évtizedeken át együtt léptek fel. Fontosnak tartották a személyes kapcsolatot a közönséggel, ezért sokat járták az országot, külföldön is gyakran szerepeltek, és számos rádió és tévé felvételük készült. Nagyon érdekes a számomra, hogy első közös nagy lemezük csak pályájuk 25. évfordulóján jelent meg, mégis gyémánt lemez lett, ami jól mutatja, mekkora szeretet övezte őket. A sikereket és az elismeréseket nézve is nagyon erős pályáról beszélünk. Vámosi János 1966-ban a Magyar Hang lemezgyártó vállalat külön díját kapta meg, 1977-ben SZOT díjas lett, vagyis a szakszervezeti országos tanácsnak az elismerését kapta meg. Ez egy állami társadalmi kitüntetés volt a szocializmus idején, amelyet művészek, sportolók és más területen kiemelkedő személyek kaptak meg. 1989-ben Emerton díjat kapott, 1994-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. Ezek az elismerések szépen kirajzolják, hogy nem egy rövid ideig tartó népszerűségről volt szó, hanem hosszú, több évtizedes hivatalosan is elismert művészi pályáról. Az aktuális dalhoz visszakanyarodva, a magyar változat nagyon gyorsan követte a nemzetközi sikert, ugyanis 1966. november 11-én jelent meg, vagyis még ugyanabban az évben, amikor Frank Sinatra felvétele világsiker lett. Ez jól mutatja, milyen gyorsan reagált akkor a magyar lemezgyártás a nagy nemzetközi slágerekre. A dal alaphangulata megmaradt, itt is az éjszakában bolyongó, egymásra váró emberek képe kerül a középpontba. Vagyis nem egy teljesen új történetet kapunk, hanem egy olyan magyar változatot, amely igyekszik megtartani az eredeti dal romantikus, várakozással teli hangulatát. Ez jól illet Vámos János előadói világához is, hiszen az ő énekesi stílusában mindig fontos volt az érthetőség, a tiszta dallamvezetés és a közvetlen hangzásmód. A két felvétel közti legfőbb különbség így nem az, hogy teljesen más dalt hallunk, hanem az, hogy más közegben szólal meg ugyanaz a sláger. Frank Sinatra-nál ez nemzetközi világsláger nagy zenekari eleganciával, Vámosi Jánosnál ugyanez a dal a magyar tázdal világába érkezik meg, közelebb hozva az eredetit a hazai közönséghez. És talán éppen ez benne az igazán érdekes. Ugyanaz az éjszakai találkozás, ugyanaz a hangulat, csak egyszer a világ egyik legismertebb énekesének hangján, utána pedig egy olyan magyar művész tolmácsolásában, aki évtizedeken át a hazai könnyűzene egyik biztos pontja volt.
Most pedig jöjjön ennek a világhírű dalnak a magyar változata egy olyan előadótól, aki ezt a műfajt itthon hosszú időn át magas színvonalon képviselte. Szóljon már is egy igazán ritkán hallott dal itt a duplájóban, ez már itt Vámosi János jó voltából az Idegenek az éjszakában.

somebody. A most elhangzott dal a 70-es évek egyik különleges, mégis kevésbé harsány slágere volt, ez volt a Bee Gees féle To Love Somebody itt a duplájóban. A szerzeményt Berry és Robin Gibb írta, és 1967-ben jelent meg. A dal érdekessége, hogy eredetileg egy másik előadónak szánták, végül azonban a Bee Gees adta ki, és ezzel a saját pályájuk egyik fontos korai darabja lett. Az Egyesült Államokban a 17. helyig jutott, míg az Egyesült Királyságban visszafogottabb eredményt ért el, és ott a 41. helyen szerepelt. Ez a korszak még a diszkó korszak előtti Bee Gees-t mutatja, azt a három testvért, akik erős dallamérzékkel és nagyon közvetlen érzelmi átéléssel írtak dalokat. Ez nem egy boldog szerelmes dal, inkább arról szól, amikor valaki szeretne közelebb kerülni a másikhoz, de valami mégis közéjük áll. A dal időtálló lett, és az évtizedek során sokan nyúltak hozzá. Két évvel később érkezett meg egy egészen más megközelítés Nina Simone előadásában. Ő nem egyszerűen énekesnő volt, hanem zongorista, dalszerző és polgárjogi aktivista is, vagyis olyan művész, aki a zenét sokszor társadalmi kérdések megszólalására is használta. A hivatalos életrajza szerint rendkívül sokféle zenei világból érkezett, és éppen ezt tette különlegessé. Ugyanúgy otthon volt a jazz, a blues, a gospel, a folk és a pop világában is. A To Love Somebody az 1969-es ugyanezt a címet viselő albumán szerepelt, és az a változat lett a második komoly brit slágere az Ain't Got No, I Got Life után. A brit hivatalos listán az 5. helyig jutott, és 9 hétig maradt fenn a mezőnybe. Ez már önmagában is mutatja, hogy nem egyszerű feldolgozásról van szó, hanem egy olyan előadásról, amely önálló életre kelt. Nina Simone változata nem írja át a dalt, hanem más hangsúlyokat ad neki. A Bee Gees-nél ez egy fiatalos, közvetlen szerelmi vallomás, nála ugyanez a szöveg jóval súlyosabban, személyesebben szólal meg. Nem a történet változik meg, hanem az, ahogyan mondja. Több benne a belső tartás, kevesebb a könnyedség. Ez a dalpár nagyon jól mutatja, mitől működik egy igazán jó szerzemény. Az alap ugyanaz maradt, mégis két külön világban tud megszólalni. A Bee Gees verziója a dal születésének pillanatát őrzi, Nina Simone pedig egy érettebb, mélyebb értelmezést ad hozzá. Most pedig jöjjön ez a különleges feldolgozás, amely új szint adott ennek az ismert dalnak. Már is szól nálunk egy újabb ritkaság Nina Simone jóvoltából, ez már a To Love Somebody itt a duplájóban.

A most elhangzott dal a 80-as évek egyik nagy popslágere volt a Bangles előadásában, ez volt a Walk Like an Egyptian itt a duplájóban. A dalt Leon Stenberg írta, és a csapat 1986-ban adta ki a Different Lights album egyik kislemezeként. A szerző egy kompúton figyelte meg az imbolygó utasokat, és ez juttatta eszébe az óriási egyiptomi alakok jellegzetes testtartását, ebből született meg a dal alapötlete. A szöveg játékos képekből épül fel, régi egyiptomi alakok, mai emberek, mozdulatok, gesztusok, és persze az a refrén, amit szinte mindenki azonnal felismer. A siker pedig itt is nagyon látványos volt. A dal az angol hivatalos kislemezlistán a harmadik helyig jutott, az amerikai Billboard 600 listán pedig első lett, és ott 4 hétig maradt az élen. A Billboard később az egész 1987-es év legnagyobb amerikai slágerének is ezt a felvételt rangsorolta. Ez már önmagában mutatja, hogy nem egyszerű rádiós kedvencről, hanem a korszak egyik meghatározó popdaláról beszélünk. A Bangles számára ez volt az első amerikai listavezető kislemez, vagyis pályájuk egyik legfontosabb állomása lett. A felvételhez az is hozzátartozik, hogy a dal 3 verszakát nem ugyanaz az énekesnő énekli, hanem a zenekar 3 tagja osztja meg egymás között. Ez különleges karaktert ad a számnak, mert verszakról verszakra kicsit változik a hangszín, mégis egyben marad a dal. A Bangles-nél ez a felvétel jól mutatja, mennyire erősen tudtak működni könnyedebb játékosabb popdalban is, nem csak a komolyabban vett slágereikben. A Different Light album sikere is sokat köszönhetett ennek a számnak. Jóval később ezt a dalt vette elő a Pupini Sisters is. A triót Marcello Pupini alapította Londonban 2004-ben. A következő évben már szerződtették is őket, és hamar az lett a védjegyük, hogy régebbi több szólamban énekelt stílusban dolgoztak fel ismert dalokat. Az első lemezük, a Betcha Button Dollar gyorsan sikeres lett, brit top 20-as album volt, és majdnem egy éven át szerepelt a Billboard listáján is. A csapat lényege éppen az, hogy régi hangulatú előadásmóddal nyúlnak modern vagy modernebb popdalokhoz. Az ő Walk Like an Egyptian feldolgozásuk 2007-ben jelent meg a The Rise and Fall of Ruby Woo albumon. Itt már nem a 80-as évekbeli pop hangzása fontos, hanem a több szólamban megszólaltatott ének, a régebbi korszakokat idéző előadásmód és a játékosság, amellyel a trió hozzányúl az ismert dalokhoz. A dalszövege nem változik meg, de a hangsúly eltolódik. A Bangles-nél inkább popslágerként működik, a Pupini Sisters-nél pedig stílusjátékkel válik. Ez azért érdekes, mert ugyanaz a refrén és ugyanaz az alapötlet marad, meg mégis egészen más korszakot idéz fel. Ez a dalpár tehát nem arról szól, hogy valaki jobban énekelte a dalt, vagy nagyobb be akarta tenni ugyanazt, hanem arról, hogy egy nagyon erős, könnyen felismerhető slágert mennyire más fénybe lehet helyezni. A Bangles-nél ez egy korabeli világsláger, amely listákat vezetett. A Pupini Sisters-nél ugyanebből egy játékos, tudatosan régi hangulatú átdolgozás lett. És talán pont ez benne az izgalmas. A dal alapötlete annyira erős, hogy 20 évvel később is működik, csak már egészen más ruhában. Most pedig jöjjön ennek a 80-as évekbeli világslágernek egy különleges több szólamban előadott későbbi változata. Ez már itt a Pupini Sisters és a Walk Like an Egyptian itt nálunk a duplán.

70-es évek egyik igazi nagy magyar slágere csendült fel az elmúlt percekben itt a duplájóban, ez volt a Generál és a Kövér a nap. Ennél a párosnál külön érdekesség, hogy a későbbi változatot egy olyan zenekar játsza, amelyet Novai Gábor alapított, vagyis ugyanaz a név köti össze a két felvételt. A dalszövegét Szigeti Edit írta, aki a Mikrolid Vokál tagjaként a Generál köréhez tartozott, tehát ez a szám több szálon is a zenekar belső világából nőtt ki. A Generál 1971. december 1-én alakult az Égi és a Ferm együttes tagjaiból. A korai felállásban ott volt többek között Várkonyi Mátyás, Novai Gábor, Révés Sándor és Karácsony János, és már a kezdetektől fontos céljuk volt a vokális hangzás kialakítása. Az első nagy nyilvános siker gyorsan megérkezett az 1972-es Ki mit tudon, a Csengesbe hozzám jó barát című dallal előadói díjat nyertek, ugyanebben az évben pedig a Tázdal Fesztiválon a Mit tehet az ember című dallal közönség díjasak lettek. A következő években a pályájuk nemzetközi irányba is kinyílt. 1973 után több országban koncerteztek, és a Szélkakas Hollandiában listavezető lett, a Neked szól pedig több országban is az érre került. Nagy lemezei külföldön is megjelentek, ami abban az időben egy magyar zenekar számára különösen nagy dolognak számított. A Kövér a nap a Generál első korszakához tartozik, és a zenekar 1973-ban megjelent Staféta című nagy lemezén szerepelt. Ez az az időszak, amikor a Generál a vokális és a dallamos tánczenei hangzásra épített Révés Sándor énekével is ekkor születtek a legismertebb korai felvételeik is. A Generál története ezután új szakaszba lépett. 1975-ben Révés Sándor kilépett, majd 1976-ban megszületett az új felállás, amelyben Horváth Csárli, Tátrai Tibor és Solti János is szerepet kapott. A zenekar hangzása ekkor a funk és a soul irányába mozdult el, és a Zenegép című dalukkal újra nagy sikert arattak. 1977-ben megjelent a Zenegép album, majd 1979-ben a Piros Bicikli, majd ugyanebben az évben pedig a zenekar fel is oszlott. Később több alkalommal is újra összeálltak, és jubilómi koncertekkel tértek vissza a közönség elé. A Kövér a nap jól illeszkedett abba az időszakba, amikor a Generál erősen épített a vokális hangzásra és a férfi-női ének hangok együttműködésére. A dal mögött ugyanaz az alkotói közeg áll, amely több ismert Generál felvételt is meghatározott. A másik oldalon Marót Viki és a Nova Kultor zenekar áll. A zenekar 2003 májusában alakult, és már a kezdetektől a 60-as, 70-es évek zenei világát vitte tovább modernebb hangzással. Az alapító itt is Novai Gábor, és az énekesnő pedig Marót Viki, így ennél a dalpárnál az eredeti és a feldolgozás között közvetlen személyes kapcsolat is van. Marót Viki már gyerekkorában kezdett zenével foglalkozni, gitározni tanult, majd egy iskolai tehetségkutató megnyerése után fordult az éneklés felé. 2003 óta a Nova Kultúr zenekar énekesnője is az együttessel rendszeresen szerepel televíziós műsorokban is. A zenekar több lemezt is adott ki, köztük az Engem nem lehet elfelejteni, a Buli a kultúrban, az Egy kicsi mozgás, a Retour és a Rock and Roll és Kész című albumokat. A szóban forgó dal feldolgozása 2008-ban jelent meg az együttes Egy kicsi mozgás című albumán. Ez a lemez is abba az irányba illeszkedik, amelyben a zenekar a 60-as, 70-es évek ismert dalai dolgozza fel saját stílusában. Ebben a feldolgozásban az a különleges, hogy nem egy kívülálló nyúl egy régi slágerhez, ugyanis Novai Gábor alapítóként ugyanannak a zenei világnak a folytatását adja tovább, amelyben ezek a dalok megszülettek. Ez a Kövér a nap változat így nem csak feldolgozás, hanem egyben kapcsolat is a Generál korszakával. Most pedig jöjjön egy különleges átdolgozás, szól már is Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar, és tőlük pedig a Kövér a nap most itt nálunk a duplájóban.

most elhangzott dal a 90-es évek egyik ismert német Eurodance felvétele volt itt a duplájóban. Ez volt az Experience előadásában a Neverending Dream. A zenekar 1995-ben alakult Németországban, és Claudia Uliének hangja határozta meg a hangzásukat. A dal 1996-ban jelent meg a Magic Face című albumon, és ez lett a csapat legismertebb felvétele. A kislemez a német hivatalos listán a 4. helyig jutott, Svájcban a top 10-be került, és több európai országban is listás dal lett. A szerzők között Matthias Uli, Alexander Kaiser és Bernd Wendland szerepel, a produceri munkát Wendland és Ingo Politz végezte. A dal az elektronikus pop és az Eurodance határán mozog, visszafogottabb ritmussal és hangsúlyosan női vokállal. A megjelenés idején több változatban is forgalomba került, köztük rádiós és hosszabb mixekben. A zenekar később többször is visszatérte ez a dalhoz, 2006-ban és 2020-ban is készítettek új változatot. 10 évvel később a Cascada dolgozta fel a dalt. A formáció az Every Time We Touch című slágerrel vált nemzetközileg ismerté 2005-ben. A Neverending Dream 2006-ban jelent meg kislemezként, és az azonos című albumon is szerepelt. A felvételt Jan Pfeiffer és Manuel Reuter készítette, miközben az eredeti szerzők neve is megjelent a kreditekben. A dal az Egyesült Királyságban a 46. helyig jutott, Írországban pedig a 17. helyet ért el. A Cascada változat a gyorsabb tempóval, erősebb dobhangzással és hangsúlyosabb elektronikus alapokkal készült, ami a 2000-es évek dance stílusára jellemző is volt. A két felvétel ugyanarra a dallamra és refrénre épül, de a hangszerelés és a stílus jól mutatja a két korszak közti különbséget. És ha már a korszakokról beszélünk, akkor a jövő héten is érdemes lesz velünk maradni, ugyanis a következő duplájú adásában valójában korszakokat hozunk majd össze, ugyanis mindegyik dalpár második fele napjaink slágere lesz majd, és remélem, hogy nem csak egy izgalmas adással tudlak majd benneteket várni, hanem egy ismert vendéggel is. Na de erről majd a jövő héten, addig is azonban köszönöm szépen a mostani figyelmeteket, mert hogy ennek az adásnak is a végére értünk. Az elmúlt két órában Csák Attilát hallottátok, most pedig jöjjön ennek a 90-es évekbeli slágernek a későbbi változata így zárásként. Ez már a Cascada és a Neverending Dream itt a duplájóban. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: jövő héten is.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Duna House szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csak nem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hubi Rádió.
3: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.

0: Game Fever Show.
1: Három évtized legendái, igazi örökzöldek és halhatatlan dalok, amelyeket mindig imádni fogunk. Körülbelül ennyiben lehetne összefoglalni a következő 60 percet, amiben a UK Fever Show-t hallják. No meg, a mai napon, hogy mely év legsikeresebb, no meg nem utolsó sorban, listavezető dalait, én azt már is megmutatom önöknek. Szép napot kívánok, Sommer Gábort hallják.
2: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 1985.
1: 1985 legsikeresebb dalait tallózzuk tehát a mai műsorban, és higgyék el, tényleg igazi legendák érkeznek. Kezdésben már is egy 1985. január 28-án rögzített dal, amit nem kevesebb, mint 45-en énekeltek föl. A dal 1985. március 7-én jelent meg, és az első héten egészen parádés módon, jól figyeljenek, 800 ezer darab fogyott el belőle, egy évre rá pedig 2 Grammy-díjat is kapott, és ezt pedig Afrika megsegítésére írta az az úriember, aki immáron most már sajnos tényleg csak legenda, ő pedig nem más, mint Michael Jackson. Szóval a USA for Africa és a We Are the World természetesen ne kérjék tőlem, hogy mind a 45 nevet elsoroljam, de azért talán a legfontosabbakat mindenképp meg lehet említeni, így akár Kim Carnes, Ray Charles, Bob Dylan, Bob Geldof, Jackie Jackson, LaToya Jackson, Marlon Jackson, maga a szerző, Michael Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, Billy Joel, Cindy Lauper, Huey Lewis and the News, Kenny Loggins, George Michael, Bette Midler, Willie Nelson, Jeffrey Osborne, Steve Perry, The Pointer Sisters, a társszerző Lionel Richie, Smokey Robinson, Kenny Rogers, Diana Ross, Paul Simons, Bruce Springsteen, Tina Turner, Dion, Warwick és Stevie Wonder is többek között közreműködött a We Are The World-ben. 7 percen keresztül tehát élvezzük a fantasztikus csodát az igazi legendától, a pop királyától, Michael Jacksontól. Aztán pedig jön egy 1976-ban New Yorkban alakult angol-amerikai rockzenekar, olyan veterán angol zenészek alapították, mint Mick Jones, az ex-King Crimsonos Ian McDonald, valamint egy ismeretlen amerikai vokalista Lou Gramm. A zenekar az amerikai dallamos rock, avagy rádió rock egyik legismertebbike. Világszerte több mint 50 millió lemezt adtak el, ebből csak az USA-ban több mint 37,5 milliót, ez pedig nem más, mint a Foreigner, az I Want to Know What Is Love nem sokára, itt a UK Fever Show-ban.
0: UK
2: Fever Show. The

0: Hobby Radio pont hu.
1: A rádiót.
2: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
3: Ez itt tehát a legendák órája, a UK Fever Show, ahol a mai napon 1985 slágerlista vezető dalait idézzük, és már is menjünk tovább, méghozzá egy 1958-as írországi születésű énekessel, aki az első vezető személyisége volt a pop-punknak, a The Understones-ban, és leghíresebb szólódala a Teenage Kicks volt, őt pedig egyébként nem más, mint John Peel fedezte fel, amióta már nem aktív zenész, maradt azonban még mindig a zenei iparban, csak most már a zene másik oldalán producerkedik, és számos dalban koprodukál. Ő pedig nem más, mint Fergal Sharkey, a Good Heart 1985 egyik nagyslágere, természetesen nem hiányozhat tőlünk sem, akárcsak Phil Collins és Philip Bailey közöse sem. Phil Collins-ot szerintem senkinek nem kell bemutatnom, Oscar és Golden Globe díjas angol dobos, énekes és színész, a Genesis énekesem, eredetileg egyébként a dobos szerepét szánták neki, de aztán nem bánták meg, hogy mégis az éneklést bízták rá. Szóval nem sokára Phil Collins és Philip Bailey közös az Easy Lover 1985 hatalmas slágerei közül itt a legendák órájában.
4: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: UK Fever Show. Music that will throw you into a fever.
2: Hatalmasabbnál hatalmasabb nevek, no meg igazi királydalok itt a UK Fever Show-ban. Már is megyünk tovább egy 1980-as alapítású brit duóval, méghozzá Annie Lennox és Dave Stewart alapította. Hát persze, hogy az Eurythmics-et és külön-külön sem kell őket bemutatnunk, szólóban is hatalmas sikereket értek el, több mint 75 millió eladott lemezzel büszkélkedhetnek világszerte, több neves díjat is elnyertek, és rengeteg felülmúlhatatlan világkörüli turné van ő mögöttük, és mindmáig ők tartják a rekordot a brit duók közül, mármint lemezaladások terén. Szóval 1985 egyik lista vezetője az Eurythmics, és a There Must Be An Angel egyébként ezt nem is olyan rég, egy jó pár évvel ezelőtt a német No Angels feldolgozta, mi azonban az eredetit hallgatjuk, de csak is a pop nagyasszonya után Madonna érkezik az Into the Groove-val, már is itt a UK Fever Show-ban. We'll be right back.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: UK Fever Show. The Hour of Legends.
2: 1985 igazán termékeny év volt a fantasztikus és örökérvényű, soha el nem felejthető dalok közül ezeket a felvételeket pörgetem itt a UK Fever Show-ban. Jön egy olyan dal, amit már sok mindenki elénekelt és sok mindenki sikerre is vitt, legyen ez akár mondjuk Celine Dion vagy éppen Laura Brightman, és ebbe a sorba tartozhat a The Power of Love újragondolásával Jennifer Rush, úgyhogy őt is meghallgatjuk pillanatokon belül itt a UK Fever Show-ban, ezzel a bizonyos The Power of Love-val. Előtte azonban jön a nem sokára visszatérő Whitney Houston, Saying All My Love For You, egy kicsit melankolikus blokk érkezik, már is itt a legendák órájában, egyenesen 1985-ből.

0: Bobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
2: Már is folytatódik a legendák órája méghozzá egy olyan zenésszel, illetve egy olyan csapattal, akik mindmáig Nagy-Britannia legsikeresebb zenészei. Köszönhető ez egyébként a csapat énekesének, Georgios Kyriakos Panayiotou-nak, ismertebb nevén. Maradjunk annyiban, hogy George Michaelnek természetesen, hogy a Wham-ről beszélek én, több mint 100 millió albumot adtak el, az Egyesült Királyságban pedig 7 albumuk volt listavezető. Na meg az elmúlt 20 évben őket játszották a legtöbbet a brit rádióadók. 1985-ben például az I'm Your Man pörgött a legtöbbet, kivívva ezzel az aranyérmet, így természetesen mi is lepörgetjük itt a legendák órájában. Aztán pedig jön a Dead or Alive csapata, a You Spin Round-dal. Ezt ebben az évben a Florida nevezetű formáció Keisha Cole-lal közösen újra gondolta, de természetesen mi itt az elmúlt három évtized legendái közül válogatunk, itt a UK Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását a miniszterelnök, riasztották a magyar vadászgépeket, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek a miniszterelnök. A javaslatcsomag a köztársasági elnök menesztése mellett 12 éves korlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknek is. A módosítás tartalmazza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is, függetlenebb alkotmánybíróságot, a közpénzvédelmének erősítését és a vármegyék megyékre való visszanevezését is. A kormány múlt hétfőn bocsátotta társadalmi egyeztetésre a módosítás tervezetét. A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet szombaton kora délután. A gép egy Hongkongból Londonba tartó Airbus volt, amely még a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással. A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze 9 perccel a riasztás után a határ közelében érte el a repülőgépet. A vizuális kapcsolatfelvétel után az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek bázisukra. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdető oszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadássorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1900

0: Walkman.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádió.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 4. napján Ulrik nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A germán eredetű férfi név az Ulrich névből ered, jelentése pedig birtok és uralkodó, valamint hatalmas. Július 4-én kívülők ünnepelnek még március 11-én és augusztus 7-én is. Becézése ennek a névnek Uli, Ulika, Ulri, Ulrika és Riki. Jeles őselői ennek a névnek Cillei Ulrich hadvezér, német birodalmi herceg, a hunyadiak politikai ellenfele, valamint önkedves Ulrik. Július 4-én köszöntjük még Aggeus, Babett, Berta, Betta, Betti, Bettina, Fédra, Illés, Ince, Izabella, Karityász, Odiló, Odó, Ódor, Prudencia, Rajmund, Ramón, Svetlána, Udó, valamint Ulra nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1753. július 4-ével kezdünk. Megszületett Jean-Pierre François Blanchard, francia léghajós, aki először repülte át a La Manche csatornát. Folytassuk 1776-tal, ugyanis azóta július 4-e Amerikában a függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Ugorjunk a 19. század közepére, 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál festőművész. Egyik leghíresebb alkotása a Majálisz című festménye. Maradunk még a 19. században, 1872. július 4-én Plymouthban, az USA-ban megszületett Calvin Coolidge politikus, aki 1923 és 29 között az Egyesült Államok 30. elnöke volt. Folytassuk a 20. század elejével, 1912. július 4-én született Camille Bédoire cseh költő, műfordító, Petőfi Sándor verseinek kiváló átültetője. Híresebb kötete a Nekik lakoma volt. És még mindig a 20. század eleje, 1918. július 4-én született Ann Landers, amerikai újságírónő, akinek tanácsadó rovata több mint 1000 újságban jelent meg egyszerre. És még mindig a 20. század, 1927. július 4-én született Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő. Folytassuk 1934. július 4-ével, ekkor az olaszországi San Kellemozban 66 éves korában egy addig ismeretlen betegségben meghalt Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus. 1903-ban férjével, Pierre Curie-vel és Antoine Becquerel-lel megosztva fizikai Nobel-díjat, 1911-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1948. július 4-én született Verebes István színész, rendező, író. És hogy mindig a 20. század közepe, 1951. július 4-én Budapesten megszületett Grand Pierre Attila, csillagász, zenész és költő, a fizikai tudományok kandidátusa. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: 2026. július 4-e, szombat. Vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Evangélium Szent Máté könyvéből, 9. fejezet 14-től a 17. versig. Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt? Jézus így felelt nekik, vajon szomorkodhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőkbe való, akkor mindkettő megmarad. Elmélkedés. Jézus tanítványai nem böjtölnek, és ez kérdéseket vet fel. Miért nem tartják meg a vallásosság hagyományos formáit? Jézus válasza nem a böjt értelmetlenségéről szól, hanem annak idejéről és jelentéséről. Ő a vőlegény, akinek jelenlétében ünnep van, tehát ez nem gyász, nem a böjt ideje. A hasonlatok a ruhafoltról és a boros tömlőről arra mutatnak rá, hogy Jézus nem pusztán javítani jött a régit, hanem valami teljesen újat hozott. Az ő örömhíre nem fér bele a megszokott vallásos formákba. A régi törvény és a hozzá kapcsolódó emberi szabályok nem tudják befogadni az evangélium erejét. Tudunk-e megújulni, vagy mindenáron ragaszkodunk a megszokott formákhoz? Készen áll-e a szívünk arra, hogy új bor legyen benne? Azaz a Szentlélek öröme, szabadsága,

Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodzsemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az

lépcső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra. Reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk, élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is a Dagály utcában, az utcabálon.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Megjelent a kormány energiaterve, csőd szélére sodródott zebegény, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megjelent a kormány energiaterve, társadalmi egyeztetésre bocsátották a helyreállítási és ellenálló képességi terv energetikai vállalásaihoz kapcsolódó átfogó törvénymódosítási tervezetet. A szabályozás egyik legfontosabb piaci elemeként szóba került a dinamikus, rugalmas áramtarifák kötelező felkínálása a nagyobb energiakereskedők részéről, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók lekövethessék a tőzsdei árak mozgását, miközben a rezsicsökkentett lakossági keretvédelme fixárakkal továbbra is garantált marad. A kormány által előkészített új törvénycsomag elsődleges célja, hogy Magyarország zökkenőmentesen teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai mérföldköveit. A fizetésképtelenség határára sodródott zebegény, miután a Magyar Államkincstár június közepén felfüggesztette a település finanszírozását, írja a Telex. A döntés oka, hogy a helyi képviselőtestület nem fogadta el a 2025-ös zárszámadást. Az önkormányzat mintegy 30 alkalmazottjának júniusi bérét már nem tudták kifizetni, és a júliusi juttatások is veszélybe kerültek. A béreket a testületi többség hitelfelvételből oldaná meg, a polgármester szerint azonban ez eladósítaná a települést. A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió!

Szabó Lőrinc. Még egyszer. Piros kis húsbarlang a szád. Nézlek. És nézel. Elakad a szívem. És érzem már nem én akarom akaratomat. Piros. Vérpiros remegés tested a fehér bőr alatt. Idegen húsod rokoni hangon szólítja húsomat. Ha mi szólnánk, részegen is azt mondanánk, hogy nem szabad. Két néma tolmács dönti el, hogy ki vagyok. És hogy ki vagy. A két néma őrült beszél. Egyik érti a másikat. És merülünk. És elborít. Egy rettenetes pillanat.

0: Kedves gyerekek, ma Komlós Júci mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este Klárika haragosairól mesélek nektek. Hol volt, hol nem volt, a kiskonyhán túl volt, a nagykonyhán innen volt egyszer egy kislány. Kiskonyha, nagykonyha közt volt az éléskamra, az éléskamrában volt egy polc. A polc alatt volt egy kis szék, arra ágaskodott a kislány. Nagy karaj kalácskenyér volt a kezében, azzal csalogatta lefelé a polcról a mézes üveget. Gyere le, mézecske, édesítsd meg a Klárika kenyerét. Gyere, édes mézecske, majd meglátod, hogy szeretlek. Az aranysárga mézecske csillogott, villogott az üvegben, de sehogy se akart megindulni. Mit volt mit tenni? Klárika a narancsos kosárhoz fordult. Szállj le egy kicsit, kis kosárkám, szállj le Klárikához, majd meglátod, milyen könnyűnek érzed magad azután. A szép piros narancsok mosolyogva kandikáltak keresztül a kosár fonásán, de nem szálltak le a polcról. Mit volt mit tenni? Klárika a tejfölös bögréhez fordult. Gyere le, bögre, mert ha le nem jössz, leveszlek. A tejfölös bögre ijedtében serdült egyet a talpán, és odafordította a fülét Klárika elé. Hol vagyok-e, Klárikám? Na, le is kapta Klárika olyan sebesen, hogy rálocsant a tejfölöcske a szép piros babos kötőre. Az se ért rá letörölni, úgy sietett ki a fáskamrába a bögrével. Ott aztán úgy belefelejtkezett a kenyerével, hogy majd észre se vette, mikor gurulj kutya elejbe henteredett. Jó étvágyat, Klárika! Klárika semmit se szólt, azt is lassan mondta, a gurulj kutya pedig annál türelmetlenebbül verte a földet lompos farkával. Adj egy falat tejfölös kenyérkét, Klárika, majd meglátod, megszolgálom. De már ezt Klárika se állhatta szó nélkül, mérgesen tépázta meg gurulj kutya fülét. Gurulj odább, te telhetetlen, hiszen csak most kaptad be az ebédet. Gurulj kutya nagyon megszégyelte magát. Lesütött fejjel somfordált ki az ajtón, de visszamorgott a küszöbről. Megállj, Klári, megbánod, hogy gurulyt megbántod. Klárikának azonban kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy gurulj megsértődött. Nagyban mártogatta az édes tejfölt, ahogy hamvas cica elébe pöndörődött hízelgő duruzsolással. Jaj, Klárikám, de ennivaló a kezecskédben ez a tejfölös bögre. Hát még, ha nekem is hagynál egy kicsit a fenekén. Klárika a hamvast is haragosan könyökölte oldalba. Eredj egeret fogni, ha éhes vagy. Kiki magának, hamvas. Én nem kérek a te egérpecsenyédből, te se tartsd a szád az én tejfölömre. Fújva, prüszkölve kotródott el hamvas. Ezt eszedbe juttatom, kényes Klári, fogadom. De már akkorra a bóbitás tyukocska is odaért nagy kárálással. Kipirgált, kapirgált a fűrészporban, de a fél szemével egyre Klárikára pislogott. Ugyan, Klárika, mikor ejtesz már el egy icipici morzsácskát a szegény tyukocskának? De már erre igazán megharagudott Klárika, úgyhogy még a lábával is dobbantott. Ennyien, de csak szedte vette utonálló, hesinen tyukocska magad portájára. Bóbitás tyukocska vissza se fordult, úgy elszaladt, de ő is bosszút fogadott a maga módján. Kár, kár, kár, kényes Klára, megbánod ezt nem sokára. Bizony nem bánt Klárika semmit. Bekapta az utolsó falatot is, bedugta az üres bögrét a vágott fa közé, aztán megelégedetten kiült játszani a küszöbre. Tán most is ott játszogatna még, ha egyszerre oda nem lép az anyukája. Gyere csak, Klárikám, hát ha te meg tudnád mondani, ki járt az éléskamrában. Lába kelt a tejfölös bögrének. Jártatban, keltetben nem találkoztál-e vele, kislányom? Klárika piros lett, mint a pipacs, alig tudott megszólalni. Színét se láttam a tejfölnek, anyácskám. de beszélhetett ő, amit akart, mikor a hamvas cica egyszerre lemiákolt a tetőről. Nyalakodó, Klárika, tejfölös a szája. Az ám, csapta össze a kezét anyácska, mitől tejfölös a szád széle, Klárikám? Erre a bóbitás tyukocska is odaszólt a kerítés tetejéről. Tejfölös a szája széle, tejfölösebb a kötélye. Az ám, a szép babos kötő csóválta a fejét anyácska. Hattán mégis láttad a tejfölös bögrét, Klárikám? Klárika azt akarta mondani, hogy bizony nem látta ő, de egyszerre csak odaugrikám a gurui kutya. Szalad a fához, a foga közé veszi a tejfölös bögrét, teszi egyenesen a gazdasszony lábához. Nincs szükség szóra többre, ehol van az üres bögre. Ha nincs szükség több szóra, nem is mondom tovább. Annyi szent igaz, hogy mikor édesapa, édesanyja leültek a vacsorához, Klárika csak a sarokból nézte a vacsorát. A hamvas meg a gurúj az asztal alatt ropogtatták a csontot, és oda-oda hunyorítottak Klárikára. Nincsen tejföl vacsorára. A bóbitás tyukocska már álmosan bóbiskolt a létrafokán, de azért ő is lekiáltott még egyszer. Kár, kár, nyalakodó Klára. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Móra Ferenc meséjét Komlós Júci mondta el. A hangfelvétel 1961-ben készült.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Bevallom, hogy én sokáig nem hittem a hazugságvizsgáló gép, vagyis a poligráf megbízhatóságában. Ma már a tévéből is tudjuk, hogy az igazságnak ára van. Litkai Gergely és Pataki Balázs jelenetét előadja Murányi Tünde, Somogyi András és Varga Ferenc József.
1: Jó estét, kedves nézőink! Üdvözlöm új játékosunkat, Gyurcsány Ferencet, az igazság ára székében.
2: Jó estét kívánok!
3: A válasz hamis.
1: Azt hiszem, a poligráfot kicsit kevésbé érzékenyre kell ma állítanunk, mert a mutató kiverte a technikus kolleg egyik szemét. Hát addig is, Ferenc, mondjon magáról néhány szót.
2: Gyurcsány Ferenc vagyok.
1: Igen?
2: Magyarország törvényesen megválasztott miniszterelnöke.
3: A válasz, ha...
1: Kérem a kollégákat, kapcsoljuk ki azt a hangos beszélőt, mielőtt végleg megvakul a poligráf kezelő kolléga. Na, Ferenc, ki kísérték el a stúdióba?
2: Csak a legközelebbi hozzátartozóim, a nejem Klára, 400 csímaszkos ember csíkozászlókkal, és a golyóálló Audi A8-asom.
1: Olyan ismerősnek tűnik nekem, Ferenc. Nem szerepelt véletlenül valamilyen más vetélkedőben is?
2: De igen. Egyszer a Legyen Ön Is Milliómosban.
1: És nyert?
2: Nem. De mindegy, már úgyis milliárdosként mentem el.
1: És mintha a Megatánc válogatóján is láthattuk volna.
2: Hát nézze, valóban így volt. A parlamenti dolgozószobámban készítettem egy felvételt, amint a süsű részegen helikopternek képzeli magát című koreográfiát adtam elő.
1: Ó, igen, hát köszönöm szépen. Úgy látom, közben sikerült beállítanunk a hazugságvizsgálót és bekötözni a technikusunk szemét, úgyhogy jöhetnek a kérdések. Felkészült?
2: Mi az, hogy? Nagyon is. Igen, megcsinálom.
1: Jó, hát figyelmeztetem, hogy az első rossz válaszra elvesztheti mindenét. Na, akkor az első bemelegítő kérdés 300 forintért. Egyetérte ön azzal, hogy ne kelljen vizitdíjat fizetni?
2: Hát nézze, számítottam a kérdésre, de azt kell, hogy mondjam, ha megengedi, pontosítanám, mert ez valójában egy 5 milliárd forintos kérdés.
1: Köszönöm a pontosítást, de mi a válasza?
2: Felhasználnám az első segítségem, egy kancsó botoxot, amit Lendva Ildikó ajánlott fel. Ettől egy arcizmom serezdül majd. Egyetértek a vizidi eltörlésével.
3: A válasz igaz.
1: Gratulálok, Ferenc, ön jól válaszolt. Mostantól azonban egyre kellemetlenebbek lesznek a kérdések. Kívánja folytatni?
2: Igen, hogyne. Persze, a terem buráját. Igen.
1: A következő kérdés. Ön szerint létezhet-e igaz szerelem férfi és önmaga között?
2: Hát az ország többsége úgy akarja. El lehet menni.
3: A válasz igaz.
1: Meséljen, Ferenc, milyen élményei vannak önmagával?
2: Akkoriban még fiatal voltam, és épp hogy csak beléptem a kézbe, nagyon kellett a pénz.
1: Akkor jön a harmadik kérdés. Járt-e már ott, ahová Horn Gábor küldte?
2: Elnézést, gyerekeim vannak.
3: A válasz igaz.
1: Nagyszerű, Ferenc. Lesz-e gázáremelés?
3: A válasz hamis.
2: De hát még nem is válaszoltam.
1: Na akkor felteszem újra.
3: A válasz hamis.
1: Próbáljunk megnyugodni, Ferenc.
2: Igénybe venném a második segítségemet, a szóvivőt. Budai Bernadetta holnapi nap folyamán levélben fog válaszolni erre a kérdésre.
3: A válasz várhatóan hamis.
1: Értem. Akkor jön a következő kérdés. Elképzelhetőnek tartja-e a közeljövőben, hogy lemond?
3: A kérdés jogos.
2: Az az igazság, hogy Magyarország polgárai maguk választották, hogy itt éljenek ebben a kurva országban. Míg én nem magam választottam, engem ők választottak.
1: Ferenc, a kérdésre válaszoljon.
2: A válasz természetesen nem.
3: A válasz sajnos igaz.
1: Tehát az utolsó kérdés. Jelent már meg szexuális fantáziájában Orbán Viktor?
2: Igen.
3: A válasz igaz.
1: Gratulálok, Ferenc. Ön nyert. Mielőtt elbúcsúznánk a nézőktől, még mesél nekünk, hogy miről is szólt a fantáziája?
2: Hát nézze csak arról, hogy ott áll álmomban Viktor, rasztásított messzőrben, előtte pedig fekszik az ország szétett lábakkal. És ezúttal ő kúrja el, nem pedig én.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Világjáró
4: a Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
10: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Túlmentes lesz az iskolakezdési támogatás, több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatás összegét, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arról írt, nagyjából 400 ezer gyermek után jár 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse az iskolakezdés terhét. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. Nem szabad fürödni a szelídítóban. Átmenetileg nem látogatható a strand, mivel a magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az enterokokkusz baktériumok. Dusnoki Csaba polgármester azt mondta, a vízminőség eddig kiváló volt, most romlás következett be átmenetileg. A polgármester szerint a felszíni vízhőmérséklet meghaladta a 36-37 fokot, ezért a baktérium intenzívebben szaporodott. Dusnoki Csaba arra kérte az embereket, hogy a tiltást mindenki tartsa be a saját biztonsága érdekében. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadás sorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
7: Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek! Mi ismételten csak bevetettük magunkat a konyhába, de csak kis időre, mivel hamarosan átköltözünk a Szomi által frissen lenyírt gyepre ki a fűre, hiszen csodálatos nyár van, gyakorlatilag a július és augusztus a kerti sütögetések, nagy ivások ideje, ugye hát nyáron. Szomi erről különösen jó empirikus dolgokat tud majd nekünk mesélni, természetesen erre is sor kerül, no de hát, hogyha már emlegettem, akkor meg kell valljam, ahogy a lassan séfi kvalitásokkal bíró Szamer Gábor László Vazul is itt van velünk.
8: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, és hát Nacsa Móni természetesen még mindig azért büszkélkedik a konyha főnökének címével, bár mondjuk, ahogy mondtad, hamarosan lehet, hogy veszélybe fog kerülni, netalántán majd kihívlak egy ilyen séf párbajra. Aztán, hogy ki lesz majd a döntő bizottság, szerintem a hallgatók lesznek a legjobb döntés erre. No hát kérem szépen, ahogy Móni is mondta, én már hajnalba fölkeltem füvet nyírni, hogy semmiféle gond ne adódhasson a mai kerti partinkkal, ugyanis a stúdióból kiköltözünk a kertünkbe, és hát egy remek kis kerti sütögetést fogunk rendezni a következő egy órában, természetesen így az éteri kertet tessék maguk elé képzelni, hiszen azért valljuk be, a nyár elengedhetetlen kellék egy ilyen kerti sütögetés, hogyha nem szeretnénk a konyhában vagy a grill mellett ácsorogni egész nap, és fontos, hogy a parti se szabotálja a nyári diétánkat, akkor gyorsan mindenképp hangosítsanak a rádión, és hallgassák meg ötleteinket, hiszen olyan ételeket készít, ami azért nem fekszi meg annyira az ember gyomrát, meg nem nyom olyan sok plusz kilót rám, de hát azért mégis finom, na meg hát nem utolsó sorban a kertben készül.
7: A szabadtéri főzőcske, a szalonna sütéstől a bográcsozáson át a grillen sütésig rengeteg lehetőséget szokott biztosítani, épp csak ki kell választani, hogy mi a legmegfelelőbb számunkra, illetve az alkalomra. Ha nálunk rendezünk mondjuk adott esetben szominális nálam kerti mulatságot, fontos, hogy ne legyünk a kulináris élvezetek áldozatai. Készüljünk elő megfelelően az eseményre, akkor ugyanúgy élvezhetjük a partit, mint azok, akiket ugye oda szoktunk magunkhoz csábítani, tehát ez azt jelenti, hogy ha este 8-ra hívunk valakit sütögetni, akkor ne fél hétkor álljunk neki kipakolni, mert totális káosz és időszűkében leszünk.
8: Akár hús, akár pedig bármi más grilleznénk, az mindig egy macerás kis zűrzavaros folyamat. Általában arrébb van a kert sütő a konyhától, soha nincs kéznél az, amire éppen szükség van, és hát mintha háromszor annyi mosatlan képződne a kinti sütéskor, mint egyébként. Szánjuk rá az időt, és készítsünk el mindent előre, amit csak lehet, így mire megérkezik a társaság, nekünk már tényleg csak a grillre valókkal kelljen foglalkoznunk. A többieket meg felszólítjuk arra természetesen, hogy mivel pincét nem tudunk alkalmazni, az italok és egyéb mások fogyasztása önkiszolgáló rendszerben működik.
7: Aki pedig olyan nőket, hölgyeket hív, akik igyekszenek vigyázni alakjukra, no hát azoknak tanácsoljuk azt, hogy készítsenek elő valamilyen levest. Ha éhes a banda, az akár előételnek is nagyon jó, amíg ugye sül maga a hús. A húsokat és akár a zöldségeket pácoljuk be még előző nap. Erre vásárolhatunk fűszerkeveréket, de a sima olaj, citromlé, szójaszósz vagy Worcestershire szósz pác is nagyon finom. Ez egyrészt puhítja a húst, másrészt zamatot ad neki, ezen kívül pedig süléskor segít odabent tartani a levét, amitől puha és omlós lesz.
8: Egy könnyű krémleves nyugodtan elkészíthetünk már a sütés előtti napon, és hogyha nem tombol a kánikula, akár még meg is lehet melegíteni, amikor megérkeznek a vendégek, ezzel elbíbelődnek a gyomor nedveik is egy darabig, és senki sem lesz türelmetlen, amikor még sül a hús, és még fogyasztásra azért nem kész állapotban van.
7: Ilyenkor a levest zöldségből a legjobb készíteni, akár borsó krémlevest is főzhetünk, azt ugye melegen tálaljuk, és bármekkora adagot készítettünk belőle, senkinek sem lesznek belőle gondjai.
8: Mondjuk azért a borsó levessel vigyázni kell, mert ugye elkészíti az ember, és hogyha már nem esznek belőle, mindenképpen be kell rakni a hűtőbe, nehogy kint hagyjuk éjszakára a tűzhelyen, mert egyszerűen megsavanyodik.
7: Úgyhogy Szomi, mint mondtam, hatalmas empirikus történetekkel fog minket megörvendeztetni az elkövetkezendőekben, lám az első tapasztalat, ne ígyunk annyit, hogy a borsólevest kint felejtjük.
8: Hogyha pedig előre bepácolunk különböző zöldségeket is a hússal együtt, azokat is meg lehet grillezni, ami egyrészt egészségesebb is, másrészt pedig egyszerűbb, mint ha a köretekkel kellene bíbelődni. A friss saláta másnapra megszottyat, ha pedig helyben készítjük, megint csak beragadunk a konyhába, úgyhogy jobb, hogyha mindenki maga grillezheti a zöldségét, így akár a házigazda is felszabadul valamennyire. Süssünk előre húst mutatóban, hogy a vendégek megkóstolhassák, hogy milyen is lesz, majd pedig mindenki kiki kedve szerint sütögethet. Ilyenkor a hosszában szeletelt cukkini, a centisre karikázott paradicsom, a paprika szeletek és a hagyma nagyon nagy favorit szokott lenni.
7: Na hát, miután Szomit kiküldöm a kertbe, ő lassan elkezdi ezeket a zöldségeket feldarabolni, én pedig megbirkózom a hússal, illetve a fűszerekkel. Szomi közben előránt két igazán jó leves receptet is, és hát az igazán alakjukra vigyázó hölgyeknek természetesen el fogja készíteni, hogy aztán megkapja azt, ami neki jár, egészen pontosan a gratulációt érte.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafűnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Szóval, ahogy a mi konyhafőnökük mondta, várom a gratulációkat továbbra is, és hát kedves hölgyek, tényleg akik kerti partira hivatalosak, de hát mégis szeretnének formában maradni tökéletes testüket, illetve hát ennek alakját megőrizve, hát akkor szóljanak előre a házigazdának, hogy levessel mindenképp készüljön. Mondjuk ötletként lehet mondani neki, hogy a kedves hölgy nyári borsó krémlevest szeretne akár előételként fogyasztani a kerti partin.
2: Ehhez Szomit elküldtem bevásárolni, aminek örömére Szomi rögtön vett is fél kiló mirelit zöld borsót, egy nagy póré hagymát, amit aztán könnyek között apróra vágott, egy evőkanál vajat, egy bögre húslevet vagy biohúsleves kockát vízzel fölhígított. Szomi igyekszik egészségesen élni, két mentágat is hozott nekem, ennek örült a legjobban, két evőkanál tejszint, sót, frissen őrölt borsot ízlés szerint adagolt ehhez, miközben készítette, és hát a tejfölés a mentát a tálalásnál sem hagyta el.
1: No, és akkor nézzük, hogy ezekből hogyan is kellene összeállítani ezt a nyári borsó krémlevest. Először is olvasszuk fel a vajat közepes lángon egy nagyobb lábosban, pároljuk rajta puhára a hagymát néhány perc alatt, azonban ne hagyjuk, hogy megpiruljon. Adjuk hozzá a levest, vagy öntsük fel vízzel, és amikor felforrt, keverjük bele a leveskockát, valamint a menta ágakat is. Forrás után tegyük bele a friss vagy a mirelit borsót, sózzuk, borsózzuk ízlé, és szerint kislángon főzzük körülbelül olyan 10 percig, amíg a borsó megpuhul. Aztán vegyük ki a mentát belőle, és turmixoljuk simára a borsólevest, keverjük bele a tejszint, ez ad igazi látságot az egésznek, tálalhatjuk felmelegítve, de hidegen is nagyon finom, pöttyözünk bele tejfölt, és végül szórjuk meg mentalevelekkel, és már is lehet kínálni az alapjukat megőrizni kívánó hölgyeknek.
2: Azok, akik különlegességre vágynak, hát azoknak tudom ajánlani az Ajo Blancót, azaz az andalúz mandula krémlevest.
1: Ami pedig ennek elkészítéséhez mindenképpen szükséges, az nem más, mint 20 deka mandula, 2 deci olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, méghozzá meghámozva, 1 kanál vörösborecet, 2 teáskanálnyi só, 10 deka nagyszemű szőlő félbevágva, kimagozva, ezzel aztán el lehet babrálni, illetve egy alma vékony szeretekre vágva, ez mind szükséges az andalúz mandula krémlevesünkhöz.
2: Először blansírozzuk a mandulát, sokkal finomabb lesz, ha frissen hámozzuk. Ez jó sok időt vesz igénybe, és a blansírozásnál nagyon ügyeljünk arra, hogy nehogy megégjen a mandula. Tegyük forró vízbe 3-4 percre, majd szűrjük le és nyomjuk ki a szemeket a bőrükből. Tegyük a mandulát turmixgépbe vagy aprítóba, és öntsük rá az olajat, adjuk hozzá a fokhagymát, az ecetet és a sót, és keverjük pépes símára. Természetesen turmixgép tetejére rakjuk föl a tetejét, mert különben szörnyű dolgokat fogunk tenni a konyhában, aminek nálunk jobban már csak a festő fog örülni. Keverés közben adjuk hozzá apránként 3-4 deci hideg vizet, keverjük homogénre, ne legyen túl sűrű. Tálalásig lefóliázva tegyük ezt a hűtőbe. Magozzuk ki a szőlőt, vágjuk fel az almát, és hűtsük le a leveleste, és hűtsük be a levestálkákat. Tálaláskor helyezzük bele a szőlőt, adjuk mellé az almát, és akár jégkockákra is merhetjük a levest, hogy sokáig hideg maradjon.
1: Úgyhogy igazi kis andalusz különlegességgel is meglephetjük vendégeinket. No de hát, hogyha már ugye beszéltünk olyanról, hogy érdemes valamivel bepárcolni a sütögetés előtti napon a húsainkat, hát legtöbbször valamilyen fűszerkeverékkel szoktuk mi ezt megtenni. Házilag elkészíthető fűszerkeverék ötleteink is vannak, no de hát ezt még egyelőre nem áruljuk el, hanem mi is elkészítjük gyorsan ezeket itt a mi saját konyhánkban, aztán, hogyha jól sikerül, akkor eláruljuk a receptet önöknek.
0: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Folytassuk, Szomi úgy döntött, hogy elkezd jobbnál jobb szószokat készíteni azért, hogy amikor este megérkeznek a vendégeink, illetve holnap este, akkor a húsokat, amelyek már legalább 24 órája álltak ezekben a jobbnál jobb pálcokban, igazán zamatosra sikerüljön sütnünk úgy, hogy Szomi, avass be a titokba minket.
6: A házilag összeállított keverékek alapanyagai jóformán ugyanazok, cukor, só, bors és valamilyen egyéb fűszer. A felhasználása pedig hát eléggé egyértelmű, hogy közvetlenül sütés előtt szórjuk az ételre, vagy folyadékkal, tehát olajjal, ecettel hígítva, pácként lehet használni, tehát a sütés előtti napon ezt már érdemes megcsinálni. Fogunk egy nylon zacskót, ebbe belöntjük az elkészített pácunkat, beledobáljuk a húst, bekötjük, bevágjuk a hűtőbe, aztán másnap lehet dolgozni a hússal. No, nagyon kedvelt, ízvilágú ilyen fűszerkeverék a barbecue. Nézzük, mi is kell ehhez. Mindenek előtt kell egy evőkanál barna cukor, egy evőkanál durva szemcséhű só, egy evőkanál őrölt fekete bors, egy kávéskanál cayenne bors, egy kávéskanál édes, vagy hát éppen aki jobban szereti, akkor erős piros paprika, két kávéskanál fokhagymapor, kettő kávéskanál vörös hagymapor, és hát ezt hogyan is kell elkészíteni? Egy nagyobb tálba öntjük, mindezeket jól összekeverjük az összes hozzávalót, majd pedig jól záródó üvegben tesszük felhasználásig, a maradékot pedig hőtől fénybe védve fél évig is el lehet tárolni. Nagyon nagy előnye a barbecue fűszerkeveréknek, hogy marha, sertés vagy szárnyas húsokhoz is egyaránt nagyon jól passzol.
5: Aztán, aki nem szereti az ilyen szárazföldi állatokat, azoknak javasoljuk azt, hogy gondoskodjanak halfűszerkeverékről is. Ehhez szintén kell 4 evőkanál barna cukor, 1 evőkanál durva szemcséjű só, 1 evőkanál őrölt fekete bors, 1 evőkanál szárított kapor, de ez akár ki is hagyható, hogyha valaki nem szereti a kaprot, 1 evőkanál őrölt mustármag, ezt ugyancsak kihagyhatjuk, de hát nem érdemes, mert valljuk meg őszintén, a fűszerkeverék akkor jó, hogyha minél sokoldalúbb ízvilágot tudhatunk abból. Nézzük, hogy hogyan készül. Azonos módon összeállítjuk, mint a barbecue fűszerkeveréket, tehát mindent összeöntünk egymás után. Édes vízi vagy tengeri halak fűszerezéséhez egyaránt használható, azt azonban ne feledjük, hogy lazacot normál har fűszerkeverékkel nem lehet bepácolni.
6: Aki a zöldebb ízeket szereti, készített akár zöld fűszerkeveréket is. Egy evőkanál szárított tárkony, egy evőkanál szárított oregano, egy evőkanál kapor, természetesen minden szárítva, ugye? Egy evőkanál kakukkfű, rozmaring, durva szemcséjű só, őrölt bors, reszelt citromhéj, illetve fokhagyma por felhasználásával minden hozzávalót egyenlő arányban rakunk bele, tehát egy evőkanállal, vagy kettővel, vagy hárommal, de mindegyiket azonos arányban, azonos módon állítjuk össze, mint akár a barbecue, akár a halfűszerkeveréket, egybeöntjük, báránynak, csirkének, halnak, nagyszerű ízszer a zöld fűszerkeverék.
5: Ez a mindenre jó típusú fűszerünk, és hát van egy igazán magyaros fűszerkeverékünk is, mégpedig a csípős, ugye a magyarok klasszikusan szalonnát szoktak sütni, de hát a globalizációval hozzánk is bekopogtatott az esti sütések, ilyen-olyan grillezések kora, úgyhogy nézzük, hogy hogyan készül a csípős fűszerkeverék.
6: Kell mindenképp hozzá egy csipi paprika, két kávéskanál szemes fekete bors, egy kávéskanál kömény mag, egy kávéskanál koriander mag, mustármag, egy evőkanál só, evőkanál enyhén csípős piros paprika, ugye azért kell már csak enyhén csípős, mert már csili paprikát raktunk bele. Egy evőkanál barna cukor, két kávéskanál szárított fokhagyma, két kávéskanál szárított vöröshagyma, illetve ugyancsak ennyi szárított oregánóra van szükségünk.
5: És akkor nézzük, hogy hogyan készítjük. Egy teflon serpenyőt üresen előmelegítünk, beletesszük a kettévágott csili paprikát, ezt ki is magozhatjuk, majd a borsot, a köményt, a koriandert, a mustármagot, és addig pörköljük, amíg illatozni kezd, ez olyan 2 és 4 perc között lett, attól függően, hogy mennyire frissek ugye azok, amiket belerakunk a serpenyőbe. Ha túlpirítjuk, megkeseredik, úgyhogy azt mondjuk, hogy kezdő szakácsok azért ezzel ne próbálkozzanak, mert hát nem lesznek jó élményeik, és hát mi azt egyáltalán nem akarjuk, hogy bárkit elbizonytalanítsunk egy olyan veszélyes fronton, mint a konyha. A fűszereket hőálló tálba öntve hagyjuk kihűlni, majd fűszerdarálóban finomra őrüljük, de akár az is jó, hogyha valaki elővesz egy mozsarat, és abban jól összetöri ezeket a fűszereket. Végül belekeverjük a megmaradt hozzávalókat, a megmaradt keverék szorosan záró tartályban, hűtől, fénytől védve legalább fél évig eláll. Elsősorban marhahúsokhoz, például bélszínhez, hátszínhez vagy szegyhez ajánljuk ezt a típusú csípős fűszerkeveréket.
6: No hát, ez lett volna a mi fűszerkeverék ajánlatunk, ami pedig a folytatásban érkezik, nagyon-nagyon finom kis nyári sütögetős kerti partira való ételek, gondolunk itt olyanokra, mint csirke melfilés szalonnában grillezve.
5: Illetőleg bárányt is fogunk készíteni, de lesz itt nyárson sült sajtos tarja, vagy akár
6: mézes oldalas, ami a szabadban készült, vagy éppen ahogy

0: Hobby Rádió.
1: Előtte való nap, mint amire meghirdettük ugye a mi saját kerti bulinkat, mindent előkészítettünk, minden húst bepácoltunk, hiszen négyféle remek étellel is szeretnénk megörvendeztetni a mi barátainkat, úgyhogy először is csirkemellfilét fogunk grillezni, méghozzá szalonnában. 4 darab 15 dekás csirke mellfilére mindenképp szükség van, emellé pedig 3 evőkanál olajra, 1 fél citromra, 2 kereszt fokhagymára, 1/2 csokor petrezselyemre, 1/2 csokor mentallevélre, só, bors, 8 nagy levél saláta, 4 hosszú szeletelt, füstölt, jó kis zsíros szalonna, na meg hát, amint mondtam, olaj szükséges ehhez az ételnek az elkészítéséhez.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A citromhéját lereszeljük, a levét kinyomjuk. A fokhagymát összezúzzuk, a petrezselymet és a mentát metéltre vágjuk, és fontos, hogy mindezek frissek legyenek. Az olajat a citromlével, a citromhéjjel, a fokhagymával, a zöld fűszerekkel, a sóval, borssal összekeverjük. A csirkemellfilét fóliába burkolva enyhén kiklopfoljuk, és a fűszeres keverés

0: jól bekenjük a salátaleveleket, megmossuk, elsősorban azért, hogy egyéb bogarakkal ne találkozzunk a főfogásnál, szárazra itatjuk, a vastag erejét kivágjuk, a csirkeszeleteket először a salátalevélbe, majd a szalonaszeletekbe burkoljuk, és nem túl forró grillen gyakran forgatva, a mérettől függen körülbelül 10-15 percig sütjük. Roston sült padlizsán, cukini és krumpli szeletek remekül illenek hozzá.
1: Már is nekifoghatunk, hogyha ez elkészült a következő kerti partis ételünknek, ami nem más, mint a nyárson sült sajtos tarja, igazi kis S-betűkben dúsgazdag étel. No, kérem szépen, 70 dek a sovány sertés tarját mindenképpen vegyünk, emellé társítsunk sót, borsot, egy nagy mozzarellát, bazsalikomot, egy piros paprikát, 4 darab kisebb burgonyát, a pácshoz pedig szükségünk van 4 evőkanál olajra, 1 deci vörösbor, egy teáskanálnyi balzsamecetre, cukorra, vágott rozmaringra, illetve egy gereszt fokhagymára.
0: Nézzük, hogy hogyan készül. A pácoz a fokhagymát összezúzzuk, utána olajjal, vörösborral, ecettel, cukorral és a rozmaringgal jól összekeverjük, a burgonyát vastag karikákra vágjuk, sós vízben úgy 8 percig előfőzzük. A paprikát darabokra vágjuk, a bazsalikumot lecsipkedjük a száráról, majd ezt durvára vágjuk. A húst 12 szeletre vágjuk, a mozzarellát felszeleteljük, a húst beborítjuk vele, megszórjuk bazsalikommal, összecsavarjuk és burgonya meg paprika darabokkal felváltva nyársra tűzzük. Lapostában leöntjük a páclével és egy órán át pácoljuk. Papírszalvétán leitatjuk, majd forró rostélyon gyakran forgatva megsütjük. Ha elkészült, sóval és borssal tovább fűszerezhetjük.
1: Én nem tudom, hogy a kedves hallgatók hogy vannak azzal, de hát szerintem a magyar konyha egyik kiválósága az a húsfajta, amit én mindenféle fűszerezéssel egyszerűen imádok. Ez nem más, mint az oldalas, és hát hogyha ráadásul ezt mézesen, ráadásul még szabadban is készítik el, szerintem senkinek nem lehet ellene kifogása. 2 kiló oldalast vásároljunk be mindenképp hozzá, 1 deci akácméz, 2 evőkanál citromlé, 1 evőkanál köripor, 1 teáskanálnyi kejemborst, na meg hát só, mindenképpen szükséges a mézes oldalas szabadban való elkészüléséhez.
0: És annak örömére, hogy Szomi gyönyörködhessen ebben a közel 2 kiló oldalasban, most én fogom elkészíteni. Az oldalast fölvágtam körülbelül 6 cm-es darabokra. Forraltam hozzá sós vizet, és főztem és megfőztem az oldalasokat úgy körülbelül 10-15 percig, mégpedig darabonként. Utána leszűrtem mindezt, és hagytam kihűlni. Eközben összekevertem a mézet, a citromlevet, a körit és a cayenne borsot, ezzel a keverékkel bekentem a húsdarabokat, majd feltettem ezt az egészet, már ugye a meglocsolt oldalasokat a grillrácsra. Sütés közben folyamatosan kenegettem a köris mézzel, így kapott igazán jó színt, az ízéről már nem is beszélve.
1: És hát aki még mindig nem ette volna tele magát kerti finomságokkal, ne aggódjon, már is készül a hagymás báránysültünk. 8 személyre mindenképpen szükségünk van 25 dek a bárányhúsra, 1 gereszt fokhagymára, 1 teáskanálnyi rozmaring és kakukkfű keverékére, 4 teáskanálnyi olajra, 4 teáskanál szójaszószra, 1,5 teáskanál mézre, ugyanennyi almaborecetre, 16 mogyoróhagymára, hogyha valakinek jobban tetszik, akkor mondom úgy, hogy gyöngyhagymára, illetve 8 darab hideg vízben mártott fanyás, mindenképpen szükségeltetik a hagymás báránysült elkészüléséhez.
0: Ami nagyon fontos, hogy előzőleg már nem árt, hogyha a bárányhúst kockákra vágjuk, erre akár megkérhetjük ugye a család férfi tagjait is, a fokhagymát pedig felaprítjuk. Nézzük, hogy hogyan készül. A rozmaring és kakukkfű keveréket, a fokhagymát, az olajat, a szójaszószt, a mézet, az almaborecetet és fél teáskanál sót összekeverünk. A húsdarabokat egy kisebb nejlonzacskóba rakjuk, ráöntjük a szószt, ugye ez Szomi kedvenc művelete, és lezárva legalább 2 órára hűvös helyre tesszük, hívjuk ezt a hűtőnek. A húst kivesszük a szószból 2 óra elteltével, és a gyöngyhagymákkal felváltva a nyársakra tűzzük. A nyársakat szobatéri grillen vagy a sütőben, grill programon is megsüthetjük, de hát ugye aki a sütőben süt, az csal, az nem is igazán szabadtéri sütögetést hajt végre.
1: Természetesen kell kerti partin ugye hát azért fogyasztani is kell valamit az ételeken kívül, gondolok itt az italokra, és hát azért mondjuk nem árt szerintem tisztában lenni azzal, hogy a társaság különböző részei milyen féle fajta italokat részesítenek előnyben, gondolok itt a sörre, a borra, töményekre, koktélokra, nem árt ezügyben felkészülni, mi azonban a folytatásban, mint mindig szoktuk, inkább a borokra specializálódunk, és hát ezen a héten Szekszárdra kalandozunk el hamarosan bor ügyben itt a Konyhafőnök ajánlatában.
2: A Konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Borban az igazság.
2: Mónit, konyhafőnökünket kérdezem, mivel az első ilyen kerti partis bulink van, milyen sorrendben legyen sör, bor, tömény, koktélok, vagy éppen mindenki választ fakultatív módon.
3: Én azt mondom, hogy csináljuk úgy, mint általában szoktuk, kedves szomély, aperitív, aztán sör vagy bor, aztán sör vagy bor, és a végén egy kis digestív.
2: Azt azonban ne felejtsék el, tudják a jó öreg mondást, hogy sörre bor bármikor, viszont borra sör meggyötör, hogy tessék ezt észben tartani. Vagy hogyha gondolják, akkor választanak mindig egyféle italt, akár lehet ez bor. Szekszárdi borvidék az a hely, illetve borvidék itt a magyarországi finom bortermelő vidékek közül, amelyre ezen a héten ellátogatunk. Egyébként a Sió és a Duna között terül el ez a régi, méltán híres borvidékünk. A török elől menekülő rácok révén került erre a vidékre a kadarka és a délszláv vörös bor kultúra. A borvidék a szőlőkultúráját a 18. században betelepült német telepesek gazdagították. Ennek is köszönhető, hogy a szekszárdi bor főleg német nyelvterületen híresült el. Egy kis érdekességként mindenképpen említésre méltó, hogy Schubertet a Pisztráng ötös megírásához a szekszárdi vörös borok inspirálták, sőt Kodály Zoltán is az itteni hagyományokból merítve írta meg a Hári János szímű daljátékát. A szekszárdi termesztési jellegzetesség az a teraszos ültetvényeken a magas kordon műveléses szőlő termesztés. Egyébként jelentősen több mint 60%-ban vörösbor termő a vidék, de azért a szekszárdi fehér borok sem hanyagolhatóak el. Hogyha fehér bort adó szőlők esetéről beszélünk, akkor tudjuk ajánlani a Chardonnay-t, az olasz rizlinget, a rajnai rizlinget, a Riesling Silvanit, a Traminit, amely a völgységben már azonban nem ajánlott fajta. Viszont, hogyha vörösbort szeretnénk inni, akkor választjuk a Cabernet Francot, a Cabernet Sauvignont, a Kadarkát és a Kék Frankost, a völgység pedig kimondottan ajánlott a Zweigelt. A talaj adottságai miatt egyébként a fehér borok lágyak, savakban pedig szegények. Ennek köszönhető, hogy nem értek el soha olyan közkedveltséget, mint a szekszárdi vörösek. Az alkohol tartalmuk tehát a fehér boroknak viszont jó magas. A vörösborban találta meg a vidék az igazi műfaját, a talajfeltételek ellenére magas savtartalmú vörösborokkal találkozunk, amelyet a magas csersavtartalmú fajtáknak és a hosszú héjon érlelésnek köszönhetünk. A testes, tüzes alkoholban és taninban gazdag, szinte fekete színbe hajló vörösborok mellett megjelennek a könnyed, üde, de magas alkoholtartalmú rozéborok is. A magyar bortörvény értelmében eger mellett szekszárt használhatja egyébként egyedül a Bikavér nevet, amellyel 2-3 vörös szőlőfajta keverékéből készült bort jelölnek meg.
3: Köszönjük szépen, Szomi! Miután ekkora hatalmas körutat tettünk a borok körül, én azt javaslom, hogy te foglaljál helyet az asztal mellett, és végre vesd bele magad ténylegesen a borkóstolásba, ennyi jó hús mellett, nem is beszélve a levesekről.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hang.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását a miniszterelnök, riasztották a magyar vadászgépeket, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek a miniszterelnök. A javaslatcsomag a köztársasági elnök menesztése mellett 12 éves korlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknek is. A módosítás tartalmazza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is, függetlenebb alkotmánybíróságot, a közpénzvédelmének erősítését és a vármegyékre való visszanevezését is. A kormány múlt hétfőn bocsátotta társadalmi egyeztetésre a módosítás tervezetét. A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet szombaton kora délután. A gép egy Hongkongból Londonba tartó Airbus volt, amely még a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással. A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppel mindössze 9 perccel a riasztás után a határ közelében érte el a repülőgépet. A vizuális kapcsolatfelvétel után az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek bázisukra. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadássorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót! Reklám!
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
5: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Murányi Andrással beszélgetek, aki néhány héttel ezelőtt lett az Index felelős szerkesztője. Ezzel nagy meglepetést okozva sokak számára, hiszen korábban a Párbeszéd Magyarország kommunikációs igazgatója volt, illetve régebben ugye volt is nálunk a vendég többször a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként. Történt időszakról beszélt. És most egyszer csak ugye itt az Indexnél bukkantál föl. Szia András!
6: Szia Dani! Szia Dani!
5: Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi a kérdésed?
2: Hát, hogy nagy meglepetést okoztál. Te magadat is meglepted, vagy te azért így erre már úgy készültél, vagy vágyakoztál rá, hogy alakult így?
5: Szerintem érdekes, hogy a legtöbb szó, amit a kinevezésemmel kapcsolatban kaptam, az a meglepetés volt. Nagyon sokan meglepődtek, nagyon sokan egyébként pozitíve lepődtek meg, és nagyon sokan, vagy hát inkább úgy fogalmaznék, hogy van egy nagyon erős réteg, amik negatíve lepődött meg. Nyilván ez egy nagy ugrás volt a számomra is, hiszen ahogy említetted a bevezetőben, 7 éven keresztül, tehát ezt pontosan elmondtad, de 7 éven keresztül politikai kommunikációval foglalkoztam. Ugye a Karácsony Gergely mellett és a Párbeszédnél dolgoztam. Büszke vagyok a 2 győztes Budapest kampányunkra, ezt hadd mondjam el, hiszen a NER-nek a falait azzal sikerült azért kitörnünk valamennyire, hogy azért Budapest felszabadult. Előtte pedig nyilván ugye újságíróként, klasszikus sport, illetve közéleti újságíróként dolgoztam, hogy még nem kaptam a lehetőséget, hogy főszerkesztő legyek a Népszabadságnál, illetve később a Zoom-nál hírigazgatóként dolgozhassak. Az elmúlt időszakban, bár kommunikációval foglalkoztam, nagyon erős készítésem volt, hogy ha ledől az Orbán rendszer, akkor a megújuló sajtómédia területén jó lenne újra munkába állni, és azokat az értékeket behozni ebbe a rendszerbe, amelyek engem mindig is jellemeztek. Nyilván most felkapják a fejüket az emberek, hogy jó, de hát az Indexhez jöttél. Az elmúlt 16 évben gyakorlatilag a NER és a Fidesz az szétverte az amúgy sem jó állapotban lévő és meg annyi kihívással már akkor is küzdő sajtó- és médiapiacot. És miután most ugye hatalmas romokat látunk magunk előtt, nem csak azért, mert a Fidesz propagandásította a teljes sajtómédiát, illetve a majdnem teljes sajtómédiát, illetve azok az intézmények, amelyeket a Fidesz állami pénzből fönntartott, azok most összeomlottak, ezért minden eddiginél nagyobb kihívás a sajtóban és a médiában dolgozni, szerintem akármelyik területen, és majdhogy nem azt mondhatnám, hogy majdhogy nem, mindegy, hogy melyik felületnél, persze nem mindegy, hogy milyen felületnél, mert azért vannak olyan területek, ahova én sem mentem volna el. Megleptem magamat is, Dani, igen, megleptem magamat is. Másik azért is, mert ugye az Index előéletében nagyon erősen benne volt, már a kampányidőszakról beszélek, az a fajta politikai kitettség, amelyről az előbb is beszéltem. Ne beszéljünk mellé, az Indexre jelentek meg propaganda anyagok, miközben egy kiváló csapat készített kiváló tartalom mennyiséget. De hát ugye, ahogy mondani szokták, hogy hiába a kiváló, meg annyi tartalom, hogyha vannak olyan elemek, amelyek elfogadhatatlanok. Úgyhogy ezek megtörténtek, a helyreigazítások megtörténtek, voltak ennek személyi konzekvenciái is, hiszen új főszerkesztő és új felelőszerkesztő irányítja már az Indexet, és szerintem mindenkinek le kellett vonnia a konzekvenciát ebből a turbulens időszakból, amelyben egyébként az Index továbbra is ott maradt a piacvezetők között, hogy újságot csak úgy érdemes csinálni, ahogy egyébként a klasszikus értelemben vett médiakészítésnek kell zajlania, ideológiamentesen, tárgyilagosan és objektíven. Én azért dolgozom itt az Indexnél, hogy ezeknek a kívánalmaknak megfeleljünk, a szerkesztőség jó munkát tudjon végezni, és mindenfajta befolyástól mentesen tudjunk egy olyan újságot készíteni, amelyik méltó az olvasók bizalmára.
2: Mondtad egy másik interjúban már, hogy valamiféle garanciákat kaptál arra, hogy normálisan lehet majd itt dolgozni. Melyek ezek a garanciák, hogyan tudod érvényesíteni, illetve hát az nem nehezítette meg a gondolatot, vagy ennek a garanciának az elfogadását, hogy a tulajdonosi körben nincsen változás, hogy nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatban tudsz-e bármit, hogy változott-e a tulajdonosi kör?
5: Igen, hát a garancia mindenek előtt arra irányult, hogy a szerkesztőség függetlenül működjön, de ahogy itt szétnézek a szerkesztőségben, nincs olyan ember szerintem, aki ne azt mondaná, hogy szeretne egy ideológiamentes, társzerű és objektív újságot, amiben egyébként is utazik az Index. Úgyhogy e tekintetben olyan hatalmas dolgot nem kellett említenem. Én azt kértem, hogy nyilván, hogyha beesne egy bármilyen jelentés, aminek nincsen valóságtartalma, hát akkor az ellehetetleníteni az én munkámat is, úgyhogy nyilván ez alapvetés, hogy ilyen ne legyen. Tehát a garancia az megvan e tekintetben, és arra is, hogy normálisan lehet dolgozni. Gedei Norbert főszerkesztővel, Borsi Gergő főszerkesztő helyettessel és teljes csapattal, teljes csapatot is említhetném.
6: A tulajdonosi szerkezetet illetően hát nyilván nem ez a legerősebb lánceme az én érvelésemnek, azt azért el kell ismerni. Ugyanakkor arra az álláspontra jutottam, hogy egyrészt a szerkesztőség csinálás, a munkacsinálás, a szerkesztőség tartalom csinálás az nálam most felülír mindent, tehát én ennek szeretném teljesen alárendelni magam, és ezzel szeretnék foglalkozni. Világéletemben ezzel foglalkoztam akkor is, amikor szerencsétlen mondom, Heidrich Pecina volt 100%-ban fölöttünk, a tulajdonos ügyen népszabadságról beszélek. Szóval, hogy a szerkesztőségre szeretnék fókuszálni, ez nálam most gyakorlatilag felülírt mindent, hogy tényleg végleg az igazság keserű poharát teljesen kiígyam itt a beszélgetés során. A másik pedig az, hogy ha tulajdonosi oldalról nézem, akkor bármi is történt, két dolgot biztosan lehet állítani. Az egyik az, hogy a tulajdonosnak az az érdeke, hogy ne úgy működtesse az újságot, ahogyan erre alatt működtette. Ez ugye gazdasági érdek is, meg egyébként reputációs érdek is. A másik pedig, és akkor egy kicsit most globálisan igyekszem rátekinteni erre az iparágra, illetve az iparágot körülvevő közéleti közegre. Szóval azért én azt gondolnám, hogy persze csinálhatjuk azt, hogy mindig mindenkit elhordunk mindennek, csinálhatjuk azt, hogy akár független pozíciókból elbeszéljük a bármilyen sajtónak a létezési körülményeit, akkor is, hogyha mit tudom én, évi 500 millió forintot kaptunk hirdetésekben, vagy éppen az összes nyomdaszámlánkat mi fizette, a NER fizette, tehát hogy ezt lehet csinálni. De szerintem egy idő után arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy igazából mindenkinek jár egy esély, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebben a borzalmas helyzetben, amikor napilap sincs már, hiszen a magyar nemzet is meg fog szűnni, bár nehezen nevezem napilapnak, a népszava sorsa még kérdés ez. Szóval amikor napilap sincs, meg összedőlő szerkesztőségek vannak, fogalmunk sincs még arról, hogy milyen irányba megy mondjuk a közmédia. Azt sem tudjuk, hogy mit jelent például az a sajtóalap, amely ugye az új kormánynak törvénytervezetében van, hogy ki milyen módon részesülhet onnan, hogyan lehet majd milyen metódus szerint onnan micsoda pályázatokat, pénzeket érjük kérni, akkor szerintem az a legjobb, hogyha összefogunk és arra az álláspontra helyezkedünk, hogy csináljunk együtt, mindenki is persze a saját keretei között egy normális sajtó és médiarendszert, és mindenki találja meg a helyét, aki, és ez nagyon fontos, harmadszorra fogom mondani, ideológiamentesen, tárgyszerűen és objektíven tudja azt a munkát elvégezni.
5: Ugye annak idején, amikor a tömeges távozások voltak az Indexnél, akkor ugye Szombati Pál is azt mondta, hogy ő is valamiféle garanciákat kapott arra, hogy majd itt jól lehet dolgozni, és aztán hát nem sokkal később viszont távozik kényszerült, és azt mondta, neki később máshol dolgozott, de most már azóta nem is nagyon hallunk igazán az ő közéleti aktivitásáról, inkább a sport vonalon lett újra aktív. Tehát nem tartasz-e attól, hogy esetleg újra ugyanez előfordul, hogy végül egy darabig itt vagy, a te nevedet használják, a te megítélésedre esetleg valami rosszulhat, ami itt sül el, és akkor utána végül hasonlóképpen alakul, mint Szombati Pállal.
6: De vagy nem, mert ez ugyanúgy benne van a pakliban, hiszen a magyarországi sajtó média rendszerben dolgozunk, és 2016. október 8-án megtanultam, amikor kivégezték a Népszabadságot, én voltam a főszerkesztő, és arra ébredtem, hogy már nincs újság, hogy bármi, de tényleg bármi megtörténjen. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy meglepődnék-e, hogyha, vagy hogy mondjam, váratlanul érne, vagy furcsán érintene, hogy bármilyen történne, azt mondanám, hogy miután itt élek Magyarországon, és ebben a sajtó média rendszerben 30 éve, nem tud már olyan dolog meglepni. Tehát nincs már olyan dolog, ami meg tudna engem lepni. Ezzel együtt nyilván nem erre készülök, hanem arra készülök, amiről az előbb beszéltem, hogy egy normális újságkészítési metódus folytán megerősítsük az Index média vezetői pozícióját, hiszen a NER lapokkal szemben, mert ugye azért meg ennyi összehasonlítás van az Index meg a NER lapok között, a NER lapok az április 12-i választás után rögbe is bezuhantak, például számban látogatottságban, olvasottságban, nézettségben, az Index pedig továbbra is ott van a vezető pozícióban, hiszen az olvasók értékelik azt a tartalom folyamot, amelyet az Index előállít. Ha megtörténne az a helyzet, hogy tovább kéne innen lépnem, akkor nyilván megteszem azt, de egyébként említetted itt, hogy hányan álltak fel az Indextől, és hogy nem tudom, őszintén szóval én már azt sem igazán értem, hogy itt milyen folyamatok voltak korábban, tehát most annélkül, hogy belemennék nagyon itt a mélységi dolgokba, amiket rendszeresen rávernek az indexre. Szóval hát, ugye itt volt már egy politikai kitettség miatti tömeges távozás. Ugye amikor Új Péter volt az Index főszerkesztője, akivel még volt szerencsém annak idén együtt dolgozni a Népszabadságban is. Új Peti volt az Index főszerkesztője, és súlyos politikai nyomásra hivatkozva ő is több társa kilépett innen, és megalakították a 444-et. És hát ugye felvetődik ez az emberben, hiszen ez a 2010-es évek elején közepén volt, amikor már bőven NER volt. Ugye egyrészt miért mondta ezt Új Péter, illetve hát akik itt maradtak, akkor milyen lapot csináltak 2020-ig? Politikailag kitett lapot csináltak, vagy nem csináltak politikai kitett lapot? És Isten ments, hogy ezzel rúgózzak, csak amikor beszélünk az elmúlt 16 év sajtó médiájáról, és lekerekített válaszokat adunk, és olyan emberek is, akinek fogalmuk sincs a média működéséről, és egyből megbélyegzünk embereket, egyből rásítunk valakire valamit, akkor szerintem fontosabb lenne, hogyha pláne ilyen turbulens időszakban egyet hátralépnénk, és higgadtan az asztalra tennénk az elmúlt 16 évet. Mert hogyha higgadtan az asztalra tesszük az elmúlt 16 évet, akkor egyrészt végig tudnánk beszélni, hogy mi történt, szerintem ez nagyon fontos lenne. Kettő, azokat a nüanszokat is el tudnánk varni, amelyek azért itt lógnak a fejünk felett. Az előbb említettem például, hogy vannak olyan független tartalomkészítő bástyák, amelyek évente több 100 millió forintot nyertek el állami hirdetésből. Ilyenkor nyilván azért azt is megkérdezni az ember, hogy bocsánat, hogy te a független szcénában dolgozol, és mindenki mást elutasítasz, és a propagandát, a NER-t, a bármit elutasítasz, miért fogadtál el évi több 100 millió forint hirdetési pénzt, hiszen az azért elég nehezen indokolható egy ekkora volumennél, hogy azt tud mondani, hogy nem vagy politikailag kitett. De hát akkor politikailag kitett vagy, hiszen nem tudom, hogyha visszagondolok a Népszabadságos időszakomra, akkor az én másfél éves időszakom alatt 0,001%-nyi állami hirdetést kapott a Népszabadság, az egy ilyen, az a 0,01 az ilyen kötelező hirdetmény volt, hogy a legolvasottabb lapilapban kell közzétenni egy ilyen egyoldalos hirdetés volt, illetve egy olyan Fidesz hirdetés, egy 2,5 millió forintot kóstáló ötödik oldalon megjelenő Fidesz hirdetés, amelynél bár lett volna tartalmi vétójogom, de nem tudtam tartalmilag, hiszen nem volt benne semmi olyan megvétózni, így bekerült az újságba. De hát akkor is, hogyha az egészet összeszámolom, akkor maximum néhány millió forintról beszélek, és nem 100 millió forintokról. Tehát azért mondom, hogy miközben maximálisan megértem a kritikákat, és magam is elbeszélem azt, hogy az Index múltjában milyen fekete foltok vannak, nagyon fontosnak gondolom, hogy inkább arról beszéljünk, hogy hogyan építkezünk majd, és hogyan lehet majd ezt a szcénát felemelni és visszatéríteni a normális útra úgy, hogy óriási kihívásokkal küzd. Tehát, hogy a tech óriások által elvont pénzeket nézem, az, hogy a terjesztési, nyomtatási, nyomdai piac az gyakorlatilag meghalt Magyarországon, nemhogy napilap nincs, gyakorlatilag most már heti lapok is végveszélyben vannak, arra az álláspontra kell, hogy jussak, hogy persze lehet itt veszekedni, bélyegezni, meg mindenkit elküldeni egymás nem tudom én hová, de a legfontosabb az lenne, hogy gyakorlatilag újra gondoljuk együtt végig azt, hogy hogyan lehet ebből a borzalmas 16 évből kijönni.
5: Ugye neked is volt azért erős kijelentésed az Indexről, amikor a tömeges távozások voltak, ez a bizonyos hiteltelen ajadékok, vagy olyan hasonló kijelentés volt, ami az Index igazgatóságára is vonatkozott. Ezt megbeszéltétek, ezt tisztáztátok azóta az Indexen, amikor téged megkerestek? Tehát hogy volt ez, hogy egyszer csak megkerestek, vagy fejvadászon kereszt? Hogy történik egy ilyen?
6: Fejvadász, fú, de jól lett volna, hogy ilyen szinten van az iparánk. Egy beszélgetés kezdődött el, és amennyire én beárasztam azt, hogy mit kapok azzal, hogyha ide jövök az Indexhez, nyilván az Index is beáraszta azt, hogy mit kap azzal, hogyha én ide jövök. Tekintettel arra, hogy valószínűleg senki előtt nem volt ismeretlen az, amit én a Facebook posztomban mondtam, és amelyet most is vállalok. Ezzel nem nekem van dolgom, hanem a tulajdonosoknak, a vezetőknek van dolguk, hogyha
5: Most még az ATV-ben is együtt voltunk egymás mellett az egyenes beszélben, ott is mondtál olyasmit, hogy talán, hogy hülye, aki oda megy ebben a helyzetben, valami ilyesmi az Indexhez.
6: Vissza lehet nézni, és nyilván most, hogyha ez a média engyen elhangzik, akkor gyorsan majd a különféle újságok munkatársai gyorsan megnézik, hogy pontosan miket mondtam. Akármiket is mondtam, én azt vállalom. Ugye a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként, amikor azt látom, hogy az Indexnek egy teljes garnitúrája felállni és átmegy másba, az egy borzalmas érzés. És akik azt előidézték, akkor azokról azt mondom, amit. Más kérdés, hogy ugye erről azóta is, ahogy hallom, vita van, és mondom, ilyen több osztatú indexről beszélünk, mert van a 444-es árvák, meg van a telexes árvák, és most nem ironizálok, hanem tényszerűen igyekszem beszélni. Ők is időnként azért elbeszélnek egymás mellett, tehát nem hasonlóképpen látják a dolgokat, ahogy a mostani indexesek sem. Tehát ez egy nagyon furcsa viszonyrendszer, amit kialakult. Szóval abban ők is megegyeznek, hogy vagy arra, azt ők is elbeszélik, hogy az a tömeges távozás, az például az mennyire volt a tényekre alapozva megalapozott, és mennyire volt, hogy mondjam, egy ilyen úgynevezett ilyen hevült állapotból kifolyó lépés. Engem ezt szóval akkor sem érdekelt, és most sem érdekelt, hiszen amit mondtam az egyenes beszédben, hogy ez borzalmas, és nem akarok ilyet látni, és ez egy borcsos olyan jó garnitúra, amelyik majd valahol nagyon jó újságot fog csinálni. Én ezt mondom, és azt is mondom, hogy nem lehet olyan tulajdonosi helyzetet előállítani, hogy ez egyáltalán megtörténjen. Ezeket továbbra is tartom magam. Az a garnitúra, amelyik elment az indextől annak idén, az bizonyított, hiszen kiváló újságot készítenek, és ők is ott vannak a topon. Én a jövőben csak sok sikert tudok kívánni nekik is, meg a 444-nek is, meg a mostani indexnek is, hogy ebből a helyzetből kilépve fél év után már ne arról beszéljünk, hogy kinek milyen kitettsége volt, meg mit tudom én, hanem hogy ki mennyivel vert éppen a másikat a napi nézettségi versenyben.
5: Tisztázzuk a hallgatók előtt és az olvasók előtt is, hogy ugye mi a különbség egy főszerkesztő és egy felelős szerkesztő között, ezek között a hierarchiában milyen a viszony, hogyan működik együtt, tehát a te dolgod az jelenleg mi, és a főszerkesztő az neked a főnököd, vagy hogy van ugye ez az egész?
6: Igen, ugye elvileg ez egy ilyen, most lehet ilyen szakmai titkot árulok el, és akkor lehet, hogy majd a fejemre koppintanak, de igazából ez egy ilyen hasonló pozícióra futott volna ki, és fut is ki, csak az elnevezés más, mint amiért a Zoom-ban betöltöttem a népszabadság után. Ugye a Zoom-ban volt egy ilyen, a népszabadság után egy ilyen zöldmezős beruházás, amelyet még annak idején Tarjányi Péter indított, és ugye ott fölkért engem, én mondtam, hogy nem főszerkesztő, nem szeretnék lenni a népszabadság után, mert az ember, hogyha népszabadság főszerkesztője, akkor és pont. És ugye akkor abból állapodtunk meg, hogy egyfajta ilyen hírigazgatói szerepet vigyek, aminek az a lényege, hogy ír is anyagot, szerkeszt is anyagot, reprezentál is, elmegy különféle helyekre, tárgyal, részt vesz különböző akvizíciókban, meg egyebekben. Ugye akkor a Zoom még úgy állt, a Zoom szénája még akkor úgy állt, hogy esetleg terjeszkedik is rádiós vonalon is, illetve ilyen elemzői, kutatói vonalon is, meg annyi ilyen tárgyaláson vettem részt. Szóval akkor kitaláltuk ezt a hírigazgatói pozíciót, amelyik igazából az akkori főszerkesztő mellett volt, akkor ilyen Czappe Gábor indította főszerkesztőként a Zoom-ot, majd Kustánczi Norbert lett a főszerkesztővel, dolgoztam nagyon sokat együtt, ő most ugye a magyar kormányban, a miniszterelnökségen, a kommunikációért felelős államtitkár. Szóval, hogy kvázi a főszerkesztő mellett, de másfajta feladatokkal is, mint a főszerkesztő mellett, a főszerkesztő az a szerkesztőség feje, és pont. Innentől kezdve ezt nem is kell rabozni, viszont a hírigazgatónak van meg annyi olyan hozzáadott értéke, főleg olyan, aki volt főszerkesztő is, amelyel tudja ezeket a napi szerkesztői, napi cikkírási, napi ötletelési folyamatokat generálni, ugye én ebben vagyok, és például nagyon örülök annak, hogy az Index volt az első, amelyik exkluzív interjút készített Gyárfás Tamással a Kecskeméti börtönben, ezt nekem volt szerencsém legyártani ezt az interjút múlt szerdán. És hasonló anyagokban is gondolkodunk természetesen, nem csak említett, a hír és információ érzékenység legyen, stb. Most a felelős szerkesztői pozíció az hasonlóképpen írható le, mint amit az előbb elmondtam, és mint amit a Zoom-ban betöltöttem, de nem biztos, hogy ennek olyan jó akusztikája van a mai világban egy hírigazgatói pozíciónak, és akkor ezt a kérdést most nem nyitnám ki. Abban maradtunk, hogy ez a felelős szerkesztői pozíció az, amelyik most leképezi ezt az egész feladatkört, és én őszintén szóval, hogyha most az lett volna, hogy nem tudom, Tuja 2.0 Murányi András az lett volna a nemem mellett, még azt is örömmel fogadtam volna, mert nem a pozíció lényeg, hanem az, hogy az ember mit csinál. Engem az motivál, hogy viszont erős, fiatalos, lendületes szerkesztőségnek vagyok a tagja, hogy ez a szerkesztőség be tudja futni azt a pályát, amelyre hivatott, minél több exkluzív tartalom legyen benne, ugyanúgy, mint a Népszabadságban, minél több olyan jól leíró valóságot, szépen elbeszélő és az olvasó számára közérthetően elbeszélő tartalom legyen benne, mint hogy egyébként korábban is volt, tehát ezek azért nem voltak hiányok, de hogy minél több legyen belőle, és igyekezzek a kapcsolatrendszeremmel is segíteni azt a munkát, amelyik az Index, hát mondjuk így, nem tudom, integrációjára vonatkozhat itt az elmúlt időszakban.
5: És akkor a főszerkesztő az neked beosztottad, tehát te tudod utasítani, vagy fordítva, ahogy a főszerkesztő utasíthat téged, vagy egyik sem?
6: Erről a testvérem, Burányi Marcell, Isten nyugosztal jut az eszembe, aki ugye 12 évig volt nagyjából főszerkesztő, 8 évig volt a Blicknél, utána a Népszabadságnál is volt, illetve kétszer volt a mai nap főszerkesztője még az Átkösben, és ő azt mondta, hogyha mert bárkit utasítgatni kell, meg bárki őt főnöknek hívja, akkor már ég rossz, meg akkor mindenki ki van rúgva. Tehát ugye a Blikben az volt, hogy valaki azt mondta a testvére, hogy Marci az rendben volt, azt mondta, főnök, akkor a tesó megfegyelmezte, hogy figyelj, még egy főnök, és ki van rúgva. Szóval nincs egy ilyen főnök beosztás, a nap végén, mint mondtam, a főszerkesztő a főnök, és pont. Tehát ez nagyon fontos, ezt le kell szögezni, Gedei Norbert a főszerkesztő, aki kiválóan látja a feladatát, de a viszonyunk Norbival sem olyan, hogy akkor most itt karddal megyünk be, és akkor milyen anyag volt, meg mit tudom én, hiszen nagyon flottul, és nagyon pontosan tudunk együttműködni. Nagyon sok mindenben azonosan gondolkodunk a világról, a cikkekről, a tartalomgyártásról, az ügyeleti rendszerről, bármiről. Tehát itt igazából mi megbeszéljük a dolgokat. Nyilván a nap végén, hogyha olyasmi van, akkor a főszerkesztőnek kell döntenie. Nyilván nekem is van egy csomó mindenben döntési jogköröm, vagy van olyan menedzselni való dolgom, amit nekem kell döntenem, de ha tartalmi kérdés van, akkor nyilván legalábbis az eddigi gyakorlat ezt mutatja. Itt a szerkesztőség, a főszerkesztő helyettesek, a felelős szerkesztő, vagy a turnusvezetők, vagy címlapszerkesztők, azok együtt döntenek. Az, hogy nap végén kinek a hangja mélyebb, és kinyomja meg a gombot, amikor meg kell. Nyilván ez egy speciális helyzet is, de hogy mondjam, ilyen kérdések azért nem szoktak felvetődni.
5: És ez hány napot jelent, hány napi munkát jelent? Hétvégén is dolgozol időnként, vagy hétköznap? Tehát magyarán ezt hogy kell elképzelni?
6: Igen, hát mondjuk amikor erre az exkluzív gyártás Tamás interjúra készültem, akkor nyilván ugye az egész ügyiratot végig kellett olvasnom, modelleznem kellett azt, hogy a börtönben, ahol egy óra van a rendelkezésemre, miről tudunk beszélni, miről nem, milyen állapotban lesz a Tamás, hogy tudjunk-e beszélni, akik nagyon jó állapotban van, ahhoz képest, hogy milyen helyen van. És egyáltalán a kérdéseket hogy tudjam úgy irányítani, hogy az érdeklődés is fennmaradjon, leírjam azt a hangulatot is, ami, meg azt a helyzetet is, amelyben Járfás Tamás ott él a kecskeméti börtönben, és egyébként az ügy részletei, amelyek nem biztos, hogy egy halandó ember számára, akik átlagos médiafogyasztók, azok számára érthető, tehát közérthető is legyen az, hogy éppen most miért vagyunk. Mert perújítás van, mert vannak olyan tanúk, akik új bizonyítékokkal álltak elő, kik ők, miért, stb. Szóval, hogyha így nézem, akkor az elmúlt 2-3 heten az összefolyt, tehát nem volt hétvége se, hiszen az a felkészülés az gyakorlatilag olyas fajta, mint amikor valaki labdarúgó bajnokok ligája döntőt kommentál, egyébként Hrutka János, aki ugye a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét közvetítette az RTL-en Gundel Takács Gáborral, ő mondta, hogy amikor erről beszélgettünk, hogy az emberek csak azt látják, hogy kimegy az ember, és 2 órán, vagy hogyha hosszabbítás van 11-esek, akkor 2,5 órán keresztül beszél, hát nyilván erre 1-2 nap alatt felkészül. Nem, hát erre gyakorlatilag az egész évben készül az ember, hogy a legjobb pillanatban mondja a legfontosabb információkat, és így tovább, és így tovább. Aki egyébként is ilyen folyamatosan frissülő periódikánál dolgozik, hatalmas versenyharcban, hiszen azért hatalmas versenyharc van itt a legfőbb piaci pozíciókért, az gyakorlatilag hétvégén sem tud kiengedni és pörgeti ezeket a dolgokat. Valamikor csak, nem tudom én, előkészít egy véleménycikket szombat délelőtt, mit tudom én, hétfő reggelre, vagy hétfő délutára, valamikor exkluzív Gyárfás Tamás interjúra készül, és akkor reggeltől estig azzal kell fekszik, valamikor éppen ügyeletes szombat vasárnap, és akkor benn van reggel 6-tól este 12-ig, és pörgeti a minél jobb eredményeket az újságot. Szóval ez egy egész hetet és egy egész embert igényben vévő elfoglaltság.
5: Rögtön folytatjuk a Média Egyet Murányi Andrással, az Index új felelős szerkesztőjével. Maradjanak velünk, rögtön jövünk vissza.
4: Hobbi Rádió.

0: Ez itt továbbra is a média, egy vendége Murányi András, az Index felelős szerkesztője, és arról beszéltünk, hogy nemrég vetted át ugye ezt a pozíciót, és hogyan indult el a munka, de még egy pillanatra visszaugranék arra, hogy a párbeszéddel mi lesz most, vége a pártnak, és azért már te távozol, vagy hogy, tehát milyen jövő áll a párbeszéd előtt?
1: Ezt nem tudom, ezt a párbeszédben tudják megmondani. Ugye, amikor én arra vállalkoztam, hogy az újságkészítés után új vizekre elvezek, ez 2018. októberében volt, akkor azt mondtam, hogy akkor van ennek értelme, hogyha olyan szereplő mellé csekkolok be, akit nem lehet leírni a klasszikus politika attribútumaival, tehát aki civil, tisztességes, normális és egy jó világot akar, most nagyon patetikusan leegyszerűsítve a dolgokat. Ha nem Karácsony Gergely hív a politikába, akkor nem jövök. Karácsony Gergely pont azt mondom, amit az előbb elmondtam, és azt hiszem a főpolgármesterség ezt bizonyított is, és miután neki az anyapártya a párbeszéd, nyilván Karácsony Gergelyhez és párbeszédhez mentem, ahol hasonló emberek dolgoznak, ugyanilyen emberek dolgoznak, mint Gergő. Tehát, hogyha ez a párt, ez nem tudom, korrupt lett volna, vagy bármilyen csúszok, vagy akármit olvastam volna róla, akkor nyilván nem megyek oda. Tehát ez egy teljesen tisztességes, civil, jobb világot akaró garnitúra volt, és még most is az, amelyikhez becsatoltam. És ugye az volt a célom, hogy ha már ez így van, akkor segítsem hozzá Karácsony Gergelyt ahhoz, hogy be tudja futni azt a közéleti pozíciót, ami szállható neki. Ugye 2018. októberében, amikor csatlakoztam, ő éppen vesztes miniszterelnök volt, ugye 2018-ban az MSZP párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje volt, és ha jól emlékszem, a pártszövetség 13,1%-kal került be a parlamentbe. Nem volt ez vereség, de a tekintetben igen, hogy a Fidesz újabb kétharmadot szerzett, és sajnos ez a baloldali szövetség, ez nem baloldali liberális szövetség, baloldali liberális zöld szövetség, ez nem tudta befutni a pályát. És ugye Zugló polgármestereként is dolgozott, egy év múlva már azt ünnepelhettük, hogy Karácsony Gergely főpolgármester, és ez, hogy mondjam, visszaigazolás volt nekem a tekintetben, hogy ha van valaki, aki befutható bizonyos pályán, és megfelelő kommunikációt, politikai cselekvést, egyebet varázsolsz mögé, akkor igenis fel lehet építeni valakit. Ne úgy értsenek, hogy én építettem fel Karácsony Gergelyt, mi nyilván egy csapat tagjaként. Én voltam ott a 2019-es kampányban a kommunikációs kampányfőnök helyett, vagy a kampányfőnök kommunikációs helyettese, úgyhogy ebben a szerepkörben igyekeztem kijelni magamat, és meg

0: a párt is létezik, és biztos vagyok benne, hogy még jövőre is lesz párbeszéd, amelyik majd kitalálja magát, hiszen 2029-ben ugye újra főpolgármester választásokat tartanak, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint önkormányzati választásokat tartanak, és felteszem Karácsony Gergely, hogyha a parlament most nem hoz valamilyen tiltó korlátozás, hogy ki meddig lehet polgármester és így tovább, akkor nyilván 29-ben ugyanúgy indulni, akkor is ebben fontos szerepe lehet a párbeszédnek. Tehát amennyire én látom, ahogy rájöttem, a párbeszéd köszöni, él, létezik és támogatja Karácsony Gergely főpolgármestert.
1: És részedről a döntés, hogy eljöttél, az nem egy kicsit annak a feladása, hogy akkor a párbeszédnek nincs jelenleg igazán támogatottsága, vagy nincs esélye, és hogy itt bármi történik, tulajdonképpen nagyon rosszul áll?
0: Az a helyzet, hogy ugye két győztes kampányunk volt 2019-ben és 2024-ben. 2024 után viszont gyakorlatilag, hogyha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor elfogytak a feladatok. Elfogyott az a kommunikációs kúl, amelyikből lehetne dolgozni, már a saját részemet illetően. Tekintettel arra, hogy ugye ez egy nagyon heterogén összetételű közgyűlés, ugye 10 Fideszessel, 10 Tiszással, és a további pártok képviselőjével, tehát nagy döntést igazából a két nagy párt egyessége nélkül nem lehet összehozni, illetve persze lehet, hogyha az egyik nagy párt és a Podmanicki mozgalom, meg a Párbeszéd Zöldek, meg a DK, meg az MSZP egyetlen független képviselője egy irányba húz, de azért nagyon nehéz itt megvalósítani ezeket a dolgokat. És hát ugye a rendszerváltás az annyira a főpolgármesteri hivatalt is elérte, vagy a városházat is elérte, hogy ide oda is az új erők képviselői ugyanúgy beültek, és voltak nyilván meg annyi ügyből kifolyólag igényei, kérései is, szemben a Fidesz-szel, amelyik megcsinálta azt a romboló munkát, amelyet az elmúlt 16 évben, tehát például nem szavazta meg a költségvetést, és így tovább, és így tovább. Nehogy véletlenül működjenek az autóbuszok, meg lehessen zsömlét adni a nyugdíjasoknak a nyugdíjas otthonban. Szóval ez a Fidesznek a mérhetetlen, hát igyekszem jó szavakat mondani, szóval a mérhetetlen lenézés a budapestieknek, és most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval egyszerűen elfogytak azok a feladatok, amelyekben igazából otthon voltam. Ugye a 19-es kampányban, és a kampány után ugye megvoltak a személyre szabott feladataim, még a tekintetben is, hogy Gergő mellett egyfajta ilyen sporttanácsadói szerepet játszottam. Ugye nagyon sok sportvezetővel hoztam össze, mutattam be nekik, különféle programok nyomán volt, még az én amelyben képviseltem is Gergőt. Ezek így valahogy így az idővel egy kicsit így hátrébb szorultak ezek a feladatok, egész egyszerűen más volt már a prioritás. Tehát amikor napi, mit tudom én, 3 cash flow meeting van a városházán, mert akkor a szolidaritási hozzájárulás miatti kitettsége a városházának, akkor nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy akkor most milyen sport dolgot valósítunk meg, hanem az, hogy nem működjön a város. Tehát ilyen mínusz 30-40-50 milliárdos mínuszokban volt nagyon sokszor a városháza büdzséje, felteszem most sem áll annyira jó. És bár lett volna egy projekt, amelyben tudtunk volna tovább menni, ez összefüggésben van Budapest esetleges olimpiai pályázatával, 2036-os olimpiai pályázatával, de ugye itt még meg annyi döntést meg kell hozni, és nincsenek, hogy mondjam, sem a kormányzat részéről, sem más ellátó szervek részéről még nincsenek meghozva azok a döntések, amelyek nyomán el lehetne indulni azon az úton, hogy igen, akkor Budapest 2036-ban olimpiát rendez. Egyébként szerintem az előkészítő munka a Magyar Olimpiai Bizottság, Karácsony Gergely városháza és egyébként a projektben rengeteget tevékenykedő Fűrjes Balázsnak, ugye, aki a NOB magyar tagja. Szerintem ezek amennyire én tudom és amennyire rálátásom van, ezek nagyon jól állnak. Tehát nagyon sok olyan kérdésre választ lehet adni, ami esetleg a lakosságban felmerül. De ezt a munkát még el kell végezni, és különféle döntéseket meg kell hozni. Nekem már igazából nem volt türelmem ezeket kivárni. Hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy ha tudnánk, hogy Budapest 2036-ban megnyerheti az olimpiát, és egyébként szerintem jó esélye van. Akkor, de tudjuk, hogy ezek milyen step by step mehetnek, és mi ebben az én helyem, akkor nagyon erősen elgondolkodtam volna, de egyelőre én azt láttam, hogy 2024 után egy elég üres térben vagyok, és kell nekem a feladat, szeretnék valamit csinálni, még akkor is, hogyha rövid távon valószínűleg sokkal több lesz a veszteség, mint amit gondoltam. Ez így is lett egyébként, mert ugye a kinevezésem után, az indexes kinevezésem után, amiket kaptam, azok között voltak hogy saját magamat idézem, nagyon

0: Javék, mondatok is, meg egyebek is, de mindenkinek azt mondtam, hogy ezek jogosak. A tekintetben, hogy ezt valaki így látja, akkor nekem ezt el kell fogadnom, és hogyha ez veszteség, akkor ezt le kell írnom. Ezzel így is vagyok. Tehát amikor olvastam a komment szekciót, vagy néhány olyan zsurnalista megnyilvánulásait, akit emelkedettebbnek gondoltam, mint amilyen posztot végül is írt rólam, akkor azt mondtam a nap végén, hogy igen, pontosan erről beszéltem magamnak, hogy rövid távon ez veszteség, de a hosszú távú célt látom, hogy honnan hova lehetne elérni, és itt nem feltétlenül az indexről beszélek, nem csak az indexről beszélek, értem szerintem az a prioritás, de az is, hogy érzek felelősséget ezért a sajtó és média piacért, amelyikben az elmúlt 16 évben dolgoztam, amelyikből engem kilőttek 2016. október 8-án, és ezért szeretnék tenni. Tehát fontosabb volt az, hogy ne légüres térben legyek egy normális fizetéssel, és akkor majd jön valami feladat, és akkor hajde jó, hanem az volt bennem, hogy akkor tűrjük fel az ingujat, bár most nyár van 40 fok, annyira most nem tudom feltűrni, mert éppen pólóban vagyok, de ezt nem látják a hallgatók. Szóval, hogy tűrjük fel az ingujat, és tegyük oda magunkat azért, hogy ez a szép szakma, meg egyébként, amit Magyarország gondol magáról most már a rendszerváltás után, szóval mind a kettő be tudja futni a maga reményeit, be tudja váltani a maga reményeit. Én ebben maximálisan hiszek, annak ellenére is, hogy milyen támadásokat kapok, sőt, mondhatom nyugodtan azt is, hogy annak ellenére is. Éppen nagyon érdekes, hogy a nagyon kemény támadások, amelyeket mondom, elfogadok, és nagyon sok mindenben jogosnak is tartom. Persze, oké, nem értik az emberek, megmérti, de megméri így, meg oké, rendben van. De hogyha a hosszú távú célt nézzünk, akkor ennek csak ez a kifutás, hogy európai értékek mentén normális struktúrában végzünk újságírói munkát, ami most jelenleg Magyarországon, vagy tartalomfogyasztásnál is állítunk elő újságokat, ami ma Magyarországon jelenleg abszolút, abszolút mértékben nincs. Igen, nekem ez a motivációm, ez az ambícióm, én ezért szeretnék tenni, és azért vállaltam ezt a feladatot el, hogy ne légüres térbe legyek, hanem újra érezzem azt, hogy milyen az, amikor az ember iszonyatosan leizzad maga közben.
1: Máshol nem lett volna lehetőség, más lapnál, tehát amit mások is kérdeztek, azt én is föltenném, hogy miért pont az Index akkor ezek után. Azért van még jó pár lap, vagy egyéb médium, tehát hogy azoktól nem lett volna esetleg lehetőség valamilyen újságírói, szerkesztői munkára, hogyha a politikai kommunikációból már úgy döntöttél, hogy akkor ugye távozol, vagy kilépsz.
0: Hát ilyen kisebb, meg ilyen szakmai lakok túl, nekem semmilyen ajánlatom nem volt az elmúlt 10 évben. Azt is mondhatnám, hogy feketeségű voltam az elmúlt 10 évben. Ezt éppen Gyártás Tamás mondta nekem annak idején, amikor már nagyon tréhelyzet alakult ki a Népszabadság körül, és több nagy tőkéssel is beszélgettem arról, hogy ha esetleg úgy alakulna a helyzet, akkor szerepet tudna vállalni a Népszabadság megmentésében, átmentésében. Tamás mondta nekem, nyilván neki akkor egy nagyon speciális helyzete volt a hatalommal, hiszen akkor az úszószövetség vezetőjeként, meg az idehozott vizes világbajnossággal, meg egyebekkel nagyon korrekt viszonyt ápolt, és azt ő is pontosan felmérte, hogyha esetleg a Népszabadsággal ő kezdene valamit, akkor ő is a hatalom ellensége lenne, ahogy később máshogy mellette a hatalom ellensége. Tehát ez nagyon furcsa még így történelmi táblatokból is visszanézni az időszak. Azt mondja, nekem Tamás mondta, remélem, hogy nem kéri ki magának így utólag, hogy arra készülj fel a Népszabadság után, hogy te feketeségű leszel, senki nem akar majd veled együtt dolgozni, és nem azért, mert nem csináltál jó újságot, tehát tele voltak exkluzív anyagokkal, meg nem tudom, meg kiváló kollégák, nem tudom, nem azért, hanem egyszerűen csak gyanakvás szülni az, hogyha bárhova elmész, hogy hú, itt az utolsó főszerkesztő, akkor ez most miért jött ide, meg biztos mindent át akar alakítani, meg nem tudom. Szóval, hogy ennek vannak ilyen nagyon furcsa, általam akkor még nem gondolt kitettségei. És a konklúzió, amit az előbb említettem, hogy senki nem tett ajánlatot, az így van, ahogy mondom. Azt örömmel látom, hogy a helyetteseim közül ketten főszerkesztők 24.hu-nál, illetve a HVG-nél, sőt, van olyan kolléga, akit annak idén a Népszabiban kétszer léptettem elő, most a 24.hu főszerkesztő helyettese, aki a Népszabadság online felelős szerkesztője volt, én vittem a Népszabihoz fél évvel a megszűnés előtt, és a Népszabadság online megújítása kormány éppen indult volna úgy az új szájt, ő pedig a HVG főszerkesztő helyettese, tehát örömmel látom, hogy azok a kollégák, akik ott voltak mögöttem a Népszabadságban, azok vezető pozíciót töltenek be a médiában, de az, hogy rólam bárki komoly lap szerkesztőségének vezetőjeként gondolkodjon, az egyszerűen nem betődött föl. Ez ugyanolyan eddig megfejtetetlen történet, hogy a Népszabadság kivégzése című könyvem, amely 2016 áprilisában jelent meg, arról egyetlen egy recenzió volt. Tehát figyeltem annak idején, akkor 2016...
1: Ugye nálunk a műsorról beszélgettünk
0: igen,
1: róla
0: igen,
1: veled.
0: Igen, köszönöm szépen. És direkt néztem 2017 áprilisában, meg nyarán is, ott ilyen könyvfesztivál, könyvfét, nem tudom, éppen mi volt, hogy mindenféle könyvből össze-vissza mindenféle recenzió az Élet és Irodalomtól kezdve a Narancson át, nem tudom meddig. Erről a könyvből nem volt. Egy klasszikus recenzió jelent meg, Mozgó világba írt a Pap Sándor Zsigmond, és azon kívül semmi. Nyilván ilyenkor az ember fölméri ezt a fekete seggűséget, amit ugye Gyárfás Tamás volt, hogy akkor valószínűleg, nem tudom, nem lenne konform ezeknek a lapoknak írni erről a könyvről, de ez nagyon élesen bennem maradt, hogy erről a könyvről egyetlen egy recenzió volt. És ugyanúgy bennem maradt az, hogy 10 év alatt gyakorlatilag semmilyen ajánlatot nem kaptam, amiben persze nyilván nagy szerepe volt annak is, hogy már a politikai kommunikáció területén dolgoztam, ugye Karácsony Gergely és a Párbeszéd mellett, tehát nyilván azért ezt sem lehet eltagadni, de mindig volt egyfajta ilyen érzésem. Normális helyzetként írtam le, tehát nem kerekítettem belőle hisztit vagy ilyesmi, elfogadtam, hogy ilyen van, viszont amikor az első ilyen lehetőség volt, és akkor igyekszem válaszolni a kérdésedre is, akkor gondolkodtam bár, mert ugye felmértem a kockázatokat és mellékhatásokat, de úgy voltam vele, hogy azokat leírom, hiszen a nap végén azt akarom, hogy ebből hosszú távon jó dolog legyen. Egy beszélgetés kezdődött el az Index és köztem. Ugye nyilván az Indexnél azért nagyon sok kollégám, régi kollégám dolgozik. A nemrég kinevezett Borsi Gergely főszerkesztő helyettessel, még a Nemzeti Sportban dolgoztam együtt 2011 és 15 között, kiváló kolléga, akkor kapott a főállást a Nemzeti Sportban, és a külpolitika, a külföldi labdarúgás szekcióban dolgozott, nagyon jól, meg a magyar labdarúgás szekcióban dolgozott kiválóan. Borbé Laci dolgozik, Sereg András dolgozik vele, még a Népszabadságban is egy dolgoztam, tehát nagyon sok olyan kolléga van, meg hát vezetői szinten is nyilván, és a vezetőkkel nagyon sokat beszélgettünk. Egyébként az Indexről, még akkor is, amikor például mondjuk arról volt szó, hogy egy Párbeszédes írjon véleménycikket az Indexbe, vagy hogy mit tudom én, Karácsony Gergely bejönjön-e konkrétan a Róna Jegor rovatába. És ugye ezek nem mindig voltak egyértelmű dolgok, hiszen az Indexnek volt ugye Városháza ügye, amiről kiderült végül, hogy az nem volt megalapozott, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval, hogy évek alatt nagyon sokat beszélgettünk az Index vezetésével, meg volt egy telefon, amikor a Csatatér című egyébként nagyon népszerű rovatukban a választás előtt behívtak, hogy egyébként mint politikai kommunikációs ügy, és akkor is így beszélgettünk, aztán egyszer csak így kialakult, hogy figyelj, mi lenne, hogyha de együtt dolgoznánk. És nagyon érdekes, hogy nekem egy Margit-szigeti futás közben villant be, hogy igen, ebből rövid távon veszteségem lesz, de hosszú távon ezt akarom csinálni, ezt meg akarom csinálni. Úgyhogy ebből a beszélgetésből kialakult egy ilyen igen, amiben nyilván a két fel azért méregette még egy kicsit egymást, hogy ez most miért is akar idejönni, illetve hát most miért jó az nekünk, hogyha idejön. De azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen tipikus dolgot, vagy ilyen alapigazságnak gondolt dolgot szerintem újra kell gondolni az említett 16 évi rombolás után. Nem véletlenül hozom vissza mindig ezt a dolgot. Jelenleg olyan helyzetben vagyok, egyfajta pszichózisban vagyunk, ugye egyfajta tiszta pszichózisban is vagyunk, hogy úristen, hát mennyien szavaztak a Tiszára, és mennyi mindent kell megcsinálni a Tiszának, és vissza kell venni a vagyont, és fel kell osztatni a nem tudom, stb., és ezt meg kell csinálni, és stb. Nyilván van ennek egy mellékhatása is, hogy aki azt mondja, hogy gondoljuk már át azért, hogy nem, mondjuk most mondok egy példát, ne legyen, tudom, 12 év a ciklus határék képviselőnél, mert nem biztos, hogy erős fluktuációkat okoz, akkor egyből mindenki el van küldve valahova, hogy ezt most nem szól, hiszen pszichózis van. A másik része pedig van van egyfajta ilyen nagyon furcsa pszichózis, a már megszűnt NER irányába, vagy a Fidesz irányába, illetve a Fidesz még nem szűnt meg, de azt gondolom, hogy a Fidesz már nem lesz olyan, mint régen, és Orbán Viktorról sem gondolom, nem csak azért, mert törvénybe hozták, hogy nem lett két ciklusnál tovább miniszterelnök, hogy igazából egy két lábon járó politikai hulla bármit is csinál, mert egyszerűen az, amit 16 év alatt művelt, az egyszerűen nem egyszerűen képtelenségnek tartom, hogy valami fajta metamorfózis útján újra potens vezetővé tudjon válni. Nyilván csomó mindenben nem lesz megkerülhető, meg ellenzék, de az, hogy újra a topon legyen, azt én elképzelhetetlennek tartom. Szóval, hogy nagyon furcsa pszichózisokban vagyunk, ahol most mondok egy példát, kitettem a Gyárfás Tamás interjút az én Facebook oldalról is, és ott volt egy olyan komment, hogy hát első olvasom ezt az interjút, mit képzelsz magadról, nem tudom, milyen figura lettél, és stb. Rendben van, én ezt megértem, hogy a személyemmel kapcsolatban van ilyen, de azért történt egy matéria. Tehát Gyárfás Tamás 2025 májusában bevonult egy börtönbe, azóta nem szólalt meg, vagy itt adott egy nagyon hosszú exkluzív interjút, ahol még az is el volt beszélve, hogy néz ki. Legalább olvasd el az interjút. Olvasd el az interjút, és dőlj hátra, és nézd meg, hogy most lehet, hogy akkor ennek a fajta újságkészítésnek van-e kifutása, vagy nincs. De mondom, ezt a kommentelőt sem hibáztat, tehát nem töröltem ki, nem tiltottam le, semmi, ott maradt, tehát bárki el tudja olvasni. Én fontosnak gondolom, hogy ezek a mondatok is legyenek ott. Fontosnak gondolom azt, hogy ami hiba volt, arról mondjuk ki a hiba. Fontosnak gondolom, hogy amiért elnézést kell kérni, arról mondjuk majd ki, hogy elnézést kell kérni. Én fontosnak gondolom azt, hogy amit elrontottunk közösen, arra mondjuk, hogy elrontottuk közösen. Én bármikor, aki engem kritizál, kritizáljon nyugodtan, és maximálisan meg fogom érteni, akár a 444 vagy a Telex munkatársa áll belém, akár a kommentelő, aki Facebook is belőle sem, vagy innen ember oda téne, mondja el nyugodtan ezt a véleményt, oké, vezess, de utána húzzunk már egy vonalat, és igyekezzünk már a jövőbe nézni, és ne rombolni, meg ütlegelni egymást, meg nem tudom, hogy miket csinálni, hanem csináljunk már egyszer az életben valamit, építsünk már fel egyszer végre az életben valamit. Nehéz lesz, tehát mondom, tehát ezekért a hibákért elnézést kell kérni, a veszteségeket le kell írni, de hogyha ezek megvannak, akkor lépjünk előre, már csak azért is, hiszen a jelenlegi politikai kurzus is azért azt az alapigazságot támasztja rá, hogy mindenkinek jár egy második esély, annak is, aki mondjuk 14 éven keresztül konkrétan a NER része volt, majd utána egy parádés politikai teljesítménnyel épített egy teljesen más történetet.
1: Mit gondolsz arról, hogy van-e átjárás akkor a politikából, politikai kommunikációból az újságírásban, és ez nem vette föl kérdéseket, illetve nem hozza nehéz helyzeteket, most csak egy példa, hogy mondjuk, hogyha a Párbeszédről kell írnia most az Indexnek, akkor hogyha kritikusak vagytok, akkor azért lesz kellemetlen, hogy akkor a te volt munkahelyedet illeti a kritika, ha pedig elnéző lesz vele, akkor pedig ugye ezért lehet kritizálni az Indexet, hogy akkor biztos azért nem írt meg bizonyos, nem tudom én, híreket, vagy nem hozott le valamilyen véleményt, mert te ott voltál, mondjuk.
0: Ez egy jogos kérdés, és bízom azzal, hogy az idővel már nem lesz kérdés, és azért nem lesz idővel kérdés, mert hogy egyszerűen nem ad senki alapot arra, hogy ez a fajta kvázi reláció akár pozitív, akár negatív módon jelenjen meg. Én amikor az ideológia mentessége, a tárgyilagosságról és az objektivitásról beszélek, akkor azt beszélem el, hogy szeretném, hogyha így működne az újság. Nyilván van érzelmi viszonyulásom Karácsony Gergelyhez és a Párbeszédhez, de hogyha mondjuk olyan eset történik, amelyben mondjuk kimutatható, hogy a főpolgármester hibázott, a főpolgármester rosszul döntött, hát azt ugyanúgy meg kell érni. Hát miért tagadnám el a valóságot? Nyilván meg is kell kérdezni a főpolgármester, mit miért tett, de le is kell érni, azt is le kell érni, hogy ez egy fatális hülyeség volt. Már csak azért is, mert az elmúlt 16 évünk, ahogy egyébként meg 90 előtt a 45 évünk, vagy a Rákosi rendszert ide mennek a mérkőszabban, arról szólt, hogy mindent elsumálkolunk, mindent elmismásolunk. Hol propaganda, hol nagyon erős propaganda, hol kicsit erős propaganda módon működtetjük ezt a hóbelevancot. Bocsánat, 1945 a II. Világháború zárása óta, mondjuk már egy olyan egybefüggő időszakot, amikor egészen máig bezárólag, amikor viszonylag normálisan lehetett újságot készíteni, vagy sajtót, médiát készíteni. Hát, ha belegondolunk, hogy 90-ig nem, majd 90 után volt egy kis felszabadulás, és néhány évig lehetett nagyon jó újságot csinálni, majd jöttek ezek a politikai kitettségek. Például 98-ban jött a Fidesz, és amikor 2002-ben bukott, akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy neki is jár egy tévé. Emlékszem. Legyen egy, legyen egy a jobb oldalak, legyen egy a bal oldalak. Elkezdődött ez a, nem is tudom, újságíró szakmailag teljesen értelmezhetetlen, de teljesen értelmezhetetlen árokásás, elfelejtés, stb. És gyakorlatilag 90-es évek végétől, és ebbe a bal oldal is hozzátette a magáért szó se róla. Szóval 2009-2002-től ugyanebben a smungban vagyunk, csak 2010-től jóval nagyobb mértékben felerősítve ezeket az árokásos és kirekesztős és nem tudom milyen dolgokat. Szóval, hogyha azt nézem, hogy eltelt gyakorlatilag 100 év a magyar médiában, és csak néhány éve tudunk felmutatni, amikor normális újságot lehetett készíteni, akkor azt mondom, hogy ne az legyen már a kérdés, hogy a Párbeszéd volt kommunikációs igazgatója, a Karácsony Gergely volt tanácsadója, az azon logikus a kérdésed, Nehogy már azon gondolkodjon, amikor szerkeszti az Indexet, hogy akkor most hogyan sikálja a Szép Karácsony Gergelyt, meg a párbeszédről, hogy mutassa ki, hogy 29%-os párt, vagy mit tudom én. Nem, hát kezeljük a dolgokat magában, a valójában. És persze kérdezzünk meg mindig mindenkit meg kell kérdezni, ahhoz, hogy pontos képet tudjunk adni a valósághoz, hogy a valóságot minél pontosabban tudjuk elbeszélni. Tehát a kérdésed az abszolút logikus és jó. Én csak azt tudom mondani, hogy a lehető legobjektívebben fogok állni ezekhez a kérdésekhez. Ahogy nyilván objektíven kell állni, bármilyen furcsa, ez hallgatónak lehet, hogy furcsa, ez a Fideszhez is, vagy a Tiszához is. Uh-huh. Nyilván a Fideszről is minden nap el lehet beszélni, milyen NER propagandát csinál, így is ő is. Az ellenzék vezető ereje. És ebben a minőségében csinál valamit, amiért lehet kritizálni, lehet gyújtóhangú publicisztikákat írni, ahogy én is írtam már a Fidesz kongresszus után Orbán Viktorról úgynevezett gyújtóhangú publicisztikát. Viszont persze kevesen vették észre, úgy ez a publicisztika arról szólt, hogy egyetlen egy ember érti jelenleg a Fideszben, hogy mi történik velük, meg körülöttük, az egy Jankovics Tibor nevű kőbányai küldött volt, aki felállt, és 4 pontban elmondta, hogy igazából mi a helyzet, miközben a miniszterelnök, pártelnök, vagy ex-miniszterelnök, pártelnök végig óriási valóságtagadásban volt. Szóval, hogy a Fideszről is el lehet beszélni, a Tiszáról is el lehet beszélni, a Párbeszédről is mindenkiről. A legfontosabb az, hogy a nap végén azt tudjuk mondani, hogy ma is tettünk valamit a médiáért, ezért az ideológia mentességért, tárgyilagosságért, objektivitásért. Ez nem lesz egyszerű dolog, most is én, amikor ezeket a szavakat most már aztán 5-5-szörre mondom, olyan, mint hogy a kommunikációs panel lenne, lehet, hogy előző életemben megtanultam, hogy kommunikációs paneleket vég nélkül súlykolni kell. Szóval én is egy kicsit megmosolygom magam, hogy hát 2026 júniusának végén, júliusának elején ilyesmikről beszélek, hát belátható időn belül lesz ilyen a médiában? Hát nem kapsz már újságot. Ha kinyitod bármelyik újságnak a felületét, akkor azt látod, hogy a tartalomkészítéseket illetően is vannak még borzalmas kihívások, mert például vannak olyan független újságok, amelyek, nem tudom, aktivista munkát végeztek például a választási kampányban. Elgondolható az, hogy valamikor ez elmúlik, és de milyen lesz, és olyan lesz, mint nyugaton? Itt volt múlt csütörtökön nálam a, remélem jól mondom, a belga De Standard munkatársa, ő mondta, hogy elvetít vagy elmen, és ő is körbejárt ezt a, és beszélgettünk utána, hogy egyébként nálatok mi a helyzet, meg mit tudom, mert nyilván ott is vannak gondok, meg hát a tehorjások ott is azért a tartalma, és előfizetés, stb. Tehát elbeszélte a médiának az aktuális kihívásait, de hát közel sincsenek olyan problémák, igazából amikről beszéltünk, azokat igazából nem is értette. Persze értette, mert olvasta a NER sajtót, vagy volt erről ünnefél vélemény, de igazából nem tudta, hogy miről beszélünk, hiszen ott teljesen más módon megy a média. Persze ott is van a brüsszeli újságok, azok nyilván hazudnak, és Soros György fizeti őket, meg stb. Ezt megtanultuk Magyarországon élve az elmúlt időszakban, de teljesen más problémák üzenek. Angliában, Németországban, Franciaországban persze ott is hatalmas kihívások előtt áll a sajtó, ott is azért felbukkan a pártosság, meg mit tudom. De hát, hogyha a nagy képet nézem, hát ott úgy készítesz újságot, hogy az alapvető sztenderdeknek kell megfelelni, és pont. És olyan jó lenne, hogyha Magyarországon is, nem tudom, fél év múlva, amikor beszélgetnénk, akkor arról beszélgetnénk, hogy már megvannak az alapvető sztenderdek, és azok mentén kell, azon mentén tudunk újságot készíteni.
1: Még egy kérdés, lehet, hogy már ez a rádióban nem fog beleférni, csak a podcastbe, hogy mondtad ugye a 24.hu-nál, hogy ott vannak egykori kollégák, hogy velük nem tudtál annak idén együtt maradni, tehát valamiért arra a mentőhajóra már nem fértél fel, ami a Népszabadság bezárásakor tulajdonképpen a 24.hu lett?
0: Ez föl sem vetődött. Azt tudtam, hogy van egy csapat, amelyik ugye tárgyal a centrál tulajdonossába, hogy akkor oda menjen, azt mondom, hogy 6 kötőjel 8 kolléga volt aki oda is ment végül, nagyon kiváló kollégák. Egyrészt nem vetődött fel, másrészt pedig én, ha jól emlékszem, 2016. október, nem, november 30-án, amikor a leszámolást elvégeztük a Mediaverse-ben, az úgynevezett kilépést, nem tudom, hogy kell ezt mondani, akkor én kitettem egy posztot arról, hogy igazából politikai felelősséget érzek azért, hogy a népszabadsággal ez történt. Nem én szántottam be, nem én alakítottam ki ezt a helyzetet, stb. De felelősséget érzek azért, hogy a népszabadsággal ez történt, ezért nem fog többet a sajtómédiában dolgozni. Egyébként ezt is vissza lehet keresni. Úgyhogy ez nem tudom, hogy hívtak volna az elmúlt, azt követő 10 évben bizonyította, hogy nem is hívtak, de volt egyfajta érzetem azzal kapcsolatban, hogyha a népszabadságnak így vége van, akkor egyszerűen az én pályámnak gyakorlatilag vége. Lehet, hogy ezt inkább én akartam beveszélni magamnak, de valóban felelősséget éreztem a népszabadság bezárásáért. Nem, tehát hogy mondjam, voltak olyan tárgyalások németekkel, csehekkel, északi ország befektetőivel, itt csak azért nem, mert egy nagykövet segített, és mondtam, hogy soha, még az, hogy északi, azt mondhatod, de hogy melyik ország, azt nem. Nagy befektetőjével is tárgyalások, és volt, amelyik hajlott is volna arra, hogy a népszabadságban investáljon pénzt, de hát ugye a politikai racionalitás felülírta ezeket a dolgokat. Aztán, hogyha Orbán Viktor szándékosan kivégezteti Henrik Pecinával a népszabadságot, akkor azt akarja, ez az újság ne legyen. Ez a garnitúra egyben ne legyen. Hát nem is lett egyben, ugye volt, népszavához mentek, stb. Az biztos, hogy ajánlatot nem kaptam, illetve magam is elbeszéltem ezt 2016. november 30-án. Nagyon furcsa, hogy most így utólag elgondolkodva kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna, ha kapok akkor egy ajánlatot, mondjuk, hogy nem tudom, 24-hez, vagy HVG-hez, vagy mit mondtam volna, vagy egyetlen, de egyszer nem vetődött föl, úgyhogy itt a dolog le is zárult. Utána is találkoztam médiavezetőkkel, vagy nem tudom, és így beszélgettünk a valóságról, de sokkal inkább azt éreztem az ő szavaikból, hogy azért tartanak tőlem, hiszen hogyha Murány András volt a főszerkesztő, amikor megszüntetik a Népszabadságot, akkor nem biztos az jó az, hogyha mi Murány Andrást alkalmaznánk. Mindig voltak azért ilyen mondatok, tehát volt egy izgalmas beszélgetés egy médiavállalat vezetőjével, aki azt mondta, hogy tehát figyelj, azért nekünk is van kapcsolatunk a kormányzat, mi is kapunk állami pénzt, ha nem is olyan sokat, de kapunk. Hát most idejössz, ez persze nem akkor volt, hanem ez a 2024 nyarán volt. Én itt kineveznek téged bárminek, akkor szerintem abban a pillanatban megszűnnek ezek a támogatások és vége. Tehát mondom, ez egy komplexebb feladat, de a nap végén ajánlat nem volt.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a Média egy vendége voltál, és sok sikert kívánok.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Dani.
1: Ez volt a Média egy mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket hétről hétre. A mai vendégem Murányi András volt, a Népszabadság utolsó főszerkesztője, aki nemrégiben lett az Index új felelős szerkesztője. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt, Szalai Dánielt hallották, viszont hallásra.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását a miniszterelnök, riasztották a magyar vadászgépeket, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek a miniszterelnök. A javaslatcsomag a köztársasági elnök menesztése mellett 12 éves korlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknek is. A módosítás tartalmazza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is, függetlenebb alkotmánybíróságot, a közpénzvédelmének erősítését és a vármegyék megyékre való visszanevezését is. A kormány múlt hétfőn bocsátotta társadalmi egyeztetésre a módosítás tervezetét. A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet szombaton kora délután. A gép egy Hongkongból Londonba tartó Airbus volt, amely még a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással. A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze 9 perccel a riasztás után a határ közelében érte el a repülőgépet. A vizuális kapcsolatfelvétel után az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek bázisukra. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadás sorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
4: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobbi Rádió.
4: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Life.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
8: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
8: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

0: Phil Collins Son of Man című dalával indítjuk a duplájó következő adását, melyben sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofonnál Csák Attilát halljátok. Ez a dal 1999-ből szólt itt nálunk, és bizony-bizony már így az adás idején egy picikét magyarázkodni fogok, ugyanis amikor elindult ez az egész dolog, akkor én nem is gondoltam volna azt, hogy előbb-utóbb odáig fogunk eljukadni, ahol most tartunk, ugyanis már rengeteg olyan visszajelzés érkezett a műsorral kapcsolatosan, hogy milyen dalpárokat kezdjünk el játszani, és egy-kettőt már be is építettem ebbe az adásba, még akkor is, hogyha ezt így külön nem jeleztem az adás folyamán. Most azonban egy nagyon különleges dolog történt, ami még eddig a műsor történetében soha, ugyanis jelenkezett egy hallgató, aki egy komplett műsort állított össze. Ezen én lepődtem meg a legjobban, már csak azért is, mert tulajdonképp olyan dalpárokat hozott, amelyekre én nem gondoltam, és ráadásul ő már február környékén jelentkezett ezzel a dologgal, most pedig május végét írunk tulajdonképp. Na, hogy ki is ez a hallgató? Hát most itt meghívtam a körünkbe, és akkor vele együtt fogjuk bemutatni ezt a dolgot, tehát érdemes nekünk írni adott esetben, mert hogyha valaki kompletten összeszed ilyen dalpárokat, akkor az még be is kerülhet a műsorba. Hát Renit köszöntöm itt sok szeretettel. Szia Reni, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szia Attila, én is köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel. Én nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma veletek.
0: Hogy jött ez tulajdonképp, hogy tehát ahhoz, hogy te úgy összeszedjél 12 darab dalpárt, hogy egyik se szerepeljen a műsorban, ez nagyjából azt feltételezi, hogy akkor te valamilyen szinten követed ezt a műsort.
1: Én követem az elejétől kezdve, nagyon-nagyon kedvelem, és otthon is mindig, tehát én nagyon-nagyon zeneszerető ember.
0: Minden adást hallottál?
1: Minden adást hallottam, igen.
0: Hú, neked nincs más dolgod szombat délután?
1: Hát látod, én már csak ilyen lusta vagyok.
0: És azt a mostani adást hogy fogod meghallgatni, hogyha benne szerepelsz?
1: Hát lehet, hogy építek egy időgépet.
0: Húha, na, egy adás, ami nem lesz meg a Reninek, úgy gondolom.
1: És ez pont az, amiben benne vagyok, ez milyen...
0: Hájájájájájáj, na, hát akkor egy picit beszéljünk arról, miért pont Phil Collins például? Tehát volt valami koncepciód, amikor ezeket a dalpárokat elkezdted kiválogatni, vagy csak úgy jött magától?
1: Volt bizony, több dalt ismertem párostól, mint például ezt a dalpárt, de volt olyan, ahol vagy csak az eredetét, vagy csak a feldolgozást, és nekem is furcsa volt, amikor megtudtam, hogy hű, ezeknek a daloknak is van párja, de érdekes, így bizonyos kutató munkával rájöttem. Ez például, amit most hoztunk, Phil Collins-é, ez a Tarzan című filmnek az egyik betétdala.
0: Érdekes. Láttad a filmet?
1: Igen, és 90-es évekből való a film, videókazettán volt meg még gyerekkoromban, egy nagyon nagy emlék, és imádtam.
0: Azt tudtad-e egyébként, hogy ez a film önmagába véve Grammy díjat is kapott, és Phil Collins pedig Oscar díjat is kapott, ugyan nem ezért a dalért, amit most hallottunk, hanem a You Will Be In My Heart című dalért, de tulajdonképp Oscar díjat kapott, és a dal a film egyik legsikeresebb betét dala lett tulajdonképp. Phil Collins tulajdonképp egy érdekességként elmondható, hogy nem csak ezt az egy dalt énekelte fel, hanem ugye a You Will Be In My Heart-ot, meg rengeteg más dalt is, ami ehhez a filmhez kötődik, és ráadásul több nyelven is felénekelték, például, mármint Phil Collins több nyelven is felénekelte, például németül és spanyolul.
1: Hú, ezt például nem tudtam, azt viszont igen, hogy maga Collins szerezte ezt a dalt, a Son of Man.
0: Így van. Na és akkor mi ennek a dalnak a párja?
1: Ennek a dalnak a párja az egy olyan sláger, ami a Tarzan című film magyar változatában is benne volt. A magyar változatban Ákos volt, aki énekelte a betétdalokat, és ez nem más, mint a Gyermekember című sláger, amit én annak idején még rádióban is hallottam, ez viszont már körülbelül 2000-ből származik.
0: És állítólag azt azért tudni kell, Ákosról legalábbis több interjúban elmondta, hogy ez egy ilyen nemzetközi projekt volt, és ráadásul ezt a projektet ő egy nemzetközi stábbal együtt készítette el, és nem csak ezt az egy dalt, hanem tulajdonképp egy ilyen Tarzan albumot készített, és akkor most így bevezetőként hallgassuk meg egy talán kevésbé hallott dalt Ákostól, ez lesz a
1: Gyermekember című dal.
0: Na, hamarosan jövünk vissza Renivel, és folytatjuk tovább.

0: Ez itt továbbra is a Duplájú, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk a számotokra, és ráadásul nem is akárhogy, hanem mindegyik duplán szól. Az imintiekben Brian Adams, Rod Stewart és Sting közös dalát hallhattuk, ez volt az All for Love, és a mostani műsornak a különlegessége az, hogy itt nem csak a dalokat, hanem úgymond a műsorvezetőket is megdupláztuk, ugyanis egy hallgató, Reni küldött be számomra olyan dalpárokat, amelyből egy teljes adást ki tudtam tulajdonképp hozni, és ráadásul még azt is elárulhatom érdekességként, hogy többet küldött, tehát még a következő adásukban is fel-fel fognak majd bukkanni ilyen slágerpárok. Na de a mostani dalról, amit érdemes tudni, az az, hogy 1993-ban jelent meg, és a Három testőr című filmnek a betétdala volt. Na, honnan jött ez a dalpár a számodra?
1: Érdekes, hogy ezt nem ismertem sokáig, pedig a három világsztár nagy kedvencem. De amikor meghallottam, hú, mondom, ez milyen jó, ez a rockballada, nagy filmes nem vagyok egyébként, tehát a fogalmam sincs, nem tudom hova tenni a három testőrt, viszont ez a mindenki egyért, egy mindenkiért mondat, ez még nekem is ismerős volt.
0: Igen, ez a one for all for one, ahogy hallatszódik is a dalban. Bizony, bizony, ez azóta is a barátságról, a hűségről és az összetartásról szól maga ez a dal. Tipikus 90-es évekbeli filmzene, és az egyik legsikeresebb filmzene volt, igen.
1: Olyannyira, hogy Észak-Amerikában, Európában, Ausztráliában is listavezető volt.
0: Bizony, bizony. És mit lehet tudni a feldolgozásról?
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis a feldolgozás volt az első, amit én ismertem. Méghozzá onnan, hogy egy alkalommal édesapám írt ki az öcsémnek meg nekem zenei CD-ket MP3 formátumban, és ez a dal is rajta volt, mégpedig egy válogatás lemez keretein belül, és akkor először meghallottam, így megdöbbentem, hogy Úristen, mi ez a borzalmas klubzene, mintha valami 90-es évekbeli diszkóba lennék, esküszöm. És ahogy utána néztem...
0: Ez egyébként a Musketeers közös dala volt, mármint a Musketeers projekt dala volt, ez volt az All for Love, 1994-ben jelent meg, vagyis közvetlenül az eredeti 1993-as filmsláger után. Nem klasszikus zenekar volt, hanem egy olyan projekt, ami tulajdonképp ennek a dalnak, vagy ennek a filmzenének a feldolgozására készült. A projekt mögött L.A. Rider és T.J. Wesley állt producerként, és az énekes hangot pedig Franco Morgano adta, és az érdekesség az, hogy ez a Magic Öfer énekese volt, vagy pontosabban ő a Magic Öfer énekese volt később, tehát innen vált ismerti a dolog, és ahogy mondtad, ez egy európai klubhangzást hozott létre ez a zenekar tulajdonképp. Hát szerintem most hallgassuk meg őket, aztán jövünk vissza egy újabb dalpárral és Renivel, ez itt továbbra is a Duplájú, ahol a slágereket most is duplán játsszuk.

0: Egy különleges hangzásban hallható volt most itt nálunk ilyen érdekesen fogalmazva az I Drove All Night, mert szerintem nem ebben a formában ismeri mindenki, de bizony ez a 80-as években is már sláger volt Cyndi Lauper előadásában. Ez egészen pontosan 1989-ben jelent meg a dal a Might to Remember című albumon. Mit lehet erről a dalról tudni, vagy hogyan jött ez a te válogatásodba?
1: Én ennek a feldolgozását ismertem, de arról majd később beszélünk. Ez a dal is nagyon-nagyon tetszett, és én naívan azt hittem, hogy az biztos az eredeti jó, akkor elküldöm neked, hát most mit bánom én, legyen. Nagyon tetszett, mikor is kiderült számomra, hogy ezt a dalt már felénekelték Cyndi Lauper előtt, méghozzá Roy Orbison 1987-ben neki is szánták a slágert.
0: Az azonban érdekesség a dalról, ezt nem tudom, tudtad-e, hogy 87-ben énekelték fel, de csak később 1992-ben halála után jelent meg ez a dal.
1: Bizony, tehát igazából Lauferét előbb ismerték, mint Orbisonét.
0: Bizony, és a Cyndi Laufernek a sikere pedig az, hogy sok helyen ugye az első 10-ben benne volt, és Európában pedig különlegesen erős volt maga a dal, és ami még érdekes az eredeti műhöz, hogy Bill Steinberg és Tom Kelly, ők írták ezt a dalt. Ez a két előadó onnan volt ismert, hogy a Like a Virgin című dalt is ők szerezték annól. Na de mit lehet tudni a feldolgozásról, amit szerintem mindenki sokkal jobban ismer ennél?
1: A feldolgozás az én kedvenc énekesnőmtől származik, 2003-ból, ő pedig nem más, mint a kanadai származású Celine Dion, akinél egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy újra elkezd koncertezni, és felépült a betegségével.
0: A származik ám, bizony, igen.
1: Van. Ez a dal már egy igazi 2000-es évekbeli sláger, hangszerelésben is sokkal modernebb, tempóban pedig már egy igazi táncolható, úgymond klub sláger.
0: Hát akkor most táncoljunk is erre.
1: Helyes.
0: Szerintem, jó? Jön az ismert verziós Celine Dion jó voltából, ez pedig a
1: I Drove All Night. I had to...

0: A magyar popzene egyik meghatározó alakja, Máté Péter énekelt itt nálunk talán már nem először a duplájúban. 1977-es slágere a Most él szólt itt, ahol a dalok ismételten duplán szólnak, mint ahogy ez minden műsorban van. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én sokszor mondom azt, hogy ezek a dalok nem csak azért érdekesek, mert hogy tulajdonképp készül egy újraértelmezett vagy egy feldolgozott verzió belülük, hanem sokszor generációkat is összekötnek. És most itt a hallgatók ugyan nem látják, de velem szembe egy nagyon fiatal csinos hölgy ül, és az a kérdés jutott eszembe így, hogy most ránézek, hogy ez mégis hogy? Tehát Máté Péter tulajdonképp a te korszakodban annyira nem volt jellemző, vagy úgy nagyon nem találkozhattál vele, de mégis mit jelent számodra ez a dal, vagy hogy jött bele ebbe a válogatásba?
1: Hát én nem tudom, hogy ezt most bemerjem-e vallani a korosztályom miatt, de elsüllyedek szégyenembe. Jó, ki kell, hogy mondjam. Hát én nagyon kedvelem Máté Péter dalait. Na, most szégyen, nem szégyen, ez van, kész. Még ha különc vagyok,
0: igen,
1: akkor
0: ezeknek
1: is.
0: Ezeknek a daloknak azért volt mondani valójuk, mint volt ennek bizony. A dalnak is ám, tehát hogy azért ő még abba, akkor azt, tehát abba a generációba tartozott, na nem mintha a mostani dalok egyikének másikának nem lenne mondani valója, mert azért most is vannak olyan magyar slágerek, amiknek van mondani valója. Az, hogy ezek mennyire lesznek időtállók, az már nyilván az idő fogja eldönteni, de egy biztos, hogy ez a Máté Péter dal, ez időtálló. Ez a Most ész című dal például

0: De mit jelent neked, vagy milyen mondani valója lehet a számodra, mint egy ilyen fiatal lány számára?
1: Azt, hogy éljünk a jelenben, most éljük az életet, most próbáljunk ki sok mindent, és igenis legyünk bátrak. Nekem ezt adja.
0: Mit lehet magáról a dalról tudni?
1: Ez 1977-78 körül jelent meg az Elmegyek című albumon. Maga Máté Péter szerezte, mint sok más dalt, és S. Nagy István volt a szövegíró.
0: Így van, mint ahogy általában Máté Péter szövegének a nagy többségét ugye S. Nagy István írta, és ami az érdekesség, amit már korábban is elmondtam, hogy közel 150 dalt írt Máté Péter azért, szóval nem véletlenül szerepel ennyit ebbe a műsorba. Na és a másik, ugye a feldolgozás, ki nem találnánk, na ki lehet ő?
1: Nesze nekünk generációs különbség. 20 évvel később, sőt, hát nem is, több mint 20 évvel később, Rózsa Magda énekelte el ezt legelőször 2006-ban 100 zongora kísérettel, 21 évesen, tehát ez a dal tényleg időtálló, ebből is érződik bizony, és az ő hangján is fantasztikusan hangzik. Én ezt hoztam ma nektek.
0: Ha jól emlékszem, akkor ez a, talán a Megasztárnak a döntőjében hangzott?
1: Így van, először? A nagy döntőben az arénában.
0: És ez egy ilyen kislemezen is, tehát ezen a kislemezen, vagy nem is kislemezen, hanem ezen a válogatás albumon is megjelent. Igen. És állítólag a magyar listákon egészen a második helyig jutott.
1: Bizony, én emlékszem is annak idén a 40 király című listára, abban bizony szerepelt a második. Lehet, hogy még a lista élén is volt. Ebben most nem vagyok biztos, de könnyen lehet.
0: Jó, hát akkor most hallgassuk meg, így generáció különbséggel később. Ugye az az érdekesség, hogy ugye Rózsa Magdi pedig a 2000-es évek második felétől egy ikonikus magyar sztár, ezt el lehet mondani, még Máté Péter pedig a 70-es években, illetve 80-as évek elején volt hatalmas sztár vagy közepén. Rózsa Magdi női kiadásban, ha szabad így fogalmaznom, ugyanezt hozza, tehát most tőle jön a Most élsz itt nálunk a duplájóba, ahol a magyar sláger is duplájó.
1: De még mennyire?

0: 90-es évek egyik talán legsikeresebb lassú vagy szerelmes dala szólt itt az elmúlt percekben a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk csak is duplán. Ez volt a Wish You Were Here. Talán egy ilyen meglepetés dal is volt ettől a csapattól, mert ugye ők nem erről voltak híresek. Na de itt van velünk a hallgató maga Reni, aki pedig ezt a dalpárt is hozta a számunkra. Miért is, mit lehet róluk tudni?
1: 1995-ös dal az eredeti, a Sex and Violence című albumon jelent meg, és bizony hatalmas láger lett.
0: Ugye a Cotton Eye Joe volt talán az, amit a legtöbben ismerhetünk tőlük. Ez egy igazi nagy, hát ha fogalmazhatok, így buli himnusz volt. Abszolút. Olyan sokszor használtam ezt a kifejezést az adásban, hogy most se akartam kihagyni. Úgyhogy de ehhez képest ez egy lassú dal, ami a honvágyról, a hiányról, a távol élő szeretett szeméről szól, és egy ilyen country pop keverék lassú kiadásba, akusztikusabb, érzelmesebb női ének dominál a dalban. Több európai országban az első 10-be szerepelt, Németországba, Ausztriába és Svédországba is nagy sláger volt. Hát tulajdonképpen ennyit érdemes tudni erről a dalról, van-e még esetleg valami élmény hozzá, bár te még a 90-es években azért szerintem nagyon fiatal lehet, én nem tudom pontosan a korodat, azt tudom, hogy nálam ilyenkor bontakoztak ki az első szerelmek.
1: Ó, hát én nálam még nem, én nagyon picike voltam, még kis szejpítősz, úgyhogy én...
0: Bölcsőbe hallgattam, Reni, mondjuk ezt így.
1: Hát, azért bölcsőbe már talán nem, de óvis voltam, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon szerettem ezt a dalt. Nem tudtam, miről szól, fogalmam se volt, de mindig azt kérdezgettem, hogy mikor jön már a Wish You Were Here a rádióba. És
0: akkor... Na, de a feldolgozásnál se voltál sokkal nagyobb, úgy látom itt az évszámok alapján.
1: Nem, viszont a feldolgozást jóval később ismertem meg, de ez már más kérdés.
0: Ugye ez a hogy van ez? Blackmore's Night Wish You Were Here című daláról van igazából szó, ami 1997-ben jelent meg a Shadow on the Moon című albumon, és az érdekessége az volt, hogy az előadó az Richie Blackmore volt, aki a Deep Purple-be, illetve a Rainbow nevezetű zenekarba is énekelt, valamint Candace Might is. Na, mit szólsz ehhez?
1: Én ezt tudtam. Egyébként azért, mert egy nagyon nagy kedvenc együttesről van szó. Ők az úgynevezett reneszánsz folk rock stílusnak a kedvelői, mert azt mondták, hogy szeretnék bevinni a zenei köztudatba a reneszánsz stílust, és megismertetni vele a hallgatókat. Ami még érdekesség, hogy a Shadow of the Moon, ez a legelső albumuk volt, és Japánban aranylemez is lett.
0: Hát akkor most egy teljesen más stílusban hallgassuk meg ezt a dalt. Újra Wish You Were Here itt a duplájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk. Wish.

0: Egy újabb magyar sláger dalpár első dala szólt itt az óra utolsó megszólalásának elején. Ez volt a Bergendi féle Jöjj vissza Vándor itt a duplájóban, ahol a dalok most is duplán szólnak. És ezt most nem én szerkesztettem be, pontosabban én szerkesztettem be, de az ötlet nem az enyém volt, hanem továbbra is itt van Reni, aki elhozta számunkra ezt a dalt. Miért pont ezt a dalt, és mit lehet erről tudni?
1: Nekem ez a dal is gyermekkori emlékem. Az tény, hogy inkább a feldolgozása, de erről majd később beszélünk.
0: És ez úgy lett gyermekkori emlék, hogy a szülők hallgatták, vagy...
1: A rádióban szólt reggelente, ez mindig ilyen iskolába menő sláger volt nekem, hogy mindig hajnalban hallottam, és örülök
0: hát nem az
1: is,
0: iskolatáska
1: hogy...
0: vált híres,
1: ne,
0: hanem a Jöjj
1: az is, de inkább a Jöjj vissza Vándor, és azért, mert én nagyon örülök, hogy idén is visszatért ez a Vándor, itt a nyár, milyen jó lesz.
0: Aha, és azt tudtad, hogy 1972-ben jelent meg a Bergendi albumon, és tulajdonképp az első nagy slágerek egyike volt, amit Demjén Ferenc írt tulajdonképp.
1: Igen, és én fel se ismertem egyébként először Rózsita, hogy énekelte hangja alapján.
0: Na azt most ugye el kell mondani, hogy amikor te beküldted ezt a dalpárt, akkor te egy teljesen másik verziót ajánlottál, szerintem te ott ismerhetted meg, vagy azt tetszett meg jobban, ez volt ugye az...
1: Sárközi Anitának a dala, a Jöjj vissza Vándor, ez a 2000-es évek elején.
0: Feldolgozás albumot, és azon jelent meg, csak mivel már volt annyi Anita sláger, ezért én, hogy egy picikét a hallgatók is belelássanak a szerkesztési elvekbe, én javasoltam azt, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk nem az ő verzióját hallgatnánk meg most, hanem mondjuk a Demjén Ferenc félét. Azt tudni kell egyébként, hogy Demjén 1997-ben kilépett a Bergendiből, és megalakította a V-mod című zenekart, és a dal Demjén saját repertoárjába is tovább szerepelt. Az 1992-es BS920307 koncertalbumára is felkerült, majd később az egyik válogatás lemezére is felkerült, a Greatest Hits Number One-ra, ahol a Jöjj vissza Vándor címmel jelent meg maga a dalbum is, ez egy Demjén válogatás album volt 2006-ban. Szóval most hallgassuk meg ezt a dalt, majd ezt követően hírek és egyéb információk, és Reni is marad velünk a második órába. Jöjj vissza Vándor, most már Demjén Ferenc jó volt, akkor itt nálunk a duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában, a feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso érte jobb eredményt a forintnál, írta Németh Dávid, a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalomjele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A vonatjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 millió tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány. Átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat, és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap négytől.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
6: műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
7: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplá Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
8: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó műsorának második órájába is. Nem véletlenül a többes szám használata most a megengedett, mert ugyanis nem csak egyedül vagyok itt, ugyanis ezt a műsort jelen pillanatban egy hallgató szerkesztő, ugyanis az ő dalpárjai alapján állt össze a mostani műsor. Itt van velünk Reni is, akit sok szeretettel köszöntök a második órába is.
1: Sziasztok!
0: Na és itt, ahogy kikapcsoltuk az imént a mikrofont az első óra végén, már Reni is felhívta a figyelmet, de közben kaptam sok visszajelzést, hogy milyen blödségeket beszélek én itt a mikrofonba. Ugyanis mit is mondtam én, hogy 1997-ben lépett ki Demjér Rózsi a Bergendiből? Hát nem, 1977-ben lépett ki a Bergendiből. Ez a pontos, ezt gyorsan tegyük helyre az elején. Tehát 1977-ben lépett ki, és utána alakította meg a Vén Motorok nevezetű zenekart.
1: Belekötöttem én itt a műsorvezető társamba.
0: Milyen jó, hogy itt van. Hát jöhetném minden alkalommal, és akkor kiderül, hogy milyen hülyeségeket mondok itt be a mikrofonba. Nem baj, hát ez van. Na de amit most hallottunk, az viszont az Abba és a Dancing Queen volt az óra nyitányaként. A dal klislemezként 1976. augusztus 16-án jelent meg Svédországba, és később az Arrival album része lett, az egyik legnagyobb világslágerük egyébként. A szám 1977-ben, figyelj már, a szám 1977-ben az Egyesült Államokban is első lett, és ez volt az együttes egyetlen amerikai lista vezetője. A dal már a hivatalos megjelenése előtt is előadásra került, ugyanis 1976. június 18-án a svéd királyi esküvő előtti gálán is elhangzott. A helyszín a Stockholm volt, a királyi operaház, és 16. Károly Gusztáv esküvőjének tiszteletére adták elő ezt a dalt. Másnap volt az esküvő, és Szilvia Zommer lett tulajdonképpen 16. Károly Gusztávnak a felesége. Az Abba meghívást kapott ugyanis erre a bizonyos kis gálára, és az egyik legelső nyilvános előadása volt ez a dal, ugyanis ekkor még nem jelent meg, és ez egy tulajdonképp különleges nemzetközi státuszúra emelte fel, egy nemzeti büszkeség szintjére emelte fel Svédországba magát a Abba együttest.
1: Mi is ezt lehet így
0: nagy vonalakba tudni. Na de hogy miért jött ez a dalpár?
1: A feldolgozással egy másik korszakba ugrunk, a 90-es évek elejére, ugyanis 1992-ben jelent meg az Éva Neotontól az Abba slágerek magyarul című album, kizárólag kazettán jelent meg, ez egy nagyon nagy érdekesség, és ezen szerepel a Dancing Queen is Hercegnő címmel.
0: Bizony, ugye érdekesség, hogy ugye a Neoton família a 70-es évek, ugye, vagy pontosabban a 80-as években alakult meg, és onnan volt sikeres, na de ugye ez a későbbi korszak volt, ugye ez az Éva Neoton, akik ugye a 90-es évek elején hoztak létre egy jó pár slágert, és ez egy külön Abba slágerek magyarul album volt, ahol több Abba dalt is feldolgoztak, és ezek közül hallgatjuk meg most az egyiket itt, ami a Dancing Queenhez passzol, hisz ez a dupla továbbra is, ez pedig nem más, mint a
1: Hercegnő.
0: Mi pedig hamarosan jövünk vissza.
1: Mert
0: egy igazi hercegnő.

0: get it back. Ha azt a nevet mondom, hogy Gordon Lightfoot, akkor ezt nagyjából senkinek nem mond semmit. If I Could Read My Mind, ez viszont egy ismerős dalcím lehet itt a duplájóban, ahol most is a legnagyobb slágerek szólnak csak is duplán, velem, Csák Attilával és Renivel, a hallgatóval, aki a mostani adás szerkeszti. A dal 1970-ben jelent meg kislemezen, még ráadásul a Sit Down Young Stronger című albumon. A szám akkora siker lett, hogy az albumot később át is nevezték If You Could Read My Mind-ra. Gordon Lightfoot kanadai énekes dalszerző volt, a kanadai könnyűzene egyik legfontosabb alakja volt, vagy talán legismertebb, így a helyes kifejezés. Ez az egyik legszemélyesebb dala volt, és arról nyilatkozott, hogy ez tulajdonképpen az ő házasságának az egyik nagy kudarca volt, és erről mesélt. A dal Kanadában az első helyre került, az Egyesült Államokban pedig az első nagy Lightfoot sláger lett, és a Billboard 600 slágerlistán is az 5. helyig jutott, szóval kevésbé ismertük, de ez volt az igazi, vagy pontosabban ez volt a dal eredete. Hamarosan beszélünk majd arról is, hogy ez a dal hogyan ér tovább. Na de Reniről is, az ő zeneszeretetéről már hallottunk jó sokat, de arról nem, hogy ki is ő valójában, mi az, amit így elmondanál egy-két mondatban a rádió hallgatók számára, hogy mivel is foglalkozol. Talán a zene az a terület, ahol igazából foglalatoskodsz nap, mint nap, vagy teljesen mással dolgozol, és ez csupán csak egy kikapcsolódás a számodra.
1: A zene az egyik nagy hobbim, de valójában újságírással foglalkozom, cikkeket írok, weboldalra töltök fel kollégáknak híreit, meghívóit, hirdetményeit, illetve a Facebook oldalra is. A zeneszeretet az leginkább onnan jött, hogy nálunk otthon mindig szól a zene, akár rádió, akár CD, kazetta, sőt, a nagymamám 2006-ban még egy lemezjátszót is kapott édesapámtól, úgyhogy ott pörögtek nálam A.T. Péter slágerei példának okáért, úgyhogy...
0: A család meg közben a nappaliba pörgött mellette.
1: Abszolút táncikáltak, igen.
0: Ez van, Reniék egy mulatós család, mint olyan. Na de kanyarodjunk vissza az If I Could Read My Mind című dalra. Mi is lett ennek az utóélete? Mit tudsz erről, illetve miért került be ez a dal? Van ezzel kapcsolatosan is valami élményed?
1: Itt is szokás szerint a feldolgozást ismertem előbb. Ez a Stars on 54 című, beszélek butaságokat.
0: Ez az előadó, segít neki, jó? Na és a If I Could Read My Mind pedig a dal című.
1: Igen, 1998-as a dal, és ez az 54 című filmnek az egyik slágere. Klubokban is előfordult nagyon sokszor, és ez pedig a Billboard Club Songs top 5-ös listáján szerepelt. A Billboard Hot 100 listán nem. Ú, de jól ki tudtam mondani, ez nem nyelvtörő szerinted ez a kifejezés?
0: Nekem mondod, én minden műsorban kimondom.
1: Igen, hideg is kivász tőle.
0: Ugye? Igen. Mondják ezt szépen. Igen.
1: Ez már kimondottan 90-es évekbeli stílusú. Erre aztán, ha már itt az előbb a táncikálásról volt szó, erre lehet megint mulatni.
0: Csak annyit pontosítanék a dallal kapcsolatosan, hogy a dal az Egyesült Királyságban a 23. helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig mégiscsak felkerült a Billboard Hot 100-re a források alapján, ugyanis itt az 52. helyig jutott, hát nyilván most nem az első 10-be volt benne, de azért mégis bekerült a 52. helyre, több országban még ennél is jobban szerepelt, és a 90-es évek egyik emlékezetes dance slágere volt tulajdonképp. A Stars on 54 nem hagyományos zenekar volt, hanem egy alkalmi projekt, Altranati és Jocelyn Erikes közös formációja. A feldolgozás 1998-ban jelent meg, mint ahogy René is mondta, az 54 című filmhez. Tehát akkor most hallgassuk meg a mindenki számára ismert dalt itt a duplájóba, aztán jövünk vissza egy újabb izgalmas dalpárral, amit egyelőre nem árulunk el, de ezt is ranítette bele a misorba, tehát mindjárt jövünk vissza, maradjatok továbbra is velünk!

0: Ez itt továbbra is a duplája, ahol hétről hétre duplán hozzuk a slágereket, és most rengeteg hallgató imádkozik azért, hogy tudok-e rendes dalcímeket mondani. Gloria Gaynor előadásában hallhattuk most a Can't Take My Eyes Off You című dalt, de itt az iménti dalra visszatérve még, az iménti dalpárra, ott sokszor helytelenül hangzott el a dalcím, ugyanis ez az If You Could Read My Mind volt, mert az If I Could Read My Mind a saját gondolataimba olvasni az önmagába hülyeségben olvasnék a saját gondolataimba. Attilát beíratjuk majd egy angol nyelvtanfolyamra, és mielőtt ide a mikrofonhoz ül. Szóval ez van, tehát Gloria Gaynor dalát hallhattok, ami tulajdonképpen a Gloria Gaynor 90-es albumon jelent meg, és Gloria Gaynor ugye a korszak egyik diszkó királynője volt, lehet ezt így megfogalmazni. Na de hogyan is jött ez a dalpár ide, és mit lehet erről konkrétan tudni, kedves Reni, ugyanis itt a hallgató is, akinek az ajánlására születtek meg a mostani dalpárok, és kerültek bele ide a műsorba. Szóval, mit is tudunk erről a dalpárról, és miért is került be most ide hozzánk?
1: Ennek a dalnak az írói Bob Crew és Bob Goodio. Az érdekessége az, hogy nem Gloria Gaynor az eredeti sláger, hanem Frankie Valli énekelte ezt fel 1967-ben, ami egy hatalmas siker lett. Viszont Gloriáé pedig idézi a 70-es évek diszkó korszakát.
0: És mit lehet tudni magáról a feldolgozásról?
1: A feldolgozás Cserháti Zsuzsa nevéhez kötődik, 1999-es a dal, az Agy még a tűzből című albumán jelent meg, ami egy visszatérő lemeze Cserhátinak egy nagy kihagyás után.
0: Na, akkor most hallgassuk meg ezt a dalt is. Mi pontosan a dal címe?
1: I Love You Baby.
0: Aha, na jöjjön akkor most ez itt a duplájóba, ugyanis szoktam volt mondani, hogy egy dalnak lehet akár magyar is a párja.

Egy igazi szerelmes dal szólt egészen 1987-ből a Micsoda nő című filmből. Ez volt a Roxette és az It Must Have Been Love, itt a duplájóban, ahol hétről hétre párossával szólnak a slágerek, és ráadásul most nem is akárhogyan, ugyanis hallgatói javaslatra szól mind a 12 dal.

0: Ugyanis itt ül mellettem Reni, aki ez továbbra is az a kérdésem, hogy na ez honnan jött?
1: A Roxette együttes az egyik kedvencem. Viszont te azt tudtad, hogy ez eredetileg egy karácsonyi dal volt?
0: Persze, te én? Hogy ne tudnám? Én vagyok a műsorvezető.
1: Te szereztad ezt... a dalt is?
0: Így van, ott voltam az elején. Igen, ez
1: de jó.
0: És azt tudod, hogy mi volt a karácsonyi dalnak a címe?
1: Igen, a karácsonyi dalnak a címe az volt, hogy It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted.
0: Ó, hát nem csak hallgatja a misort, hanem készül is, bizony-bizony. És
1: igen,
0: aztán később ugye átírták ezt a szöveget, kivették belőle a karácsonyi részeket, és így lett egy igazi klasszikus szerelmes ballada ez a történet. És tulajdonképp azt lehet tudni, hogy az... elmúlt szerelem, a nosztalgia, a fájdalom és az elfogadásról szól maga a dal, és az amerikai Billboard 100 listán az első helyre került, és az a 90-es évek egyik legnagyobb filmslágere volt tulajdonképp. Úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy a Reni nem szereti a filmeket, de mégis ilyen filmes slágereket hoz. Van-e még emlék a Roxette-tel kapcsolatosan, vagy konkrétan ezzel a dallal kapcsolatosan?
1: Csak annyi, hogy rádióban hallottam nagyon sokszor megválogatás lemezeken.
0: Na és akkor mi ennek a párja?
1: Ennek a párja, és most evezünk hazai vizekre, egy fantasztikus színész és énekesnő, Szulák Andrea énekelte el ezt magyarul, ami az érdekessége, hogy ez a dal a szövegét tekintve már sokkal reménykedőbb. Még van benne egy kis bizonytalanság, de mégsem a múltról szól, a veszteségről, hanem inkább arra, hogy mi vár a jövőben.
0: Érdekesség, hogy én Szulák Andreával először talán, amikor így elkezdtem felnőni a Xenia lázban találkoztam. Szegény a mai napig nem tudja szerintem magáról lemosni ezt a történetet, holott neki sokkal komolyabb alkotásai voltak ennél. Na de hát ez van, én itt találkoztam vele először, és most különösen örülök annak, hogy most egy másik felvétellel szerepel itt a duplájóban. Mi is a dalnak a címe?
1: A szerelem vár.
0: Ez jön most itt nálunk, és mi pedig hamarosan folytatjuk.

0: A Rómeó és Júlia című musicalből hallhattunk egy nagyon ismert slágert itt a duplájúban, vagy talán egy különlegességet, ez majd mindjárt kiderül. Ugyanis itt hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk és azok feldolgozásai, tehát minden sláger duplán szól, és próbálunk változatosak is lenni, és ráadásul ezt a műsort továbbra is Dani, azaz a hallgató szerkeszti, aki tulajdonképp egy műsornyi anyagot küldött be, és ezért cserében jól meghívtam, és együtt vezetjük most ezt a műsort. Egyébként ez volt a musical első kislemeze, már a bemutató előtt sláger lett Franciaországba. Több verzió után készült el a végleges változat, azóta esküvőkön, válogatásokon gyakran felbukkan. Az előadókról röviden, Damien Sarg Rómeó szerepével lett híres musical énekes, több nagy produkcióba is szerepelt, ez a szerep tette ismerté. Cecilia Carré Julia szerepével robbant be Franciaországba, ismert musical és pop énekes volt. Fontos, hogy ők nem pop duó voltak, hanem a musical szereplői. Na de hát, mit lehet még tudni erről a dalról? Miért tetted be ebbe a műsorba? Láttad esetleg magát a musicalt is?
1: A magyar nyelvű változatot igen, egy DVD kiadásban. Egyébként az Emé, ez a címe a francia nyelvű dalnak, ez a legsikeresebb duettje a musicalnek. Az első felvonás végén szerepel, Rómeó és Júlia titkos esküvőjének a pillanatában éneklik el. Az Emé, mint szó, azt jelenti, hogy szeretni, és a dal is erről szól, hogy szeretni a legszebb dolog.
0: És mit lehet tudni a magyar változatról?
1: A magyar változat Szívből szeretni címen ismert, ez már valószínű, hogy nagyon sokat elmond, mert azóta rengetegen énekelték. A musicalt 2004-ben mutatták be.
0: Egészen pontosan január 23-án történt az első bemutató a Budapesti Operett Színházba. Rendezője Kerényi Miklós Gábor volt, akit sokan Keróként ismernek. Ez a változat hivatalosan jóváhagyott adaptációja volt az eredetinek. Amit érdemes itt tudni, hogy a magyar szöveget Galambos Attila, a zenét pedig Maklányi László írta, tehát a zene az maradt az eredeti, a szöveg pedig magyarosítva lett, és az eredeti magyar szereposztás, ami itt a legismertebb és a klasszikus szereposztás, az az volt, hogy a Rómeó szerepét Dolhai Attila játszotta, Júliát pedig Szinetár Dóra, Merkúció volt Perecki Zoltán, és Benvólió volt Mészáros Árpád Zsolt. Ez a négyes gyakorlatilag a darab sikerének alapja is volt. A dal szerepel a 2004-es musical lemezen, később több válogatáson is megjelent, például Dollai Attila lemezén is. Tehát önálló életre kelt, a musicalen kívül is ez a dal, amit nagyon fontos elmondani. A musical azonnal sikeres lett, Magyarországon több száz előadás került a színházakba, és hosszú évekig misoron volt. A CD pedig platina lemez lett, az előadásra külföldön is figyeltek, az egyik legsikeresebb adaptációként tartják számon. Fontos megemlíteni még, hogy a műsorban már korábban ebből a musicalből adtunk le egy dalt, ez volt a René minden műsort hallgatott.
1: Most felelek, de a Lehetsz király volt az.
0: Az a Lehetsz király. Na de ami most jön, René, jó voltából, ez pedig nem más, mint a
1: Szívből szeretni.
0: Ez szól most itt a duplájóban, aztán jövünk vissza az utolsó megszólalással, maradjatok addig is velünk. Szív.

0: Itt még mindig a Duplájó, ahol a slágerek tovább élnek. Az elmúlt percekben Engelbert Humperdinck slágerét hallottuk, ez volt az A Man Without Love című dal 1968-ból. Ez nagyon érdekes, mert nem ez az eredeti dal, hanem egy olasz nyelvű dal volt az, szintén 1968-ból való. A Sanremói Fesztiválon hangzott el, és a 6. helyig jutott Anna Identici és a The Sandpipers előadásában. A dal, mármint Engelbert Humperdincké, 2. helyig jutott a brit slágerlistákon, 15 hétig szerepelt, és később egy azonos című albumot is kiadott, ami 3. lett, és 45 hétig volt a brit listákon.
1: Na én se kerültem el azért nagyon messzire, közben itt igyekszem közbevágni, ugyanis itt a kikapcsolt mikrofonok mögött arról beszélgettünk egy picikét, hogy Reninek az egyik nagy vágya az, hogy előbb-utóbb kipróbálja maga a rádiózást is, és én arról próbáltam még így győzködni a zenék alatt, hogy akkor egyszer ugorjon már bele ebbe a bizonyos mélyvízbe, amit most meg is tett, és gratulálok.
0: Nagyon
1: az első lépéseket megtette a rádiózás felé vezető úton, aztán majd próbálkozik tovább, reméljük előbb-utóbb halljuk így nem csak újságíróként a cikkeit olvasva, hanem a rádiók mikrofonja mellett is. Egyébként Engelbert Humperdinck polgári nevén Arnold George Dorsey brit énekes volt, aki a 60-as évek végén lett világsztár. Szóval ezt kellett igazából tudni még a művészről. Na de mit tudhatunk magáról a feldolgozásról? Mert hát ugye ezt is te hoztad a számunkra.
0: Ez nagy érdekesség, hogy 2006-ban jelent meg. Ez egy igazi pop-opera klasszikus, ugyanis az olasz származású Andrea Bocelli énekelte egy spanyol nyelvű albumán, ez volt az Amor című lemez, és a spanyol címe ennek a dalnak Cuando me enamoro. Érdekes, hogy kicsit másképp kell ejteni, mint az olasz verziót, de nagyon hasonlóan. Nagyon furcsa, én ezt egy sorozatban hallottam, ugyanis hát be kell ismernem, hogy nagy telenovella rajongó vagyok.
1: Egy újabb arc a rádiózás mellett.
0: Ugye, hogy én össze nekem nem ismerem a filmeket, ugye, de a szappanoperák között bezzeg mennek. Ez van.
1: Oké, megérkeztünk a végére, igen.
0: Ennyi. És egy telenovellában szerepelt ez, azt hiszem, hogy 2010-es volt ez a telenovella, aminek szintén ugyanez volt a címe, tehát Cuando me enamoro, mexikói.
1: És már ott ezt a betétdalt ugye az Andrea Bocelli énekelte?
0: Igen, de nem az övé volt a főcímdal, hanem Enrique Iglesiasé, aminek szintén ez volt a címe, de az egy teljesen más stílus.
1: Aha.
0: Úgyhogy nagyon érdekes volt.
1: Egyébként érdekesség, hogy ez a Billboard listán is egész szépen nyitott, ugyanis a 3. helyen debütált maga a dal, és több országban is óriási siker volt, és elég nagy példányszámban fogyott. Hát, elérkeztünk sajnos a műsor idő végéig. Hogy érezted magad az elmúlt 2 órában? Nagyon izgultál? Milyen volt itt lenni élőben a kedvenc, az egyik kedvenc műsorodban, hanem az egyetlen kedvenc műsorodban?
0: Nagyon lámpalázosan kezdtem, de egyébként rendkívül jól éreztem magam, és itt a végén így volt bennem egy úristen, akkor én most vizsgázni fogok, Jézusom, egyedül kell megszólalnom, mi lesz itt, de ettől függetlenül nagyon élveztem ezt az utolsó megszólalást is, de az összes többit is, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek, úgyhogy minden hallgatót buzdítok, hogy gyűjtsenek slágereket nyugodtan.
1: Hogy soha ne legyen vége ennek a műsornak, így is lehetne mondani. Na de ennek a mai epizódnak azonban most van vége. Renit mindjárt kiengedjük egy picit levegőzni, felszabadulhat ebből a műsorból, és lehet, hogy megjegyezt, hogy többet nem küld be ide a dalpárt, mert különben be kell jönni a rádióba, vagy lehet, hogy küld újabb 12-t, és megint itt lesz. Nem, őt már többet nem hívjuk meg.
0: Hát a bezártok a stúdió cellájába, hát nem
1: igen,
0: baj.
1: Nem, őt már többet nem fogjuk meghívni. De azért már ösztönözzük arra, hogy lehet, hogy egy másik műsor keretében jól hallani fogjátok a hangját. Én köszönöm szépen, hogy ő itt volt, majd mindjárt fel fogja még konferálni ezt a dalt, és ő is el fog búcsúzni. Én előtte azonban megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, hogy ezt az elmúlt 2 órában ránk szánták. Én egyedül jövök vissza jövő héten, és ugyanitt ugyanebben az időpontban, remélem akkor is találkozunk. Az elmúlt két órában Csák Attilát hallották, és mindjárt René is búcsúzni fog a dal felkonferálásával együtt.
0: Én már a jövő héten nem jövök, viszont hallgatni fogom az adást, mert hát minden adást hallgatok, persze, hogy nem fogom a jövő hétét sem kihagyni. És akkor most érkezzen Andrea Bocelli-től a Quando me enamoro a műsor zárásaként. Nagyon örültem, hogy itt voltam veletek, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: volt a Duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso ért el jobb eredményt a forintnál, írta Német Dávid, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A volajáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 millió tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány, átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 5-én Emese, valamint Sarolta nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Emese név jelentése Eme, anya, anyácska. A magyar eredetű finnugor tövű emesű névből ered. Az Emese név komoly, felelősségteljes, nyugodt személyiség kialakulását biztosíthatja. Becézése Mesi, Mesike, Mese, Emi, Emike, Emes és Emeske. Jeles viselői a névnek Balog Emese színésznő, Szabó Emese fotómodell és önkedves Emese. Szintén ezen a napon köszöntjük Sarolta nevű kedves női hallgatóinkat. A török-magyar eredetű néve a török Saroltu névből ered, majd egybeesett a francia Charlotte női névvel, mely a károlyi férfi név, a francia Charles női megfelelője. Géza fejedelem feleségének, Első István anyjának a neve, jelentése fehér menyét. A sarolták ünnepelnek még január 19-én, május 9-én és november 4-én is. Becézése a névnek Sarolt, Saci, Sacika, Sári, Sárika, Sára. Jeles viselői ennek a névnek Zalatnai Sarolta, énekesnő, valamint ön kedves Sarolta. Ezen a napon ünnepeljük még Antal, Cippóra, Cipriána, Cirilla, Metód, Sarolt, Vilmos, valamint Zoé nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 5-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. Nagyon korán, 337-ben kezdünk, július 5-én meghalt Konstantinus császár, eredeti nevén Flavius Valerius Aurelius Claudius római császár, az első keresztény uralkodó. Konstantinus uralkodása alatt a kereszténység államvallás lett Rómában, a birodalom keleti felében Bizánc területén új fővárost alapított, amelyet magáról nevezett el Konstantinápolynak. Folytassuk 907-tel, ugyanis július 5-én a Pozsony melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget. Luitpold őrgróf, aki a bajorokat vezette, maga is elesett az ütközetben. Még mindig nem megyünk nagyon messzire, 1044. július 5-én a Győr közelében fekvő Mienfőnél megütköztek harmadik Henrik német római császár és Aba Sámuel magyar király hadai. Árulás következtében Aba Sámuel megsemmisítő vereséget szenvedett, majd nem sokkal ezután megölték. De most aztán folytassuk a 18. század közepével. 1755. július 5-én született Sarah Siddons, angol színésznő, szobrász, aki az egyik legnagyobb angol tragika volt, különösen Lady Macbeth szerepében 1785 és 1812 között. Ugorjunk a 19. század elejére, 1806. július 5-én Hosszúfalván megszületett Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa. És még mindig a 19. század, 1853. július 5-én született Csontvári Kosztka Tivadar festőművész. Folytassuk 1865-tel, július 5-én megalapították Londonban az ütfadsereget. Aztán most ugorjunk a 20. század közepére, 1946. július 5-én először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón. 20 évet ugrunk előre, 1966-ra, július 5-én Freiburgban meghalt Hevesi György József, magyar származású Nobel-díjas kémikus, a hafnium felfedezője. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 4. és 5. fejezetéből.
1: A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén, mert az Úr látja az ember útjait és figyeli minden lépését.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: 2026. július 5-e, évközi 14. vasárnap. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Evangélium Szent Máté könyvéből, 11. fejezet 25-től a 30. versig. Abban az időben. Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Elmélkedés. Okosak és kicsinyek. A mai evangélium az egyik legszelídebb, legbensőségesebb üzenet Jézustól, ami az Atyának szóló imával, magasztalással kezdődik, aztán pedig nekünk szóló bátorítással, hívással folytatódik. Nincs benne csoda, sem hegyeket mozdító hit. Jézus nem int, nem fed, nem ítélkezik. Meghív halk szóval, mint aki tudja, hogy az ember lelke nem az ajban talál otthonra. Érdemes figyelnünk e szentírási szakasz három mozzanatára, a hálaadásra, a meghívásra és a rövid tanításra. Jézus először dicsőíti az Atyát, aki nem a bölcseknek és okosaknak, vagyis a világ szerint nagyoknak és befolyásos személyeknek tárja fel titkait, hanem a kicsinyeknek. Az okos ember saját képességeiben bízik, a kicsiny viszont nyitott a kegyelemre. Aki alázatos, az képes meghallani Isten szavát. Az evangélium szerint nem az a kiváltságos, aki sokat tud, hanem aki egész életét Istenre bízza. Jézus örömmel mutatja be nekünk az Atyát, mint akinek titkai nincsenek elzárva senki elől, legfeljebb az emberi gőg és a túlzott magabiztosság zárja be az ember szívét Isten előtt. Ő maga is így él. Alázatos, szelíd, engedelmes, türelmes. Ezért hív magához mindenkit, aki fáradt, megterhelt, sebzett, vagyis minket. És mit ígér? Nem azt, hogy nem lesznek terhek, nem lesznek nehézségek és küzdelmek, hanem azt, hogy az ő terhe más. Azt könnyen hordozhatjuk. Az iga, a járom, a szántásnál, a földművelésnél használt eszköz, amelyet két ökör nyakára tettek, hogy együtt húzzák az ekét. Amikor Jézus igáját vesszük magunkra, akkor valójában vele együtt hordozzuk a keresztünket. Nem egyedül húzzuk életünk terheit, hanem mellette, ő vele. Az iga ebben az értelemben Krisztussal való összekapcsolódást jelent, közös haladást. Jézus szavai egyúttal forradalmi újítást is hordoznak. A korabeli zsidó rabbik tanítása szerint a törvény igáját kellett az embereknek magára vennie, a parancsokat, szabályokat, az előírásokat. Jézus viszont saját magára irányítja a figyelmet, amikor ezt mondja, tanuljatok tőlem. Nem pusztán törvényt, hanem személyes példát ad, amit követnünk kell. Nem a törvények kőtábláját akasztja a nyakunkba, hanem élő kapcsolatra, közös útra hív. Szelídnek és alázatosnak lenni nem gyengeséget jelent, hanem bátorságot, annak elismerését, hogy nem én vagyok az életem ura, hanem Jézus. És ha vele vagyok egy igában, akkor már nem kell egyedül hordoznom életem keresztjét. Milyen felesleges terhet hordozok, amik már régóta nyomasztanak. Kérem-e Jézust, hogy megszabadítson tőlük? Milyen hasznos terheket hordozok, amelyek lelki fejlődésemet segítik? Hajlandó vagyok-e megtanulni Jézustól a szelídséget, az alázatot, mint életformáló magatartást? Talán újra és újra meg kell tanulnunk, hogy nem a harc, az erőlködés, a törekvés hozza meg az élet teljességét, hanem az Istenre való ráhagyatkozás, megpihenés, megnyugvás benne. Ahogy Szent Ágoston püspök mondta, nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Jézus nem pillanatnyi békét, átmeneti nyugalmat, hanem valódi csendet, lelki elcsendesedést ígér. amit csak ő adhat. Uram Jézus Krisztus, te ismered szívem rejtett terheit, a kimondatlan gondokat, a lelkem mélyén hordozott gyengeségeket. Elfáradtam a saját igám, a megfelelés, a küzdelem, a kétségek terhe alatt. Hozzád jövök, mert te nem kényszerítesz, hanem megnyugtatsz. Szüntesd meg szívem nyugtalanságát, a gondolatok zűrzavarát, és taníts meg a csendből élni. Add, hogy ne a magam erejére, hanem a te szelítségedre támaszkodjak. Eléd hozom fáradtságomat, sebzettségemet, a mindennapok csendes küzdelmeit. Nem akarok többé egyedül vinni mindent. Taníts meg veled hordozni a terheket. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 19. században a brit haditengerészet elhatározta, hogy leszámol azzal a babonával, hogy pénteken bal szerencsét hoz hajóra szállni.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Két olyan ételt fogunk készíteni, ami nem hagyományosan lesz elkészítve magyarosan. Mi magyarok a pacalt ugye pörköltnek készítjük, olaszosan fogom elkészíteni önöknek. Először hallgassák meg a pacalt toszkán módra. Az elkészítés ideje 60-70 perc, a hozzávalók 1 kg előfőzött pacal, 3 deka vaj, 5 evőkanál olívaolaj, 5 deka reszelt parmezán sajt, 10 deka vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 deciliter húsleves, lehet kockából is, 5-6 szem hámozott paradicsom, egy babérlevél, bazsalikom, bors, ízlés szerint és 1 deci száraz fehérbor. A vaj és az olaj keverékén sárgára pirítjuk a reszelt vörös hagymát, illetve a vékonyra szeletelt zöldségeket, az egész fokhagyma gerezdeket, valamint a babérlevelet. Beletesszük a felcsikozott pacalt, majd jó sűrűre beforraljuk. Ezután hozzáöntjük a bort, a kockázott hámozott paradicsomokat, a paradicsomokat

0: csomókat nem kell meghámozni, én egészbe szoktam belekockázni, ezután sózzuk és borsózzuk. Hozzáöntjük a húslevest, majd lassan puhára pároljuk. A kész ételbe belekeverjük a bazsalikomot, és parmezánnal bőven meghínve, frissen melegen tálaljuk. A másik pacalételünk a szicíliai rakott pacal, az elkészítés ideje ennek is kb. 70-80 perc, a hozzávalók 1 kg pacal, 1 fej vörös hagyma, 3-4 kanál olívaolaj, 35 dek a paradicsom, 35 dek a padlizsán, 5 dek a szalonna, bacon szalonna, 10 dek a jusajt, 2 kemény tojás, 1 evőkanál reszelt parmezán, ízlés szerint só, bors és olaj. A padlizsánt felkockázzuk, besózzuk és egy órán keresztül állni hagyjuk. Majd leöblítjük és leitatjuk róla a vizet. Olajon pirosra sütjük, leszűrjük. Ezután olívaolajon üvegesre pirítjuk az apróra vágott vörös hagymát és szalonnát, rátesszük a tisztított, csikozott pacalt és zsírjára visszapirítjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, beletesszük a kockára a paradicsomot és majdnem puhára pároljuk. Egy tűzálló edényben rétegesre lerakjuk a pacalt, a padlizsánt, a jussajtot, a felkarikázott kemény tojásokat. Tetejét megszórjuk reszelt parmezán sajttal és sütőben szép pirosra ropogósra sütjük.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Egy túlszabályozott világ. Talán utolsó szabad két órája?
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Kossuth Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Sokaknak a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj, csökkent az élelmiszerpazarlás, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előre hozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Az oroszok 81%-a támogatja az ukrajnai háború azonnali befejezését. Ez a legmagasabb arány, amelyet a teljes körű invázió kezdete óta rögzítettek, derül ki egy tanulmányból. A májusi felmérésben az is látható, hogy az orosz-ukrán háború első helyen szerepel az oroszok számára a legsürgetőbbnek tartott témák között, megelőzve az alacsony béreket és a túl magas árakat. Egy külön kérdés sor a mobil internet korlátozásokkal és a Telegram blokkolásával foglalkozott. A válaszadók többsége negatívan ítéli meg ezeket az intézkedéseket, mivel ezek a korlátozások megzavarják az emberek szokásait. Felújítják a késő barokk építészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. Megerősítik az épület szerkezetét, restaurálják a történelmileg és építészetileg értékes elemeket. Az épület korszerűsítése mellett az udvart is rendezik. A műemléképület 1790 és 1795 között épült, építését II. Teleki Ádám gróf kezdte el, majd utódok hiányában unokaöccse Teleki László folytatta. Az 1930-as években a palota a Római Katolikus Egyház tulajdonába került, majd a kommunizmus idején államosították, és kollégiumként, lakóházként használták. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Azt mondják, az osztriga növeli a szexuális teljesítőképességet. De én ezt nem tapasztaltam. Lehet, hogy túl korán teszem fel.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet

0: Minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
1: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
2: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
3: Mi volt ez?
4: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: kamu reklám.
1: Mert az Omo Biopon és Floracept van bennünk valami felirató akciós mosóporokkal azonnal nyerhet 1000, 2000, 5000, 10000 forintot, és részt vehet a 3, egyenként 330000 forint értékű utazás sorsolásán. Tovább, az meg itt valahol levegőt kell vegyek. Vagy részt vehet a 3.
0: Kamu reklámot hallottak.

Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.